Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, kellemes éjszakai rádióhallgatást kívánok. Nem sokára felcsendül a Szíved benne van című melódia, az Iván Szandra vezette Ruby Harlem egyik muzsikája ez. A kezdésben Halper László, The Old School Funk Returns című lemeze forog, arról is a Kérlek. Tartsanak velünk a tovább.

Kellemes hajnalt kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. Elindult a Neoton Família sztárjai őszi koncertsorozata, ahol biztosan élőben is meghallgatható az a dal, ami itt nálunk swing feldolgozásban várakozik, a Nyár van. Előtte még Pál Völgyi Géza billentyűs zeneszerző és muzsikál dalának címe Koda, a kezdésben Csondor Kata, Mihola Péterrel közös szerzeményében közreműködik Fekete Kovács Kornél, indul a Don't Turn Away, és ezzel a válogatással én most búcsúzom, de este 10-től újra várom Önöket a legkülönlegesebb magyar előadókkal itt a Jazzy Night-ban. Jó ét!

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Napos hűvös idő lesz, módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt. Megműtötték 14. Leó pápát. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is, a zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlés emellett több jogszabályt módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. Megválasztotta az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesét. Gellért Károly Árpád vádemelésért felelős, Ötvös Károly közpénzügyi, Terhes Tibor Dávid pedig fellebbviteli elnök helyettes lett. A három tisztviselő közül ketten ügyészként dolgoztak korábban, egyikük pedig az Integritás Hatóság vizsgálati vezetője volt. Sikeres volt 14. Leó pápa műtétje. A katolikus egyházfő tüdejéről eltávolítottak egy korai stádiumú csomót a római Gemelli klinikán. A sebészeti beavatkozás a tervezett időzítéssel és módon történt. A pápa már visszatért a kórtermébe, ahol várhatóan egy hétig lábadozik majd, közölte a Szent Szék. A 71 éves 14. Leó vasárnap hozta nyilvánosságra, hogy elváltozást fedeztek fel a tüdején. Azért döntött az azonnali műtét mellett, hogy ne kelljen elhalasztania közelgő dél-amerikai látogatását. Folytatódott a francia diákok országos tiltakozó akciója. A közoktatás alulfinanszírozottsága miatt harmadik hete tüntető fiatalok több helyen összecsaptak a rendfenntartókkal. Csaknem 1000 ember tartóztattak le, túlnyomó többségük kiskorú. Gyülekezésre való felbújtás, rendőrök elleni erőszak és vandalizmus miatt indul ellenük eljárás. A diák szervezetek szerint csaknem 500 000-an vettek részt a tüntetéseken, a rendőrség 161 ezerre becsülte a számukat. 5 hónapos vörös pandakölyök látható a fővárosi állat- és növénykertben. A Budapesten született nőstényállatot gondozói nevelték fel, mert anyja augusztusban egy vírusos betegségben elpusztult. A Cékla nevű kispanda rövid ideig maradt csak Budapesten, mert az Európai Tenyészprogram keretében egy másik állatkertbe szállítják majd. Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Szerdán csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. A szél helyenként megélénkül, hajnalban 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de néhol fagyhat. Napközben 13-19 fok valószínű.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

hogy csöpögő élet kellék, és sokan makoknak, da-da-da-da-dognak, címeket adnak, gyári zajoknak, bebelesd el a mikrofon jogar, és nem szokakor vagy király, ha szabakkal nem vagy fukar. Érezd a

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Napos hűvös idő lesz, módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt. Megműtötték 14. Leó pápát. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is, a zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlés emellett több jogszabályt módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. Megválasztotta az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesét. Gellért Károly Árpád vádemelésért felelős, Ötvös Károly közpénzügyi, Terhes Tibor Dávid pedig fellebbviteli elnökhelyettes lett. A három tisztviselő közül ketten ügyészként dolgoztak korábban, egyikük pedig az Integritás Hatóság vizsgálati vezetője volt. Sikeres volt 14. Leó pápa műtétje. A katolikus egyház fő tüdejéről eltávolítottak egy korai stádiumú csomót a római Gemelli klinikán. A sebészeti beavatkozás a tervezett időzítéssel és módon történt. A pápa már visszatért a kórtermébe, ahol várhatóan egy hétig lábadozik majd, közölte a Szent Szék. A 71 éves 14. Leó vasárnap hozta nyilvánosságra, hogy elváltozást fedeztek fel a tüdején. Azért döntött az azonnali műtét mellett, hogy ne kelljen elhalasztania közelgő dél-amerikai látogatását. Folytatódott a francia diákok országos tiltakozó akciója. A közoktatás alulfinanszírozottsága miatt harmadik hete tüntető fiatalok több helyen összecsaptak a rendfenntartókkal. Csaknem 1000 ember tartóztattak le, túlnyomó többségük kiskorú. Gyülekezésre való felbújtás, rendőrök elleni erőszak és vandalizmus miatt indul ellenük eljárás. A diák szervezetek szerint csaknem 500 000-an vettek részt a tüntetéseken, a rendőrség 161 ezerre becsülte a számukat. 5 hónapos vörös panda kölyök látható a fővárosi állat- és növénykertben. A Budapesten született nőstényállatot gondozói nevelték fel, mert anyja augusztusban egy vírusos betegségben elpusztult. A Cékla nevű kispanda rövid ideig maradt csak Budapesten, mert az Európai Tenyészprogram keretében egy másik állatkertbe szállítják majd. Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel, szerdán csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. A szél helyenként megélénkül, hajnalban 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de néhol fagyhat. Napközben 13-19 fok valószínű.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Napos hűvös idő lesz, módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt. Megműtötték 14. Leó pápát. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is, a zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlés emellett több jogszabályt módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. Megválasztotta az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét. Gellért Károly Árpád vádemelésért felelős, Ötvös Károly közpénzügyi, Terhes Tibor Dávid pedig fellebbviteli elnök helyettes lett. A három tisztviselő közül ketten ügyészként dolgoztak korábban, egyikük pedig az Integritás Hatóság vizsgálati vezetője volt. Sikeres volt 14. Leó pápa műtétje. A katolikus egyház fő tüdejéről eltávolítottak egy korai stádiumú csomót a római Gemelli klinikán. A sebészeti beavatkozás a tervezett időzítéssel és módon történt. A pápa már visszatért a kórtermébe, ahol várhatóan egy hétig lábadozik majd, közölte a Szent Szék. A 71 éves 14. Leó vasárnap hozta nyilvánosságra, hogy elváltozást fedeztek fel a tüdején. Azért döntött az azonnali műtét mellett, hogy ne kelljen elhalasztania közelgő dél-amerikai látogatását. Folytatódott a francia diákok országos tiltakozó akciója. A közoktatás alulfinanszírozottsága miatt harmadik hete tüntető fiatalok több helyen összecsaptak a rendfenntartókkal. Csaknem 1000 ember tartóztattak le, túlnyomó többségük kiskorú. Gyülekezésre való felbújtás, rendőrök elleni erőszak és vandalizmus miatt indul ellenük eljárás. A diák szervezetek szerint csaknem 500 000-an vettek részt a tüntetéseken, a rendőrség 161 ezerre becsülte a számukat. 5 hónapos vörös pandakölyök látható a fővárosi állat- és növénykertben. A Budapesten született nőstény állatot gondozói nevelték fel, mert anyja augusztusban egy vírusos betegségben elpusztult. A Cékla nevű kispanda rövid ideig maradt csak Budapesten, mert az Európai Tenyészprogram keretében egy másik állatkertbe szállítják majd. Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Szerdán csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. A szél helyenként megélénkül, hajnalban 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de néhol fagyhat. Napközben 13-19 fok valószínű.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy. Együtt vagyunk. Ez az Intermezzo november 24-én a hadcímben lesz látható a Védőháló című előadás, amely egy rendkívül nehéz témát érint, az öngyilkosságot. A stúdióban Alberti Zsófi rendező. Szia Zsófi, szeretettel köszöntelek.
1: Szia, örülök, hogy itt lehetek.
0: Mi volt ez a gondolat, aminek mentén elindult a fejedben ez a téma?
1: Nagyon régóta éreztem, hogy szeretnék az öngyilkossággal foglalkozni, hogy kicsit ezt a tabusítást lazítsuk, és az utolsó csepp a pohárban, amikor megírtam a történetet, az az volt, amikor a Facebookon szembe jött velem egy hír egy befejezett öngyilkosságról, ami alatt 148 komment jelent meg, és abból 145 arról szólt, hogy az az ember miért úgy vetett véget az életének, ahogy, és milyen sok mindenkinek megzavarta a napját, és kikérik maguknak. És egyszerűen annyira nem fordult meg bennem ez, hogy így is lehet viszonyulni, sőt, hogy a Facebookozók nagy része így viszonyult ehhez a hírhez, hogy napokig rágódtam rajta, és meg is született az egyik legfontosabb karaktere az előadásnak, Anci, aki egy influencer lány, aki éppen egy plázába tart, és egy férfi ott vet véget az életének, és ő szemtanúja lesz, és elhatározza, hogy ebből a traumából ő a legjobbat akarja kihozni, és egy védőhálót húzott fel két emelet közé. Tehát a szándéka jó, viszont a megoldásai, a hozzáállása rendkívül groteszkek, és ez azért is volt egy jó megoldás, mert sikerült alapvetően egy elég abszurd, groteszk, vicces megközelítést behozni az ő karakterével, és így egy kicsit könnyebben emészthető az egész téma, úgy gondolom.
0: Az, hogy az emberek haraggal, dühvel reagálnak arra, hogyha hallanak egy öngyilkosságot, mert hogy megzavarja a napjukat, a jó hangulatukat, az mire utal?
1: Bérdi Márk szakpszichológus, aki az egész munkát végigkísérte, a példány elkészítésétől kezdve az előadáson át, és az előadás utáni beszélgetéseken is mindig ott van, ő azt mondja nekem mindig, hogy az öngyilkosság agressziót vált ki nagyon sok emberből, és hogy ez egy teljesen természetes emberi reakció, így próbáljuk magunkat védeni attól, hogy akár csak a gondolat is eszünkbe juthasson, hogy velünk is történhetne ilyen, vagy valakivel, aki nekünk fontos. Tehát tulajdonképpen ez is egy természetes érzés azzal együtt, hogy nyilván nem túl szimpatikus hozzáállás.
0: Hát az empátiának minden esetre nem túl sok szerepe van.
1: Igen, hát, illetve saját maga felé empatikus az, aki így néz egyedül. Igen.
0: Tehát akkor végül is erre is érvényes a védőháló kifejezés, hiszen magunkat is védjük az információtól azzal, hogy eltávolítjuk magunktól, mintha meg se hallottuk volna.
1: De érdekes, igen, ez még eszembe se jutott, abszolút, igen. Az eszembe jutott, hogy védőháló, mint hogy mi mit tehetünk érte, de igen, így is működik.
0: Az, hogy Anci felhúz egy védőhálót a plázába, az valahol arra is felhívja a figyelmet, hogy itt öngyilkosnak lehet lenni. Ezért mi most ezt megakadályozzuk.
1: Pontosan, ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert ez például óriási szerepe van a médiának abban, hogy hol történnek meg az öngyilkosságok, és hogy ki szabad-e vajon mondani azokat a helyszíneket, mert akkor már elültetünk helyszíneket emberek fejében indirekt módon, és még ez is benne van az előadásban egyébként egy adott ponton, mert nálunk is Péter, aki Tendőrödi Krisztián játszik, a főszereplő egy plázában vett véget az életének, és ott is, tehát ez direkt beleraktuk, elrejtettük ezt az információt, hogy hol nem tudom, kerül bele a gondolat a fejébe, hogy mi legyen a módja az élete befejezésének.
0: De végül is, ha jól értem, akkor a darab az nem feltétlenül az áldozat szempontjából vizsgálja az öngyilkosságot, hanem sokkal inkább a körülötte lévők szemszögéből.
1: Igen, természetesen az ő szemszögéből is, tehát az például nagyon nagy értéke szerintem az előadásnak, hogy tényleg a szemünk látára hozza meg a férfi a döntést, hogy véget vett az életének, és szerintem ez egy olyan furcsa pillanat, amire valahol a lelkünk végén mindannyian kíváncsiak vagyunk, hogy az vajon milyen állapot, mi ennek nagyon sokat mentünk utána, hogy a leghitelesebben ábrázoljuk. Ugyanakkor igen, a legfontosabb szemszögünk mégis az itt maradottak, az úgynevezett a pszichológia túlélőknek hívja őket, a hozzátartozók, illetve a főnöke Péternek, vagy pedig a szemtanú, mert a társadalmi hatását is vizsgáljuk ennek a jelenségnek, előtte is és utána is, mert hogy nagyon érdekes az is, hogy vajon hol akadályozhatnánk meg, hol tudnánk segíteni, és az is, hogyha már egy befejezett öngyilkosságról beszélünk, akkor azt a borzalmas bűntudatot, amit ilyenkor az ember érez, vajon fel tudjuk-e oldani.
0: Köszönöm, Zsófi. Jövünk vissza. Vendégem Alberti Zsófi, rendező, a Védőháló című előadásról beszélgetünk.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Alberti Zsófi rendező, akivel a Hat színben látható Védőháló című előadásról beszélgetünk. Zsófi, az előadás kitér-e arra, hogy vajon mit tehet a környezet, hogy vannak-e figyelmeztető jelek, hogy mi az, amire érdemes odafigyelni?
1: Igen, én úgy gondolom, hogy kitér, ugyanakkor ez egy teljesen, hát hogy mondjam, hétköznapi értelemben vett színházi előadás. Tehát nem egy ilyen edukációs program, úgyhogy a szemfülesek azok észrevehetnek jeleket, vagy nem tudom, és hogy nagyon érdekes is, visszafelé haladunk az időben, és próbáljuk elcsípni azt, hogy vajon mikor kellett volna, hogy máshogy alakuljanak a dolgok, vagy alakulhattak-e volna máshogy. Az előadás után viszont van egy beszélgetés, ahol konkrétan is tudunk ezekről beszélni, hogy mik azok a jelek, amiket mi is észrevehetünk egymáson. Tulajdonképpen az előadás utáni beszélgetéshez ez egy nagyon jó apropó, hogy van már egy közös ismerősünk, Péter, akinek a történetén keresztül vizsgálhatjuk az öngyilkossági krízist. Így senkinek nem kell behoznia otthonról privát történeteket, és feltehet olyan kérdéseket, amik amúgy foglalkoztatják. De hogyha valaki nem érintett a témában, akkor egy teljes értékű színházi előadást kap, ahol ugyanúgy eltűnődhet ezeken a jeleken, mint nem tudom, hogyha Csehovot néz.
0: És ugye a nagy kérdés az, hogy meddig és mikor és hogyan lehet beavatkozni, hogy valahogy megakadályozzuk ezt a tettet.
1: Hát döbbenetes az, hogy a tudomány szerint az utolsó 5 percig még kizökkenthető az, aki meghozta ezt a döntést. Ez természetesen nehéz vizsgálni, de ez az állítása a tudománynak. És hogy hát akkor már olyan beszűkült a tudatállapot, hogy olyankor már nem nagyon, de hogy egészen az utolsó pillanatig, mert hogy azt szokták mondani, hogy senki nem akar meghalni, hanem nem akar úgy élni tovább, ahogy él. És sokszor ezt nagyon nehéz észrevenni, ezt a különbséget. Főleg, hogy amikor valaki meghozza ezt a döntést, akkor legtöbbször ezt egy megoldásként éli meg. Tehát nem lemondásként, hanem úgy látja, hogy megvan a megoldás az ő problémáira. Szóval ez egy borzasztóan nehéz és bonyolult helyzet. Ugyanakkor azok között, az emberek között, akik kísérletet tettek, és túlélték azt, mindenki azt állítja, hogy nem tenné meg újra. Vagy hát nem, úgy értem, hogy nagyon-nagyon nagy százalékban hálásak azért, hogy túléltek.
0: Hát mert hogy a megoldás az életük megváltoztatása, ugye azon a téren, ami miatt ezt tették.
1: És sőt, sokszor még az is elég, hogy beszéljenek róla. Tehát egészen döbbenetes, hogy mennyire nagyon fontos a kapcsolódás, és hogy annak milyen nagy szerepe van. És akkor itt is nagyon nagy kérdés, hogy nekünk mekkora felelősségünk van egymásért, hiszen nem vehetjük másoknak a nehéz érzéseit magunkra, más depresszióját nem oldhatjuk meg mi. Viszont például van a kék vonal, a 116-123, ami például már egy olyankor is hívható szám, tehát mindig úgy képzelik az emberek, hogy a legutolsó pillanatban még fel lehet hívni a kék vonalat, és hogy nem már az első, akár normatív krízisnél jó, hogyha az ember beszélget valakivel, hogyha nincs a közvetlen környezetében olyan, akivel tudna. Ugyanakkor egy ilyen előadás szerintem, ahogy a színház általában, pont arra is jó, hogyha valaki beül, aki már volt mondjuk depressziós időszakban, vagy nem tudom, és szembesül vele, hogy ezért ez másokkal is megtörténik, vagy hogy tehát a közösség élménye a színháznak ez a varázsa, ez mindig szerintem már önmagában erőt ad. És még annyit hozzátennék, hogy ezek a beszélgetések is az előadások után nagyon izgalmasak, mert nagyon sokszor elkezdődik egy olyan párbeszéd akár családtagok között, aminek eddig nem volt apropója, mert nagyon nehéz ilyesmiről beszélni. Vagy megtudhatjuk azt is, hogyha valakiért aggódunk, akkor konkrétan kell feltenni a kérdést, hogy gondolkozik-e ilyesmin, amiről azt hinnénk, hogy egy nagyon tolakodó is, nehogy mi adjunk valami rossz választ. Tehát, hogy konkrét, hogy mondjam, kézzelfogható tanácsokat is kaphatunk a beszélgetés során.
0: Az, hogy visszafelé zajlik a történet, az azt jelenti, hogy magával az öngyilkos epizóddal indul?
1: Nem, azzal indul, amikor rátadja az influencer lánya védőhálót. Uh-huh. Tehát maga az öngyilkosság után, nem tudom, azt hiszem fél évvel vagyunk körülbelül, és akkor jelenetenként visszafelé megyünk az időben, nem mondom el meddig, hogy jó, nézzék van. Meg a kedves nézők, de hogy igen, hogy egyszer csak tulajdonképpen a darab felénél találkozunk a férfival.
0: Felénél?
1: Körülbelül igen.
0: Aha. Tehát akkor bomlik ki az ő története.
1: Igen, akkor látjuk meg azt, hogy tulajdonképpen kiről is van szó, addig csak a hozzá kapcsolódó történetet ismerjük meg.
0: Uh-huh. Jövünk vissza Alberti Zsófi rendezővel.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Alberti Zsófi, rendező, akivel a Védőháló című előadásról beszélgetünk, amely egyébként az öngyilkosság tabuját feszegeti. De ugyanakkor, Zsófi, hát mindezt humorral, az abszurd és a groteszk eszközeivel.
1: Igen, igen, ez nagyon fontos volt, hogy semmiképp sem egy olyan előadást akartam, ami, hát most morbid leszek, lehoz az életről. Tehát, hogy nem. Pont az a lényeg, hogy az élni akarás, és nem tudom, az egy alapvető fontos célja az előadásnak, hogy arra mutasson rá, és nagyon sok humor van benne. Egyszerűen sajnos az élet ilyen, hogy a legborzalmasabb, legnehezebb helyzetekben is nagyon komoly vicceket tud produkálni. Például, amikor Radnai Csilla, aki az özvegy, megpróbálja a bankban elintézni, hogy hozzájusson a férjének a pénzéhez, akkor egy egészen borzalmasan vicces jelenet kerekedik ki belőle, ami tulajdonképpen nagyon hasonlít a valósághoz. Tehát nagyon sokat appelláltunk ezzel, azért is, hogy befogadható legyen, meg azért is, mert ez nem egy tanmese, hanem ez egy történet, egy férfiról, vagy egy férfiról és egy nőről, ahogy vesszük, és tulajdonképpen pont ez benne az érdekes, hogy egészen hétköznapi történet. Tehát inkább elgondolkozunk azon, hogy mi múlhat az, hogy valaki ugyanazokat a kríziseket éljük át, és valakinek ez nagyon nagy fájdalmat és nagyon nagy gondokat okoz, és valaki pedig könnyebben meg tud vele birkózni. És akkor utána a beszélgetésen akár tudományosan is vizsgálgathatjuk ezt, de nem, ez nem volt cél. Ez tulajdonképpen azért került hozzá, mert ez egy ilyen közönségtalálkozó és pszichológiai beszélgetés így egyben, mert közben meg nagyon jó érzés nekünk is, és a nézőknek is, hogy nem maradnak egyedül a nézők a gondolataikkal, mert azért vannak olyanok is, akik erősen érintettek, és nekik meg úgy éreztük, hogy etikailag muszáj, nem tudom, még velük maradnunk egy picit. De maga az előadás önmagában egy teljes értékű színházi előadás.
0: Nagyon fontos az, amit mondtál, mert valóban ott van a kérdés az emberben, hogy milyen erőforrásokkal rendelkezik az az ember, aki rendkívül nagy viszontagságokat, traumákat él át az életében, és mégis valahogy talán még gazdagodik is általa, már úgy értem, hogy a személyiségfejlődés során, vagy erősödik, de minden esetre talpra áll. Szóval, hogy mást meg, de nyilván nincs értelme hasonlítgatni egyébként, de hogy hát nem vagyunk egyformák, tehát hogy valaki sebezhetőbb, valaki kevésbé, vagy jobban feldolgozza, átdolgozza magába. Szóval ez mindig egy nagy kérdés, hogy ez mitől függ?
1: Igen, hát ez iszonyú bonyolult. A Márk mindig azt mondja a szakemberünk, hogy ez egy multikauzális dolog az öngyilkosság, tehát hogy rengeteg ok adódik össze, amitől valaki ilyen komoly krízisbe juthat, de nyilván, ahogy tudjuk, azért rengeteg múlik a gyerekkorunkon, a mintáinkon, és egyáltalán azon, hogy hogyan tudunk kapcsolódni, mert a legeslegfontosabb valahogy mégis az, hogy a problémáinkat meg tudjuk-e osztani mással, és el tudjuk-e hinni, hogy mindig van változás.

0: aki ilyen krízisbe kerül, ő azt felejti el, hogy az élet folyamatosan változik, és minden egyes nap új, nem tudom, fénytörést hozhat. Ez borzasztóan nehéz, és nyilván az összes választ erre én sem tudom, az előadás meg pláne nem akarja tudni, hanem egy történetet mesélünk el, és a szemünk láttára látjuk azt, hogy két egyébként boldog ember hogyan veszíti el teljesen egymást.
1: Amikor azt hallom, hogy a gyerekkorunk azok meg a mintáink, akkor mindig felmerül bennem, hogy na hát az ügyben már nem sokat tehetünk, tehát hogy azt megkaptuk valamikor. Persze feldolgozhatjuk, de hogy újra élni nem tudjuk, illetve hát akkor kiszolgáltatottak voltunk a saját szüleinknek, a környezetünknek. Tehát hogy hogyan lehet ebből a helyzetből kilépni, hogy az ember azt érezze, hogy tehetetlen, hiszen ő ezt kapta.
0: Igen, én azt gondolom személy szerint, hogy sosem vagyunk azok. Nyilván szerintem a terápia egy szuper dolog, hogyha valaki tudja, hogy elakadt bármikor az életében, de hogyha nem is, tehát hogyha csak elkezdünk abban bízni, hogy a kapcsolódásaink azok rajtunk múlnak, tehát a jelen idejű kapcsolódásaink mindenképpen, akkor már egy nagy kincs van a kezünkben. Ugyanakkor nyilván sokkal könnyebb annak, akinek mondjuk a fájdalmát, félelmét meghallgatták a szüleit, tehát ezt nyilván tudjuk, hogy egészen más. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy valóban van velünk született lelkialkatunk, van genetikánk, van aki a jéghátán is megél, és most nem anyagilag gondolom ezt, hanem lelki erőforrásban. Tehát, hogy ezt nem lehet általánosítani, de az biztos, hogy az előadás maga is párbeszédet akar kezdeményezni erről a témáról, és egyáltalán bármiről. Tehát, hogy azt gondolom, hogyha nem is értünk egyet, de hogyha meg tudjuk osztani a gondolatainkat, félelmeinket, fájdalmainkat, akkor már nagyobb eséllyel nem fogjuk azt érezni, hogy annyira egyedül vagyunk a világon, hogy nincs is ránk szükség.
1: Mert hogy mindig van egy védőháló.
0: Igen.
1: Albert és Ófi rendező a vendégem, jövünk vissza.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Ez az Intermezzo, Alberti Zsófin rendezővel beszélgetek a Védőháló című előadásról, amely a 6 színben látható. Egyébként repertoáron lesz, legközelebb november 24-én nézhetik meg az előadást. Azért valahol azt a kérdést is feszegeti, úgy érzem ez a darab, Zsófi, hogy vajon mennyire figyelünk egymásra? Szóval mi az, amit észreveszünk egy másik emberből? Akár az ő felszínes vidámsága mögé tudunk-e látni?
1: Igen, igen, abszolút, ezt nagyon komolyan vizsgáljuk, és azt is, hogy milyen az, amikor mi azt hiszük, hogy segítünk egymásnak, és hogy a legnagyobb jó szándékkal teszünk éppen rosszat. Tehát itt például van egy olyan jelenetünk, amikor Péter a főnökével próbál egyezkedni a munkahelyi feladataival kapcsolatban, és a főnökkel nagyon nagy szeretettel és elég nagy önzéssel azt javasolja neki, hogy most hagyja a melót, most ne ezzel foglalkozzon.
0: Hogy pihenjen?
1: Tehát, hogy igen, igen, tulajdonképpen azért, mert nem felel meg neki az, hogy egy kicsi szabadságot kérne a Péter. Az a lényeg, hogy tulajdonképpen ő úgy csinál, mint hogyha ezzel lenne ő nagyon empatikus, hogy ő látja rajta, hogy neki most nem a munkára van szüksége, holott a szereplőnknek nagyon nagy szüksége lett volna arra a munkára. Szóval, hogy ezt most csak arra mondom, hogy vannak ezek a helyzetek, amikor úgy csinálunk, mint hogyha figyel, vagy mint hogyha akarnánk a másiknak jót tenni, holott valójában nem erről van szó, hanem csak kifogásokat keresünk éppen azért, hogy ne kelljen segíteni. Az is nagyon nehéz, hogy meg tudjuk-e hallani, hogyha valaki segítséget kér, és az is nagyon nehéz, hogy tudunk-e mi magunk segítséget kérni. Nem spoiler ezek, de a Péterünk nem annyira tud. Tehát az is egy nehéz.
0: Így. Szóba hoztad az előbb a munkát. A munka és az egyéb elfoglaltságok, ahol a jelentőségünket, a fontosságunkat érzékeljük, azok fontos megtartó erők lehetnek, de ugyanakkor, amikor az ember este hazamegy, akkor azért rádől a nehéz érzések tömkelege.
1: Igen, az öngyilkosság alapvető érzése, azt szokták mondani, hogy ez a csapdába esettség érzése. És akkor itt ez vonatkozhat a munkára is, akár azért, mert nagyon jól megy, és semmi időnk nem marad, akár azért, mert elveszítjük. Szóval, hogy ez ott is jelen van, magánéletben is jelen lehet. Egy ilyen csapdába esettség az, amit éreznek ezek az emberek is, amiből ki lehet mozdítani egymást, segítséggel. Lehet, hogy olykor szakmai segítségre van szükség, tehát egy pszichológusra, de ha már figyelünk egymásra, azzal is segíthetünk. Nálunk egy ilyen klasszikus, hát most ez csúnya szó ezt mondani, de életközepi válságot választottunk. Tehát Péter 47 éves, és azért az életközepi válság az nagyon sok embert érint, ami természetesen nem kell, hogy ilyen komoly krízisig fajuljon, de érdemes elgondolkozni azon, hogyha tudjuk, hogy a normatív krízisek vannak a legjobb barátaink életében, mondjuk költöznek, kisbabájuk születik, nem tudom, akkor érdemes rájuk egy kicsit jobban figyelni. Vagy hogyha hirtelen valaki teljesen megváltozik, nagyon megváltozik a hangulata, akár jó, akár rossz irányban, az is mindig érdemes komolyan venni. Ahogy a gyerekeknél még ezt egyébként komolyan vesszük, tehát hogyha hirtelen elkezd rosszul tanulni a gyerekünk, akkor ott elkezdünk foglalkozni, hogy valami történt, amiről nem tudunk. És ezt nem kéne elfejtenünk akkor se, hogyha már valaki felnőtt, hogy ott is, ha valami nagy változás történik, annak oka van.
0: De most te a nehézségeket hoztad szóba, hogy az embernek így valahogy elromlik az élete, hogy nem úgy teljesít, és erre érdemes odafigyelni, de hogy ugyanez lehet szerintem fordítva is. Tehát amikor valaki például a Facebookra, ugye pont ezzel kezdtük a beszélgetést, hogy ott olvastál egy újsághírt, hogy nagyon pozitív képeket óriási ütemben rak fel, tehát hogy ő milyen jól van.
1: Igen.
0: Hogy valahol az is utalhat az ellenkezőjére, mert hogy így kompenzál, és az embernek sokszor az érzései, amikor nézi ezeket a képeket, sokat elárulnak, hogy úgy megsajnálja, hogy jaj, szegény, hát ennyire. Tehát, hogy a mögött is lehet nehézség, igen, hogy valaki igen. Csak a pozitívat erőteljesen próbálja magáról sugározni.
1: Igen, igen, hát az nyilván az valamilyen önbecsapás. Ebben a témában talán az még egy szerencsésebb helyzet, de amúgy igen,
0: hát természetesen. Hát csak jöhet az összeomlás.
1: Igen, sajnos jöhet. Hát nem tudom, érdemes ilyenkor ráírni az illetőre, hogy van-e kedve inni egy kávét, vagy ha nem is mi magunk oldjuk meg, mert ez nagyon fontos, hogy a saját határainkat is tiszteletben kell tartani, akkor nem tudom, valamit biztosítani arról, hogy van olyan, akivel tud beszélni.
0: Hát szóval sokkal jobban oda kéne figyelni.
1: Igen, jó lenne.
0: Zsófi, az előadásban fontos szerepet kap a zene?
1: Igen, igen. Mózer Ádám végig élőben zenél. Ő írta a zenét egyébként, ő egy nagyszerű zenész. Én sokszor dolgoztam vele színészként korábban, ezért kértem fel őt. És tulajdonképpen ő valahol az előadásnak a lelke, vagy a költőisége, mert az előadás maga, amúgy mondtam, elég abszurd, és elég realista, és nem tudom, ilyen egyszerű, és az Ádám zenéje egy picit elemeli, és egy picit komolyabb szintre hozza. Szóval nagyon, nagyon örülök, hogy benne van, vagy hogy hozzáadta, amit ő tud. A színészeink Radnai Csilla, Endrődi Krisztián, Gonda Kata és Kolnai Kovács Gergő, és felvételről benne van Sajgál Erika és Kocsis Pál is, egy-egy nagyon fontos epizódban. Na hát például a Sajgál Erika az egyik legkomolyabb humorforrása az előadásunknak, azt mindenkinek szeretettel ajánlom figyelmébe, amit ő művel, az egészen fantasztikus.
0: November 24-e, ugye? Akkor
1: igen,
0: lesz
1: igen,
0: látható.
1: Igen, legközelebb november 24, és aztán játsszuk még a hat színben egész évadban remélhetőleg.
0: Ez a védőháló. Köszönöm, hogy itt voltál, Zsófi, és meséltél róla. Alberti Zsófi rendező volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben itt a Jazzin.
1: A MIPA színpadára, illetve az elé invitáljuk önöket. Cigányok arca címmel mutatja be legújabb produkcióját a Duna Művész Együttes, amely tánc, zene, költészet és látványos színpadkép együttesével idézi meg a Kárpát-medence és picit távolabb cigányságának a gazdag és sokszínű kulturális örökségét. Az előadás a roma közösségek sajátos világát, szenvedélyét, életszeretetét és társadalmi viszonyrendszerét állítja középpontba majd tehát október 15-én és 16-án, aztán decemberben is, aztán a MIPA-tól távolabbra is, aztán rájövünk, hogy milyen okos beszélgetni, és milyen jó beszélgetni nekem legalábbis Farkas Tamással, koreográfussal, néptáncpedagógussal, örökös aranysarkantyús táncossal, tehát legfőképpen értő, okos és szenvedélyes emberrel. Jöjjön tehát Farkas Tamás itt a Reggeli Expressben.
2: Cigányok arca című előadás egy nagyon komoly betekintést kíván nyújtani a romák életébe. Nem csak kulturálisan, hanem szociológiai szempontból, társadalomtörténelmi, történeti szempontból egyetemesen próbáljuk kezelni az írországi státrasz cigányokat, a Svájcban élő jenis romákon keresztül, a második világháború alatt Transznisztriába menekített kálderás cigányokon át. Azt a sok esetben tragikus, drámákkal teli életet, mely paradox helyzetbe állítva, viszont azonban egy nagyon gazdag, színes, különleges, páratlan szellemi kulturális örökséggel néz szembe. Felhasználjuk ebbe az előadásban a kismagyarországi erdélyi felvidéki roma tánckultúrát, zenekultúrát, hangszeres és vokális népzenét, úgy, hogy minden jelenet foglalkozik valamilyen szinten romákat érintő problémákkal. Az előadásban nekem 20 perc jutott, az előadás rendezője Juhász Zsolt, a Duna Művész Együttes művészeti vezetője. Az én témám a kirekesztettség, a társadalom periférián való élet, a mély szegénységben élő romák társadalmi megkülönböztetésének jegyei, békjók, megbélyegzés, underclass jelenség. Ezeket próbáltam 20 percbe belefoglalni, Kükülő mentén az Erdély egyik legmeghatározóbb aldialektus területéről származó roma tánc folklórral, zenével, énekkel, valamint Farkas Franciska roma származású színművész színpad jelenlétével. A helyzet az, hogy annyira sztereotíp gondolatokkal vagyunk terhelve, akár a romák kapcsán is, és pont ez az egyik legtöbb célja ennek az előadásnak. Nem felolvas, nem felmutat, nem bemutat, hanem sokkal mélyebbre megy, és pont ezért van szükség Farkas Franciskára, aki teljes önreflexiót tanúsítva a színpadon önmagából kiindulva beszél, több százezer, ismétlem, Írországtól, a kanadai radában, Hamiltoni piacon áruló Gábor cigányoktól keresztül a szülőföldön Békés megyei roma családok nyelvén át a saját problémáikról. Hál' Istennek Juhász Zsolt és az alkotótársai is, Fundák Kristóf felesége, Fundák Kassai Lili és jó magam is próbálunk mindig gondolkodni, gondolatokat társítani a tánca mozgás mellé, olyan mozgási invenciókat, mozdulatokat, organikus formákat kitalálni, melyek sok esetben eszközként használják fel a táncot, és gondolatébresztő üzenetekkel, mondani valóval, az éreztetés, a sejtetés művészetét használva a néptánc nyelvén bemutatni és elgondolkodtatni a nézők. Olyan asszociációs képeket kialakítani bennük, melyek segítségével napokig, hetekig, hónapokig akár őrlődnek, gondolkodnak bizonyos színpadokon, a színpadon látott szimbólumokon, amelyek bízunk benne, hogy jobbá teszik a világot, és gyógyítják a nézőtéren ülő közönséget.
1: Nem fogom kikerülni a kérdést. A közönség az nem lesz roma? Vagy ez romáknak is szól? Hogy kell elképzelnünk ezt a halmazt?
2: Biztos, hogy romáknak is szól az előadás, hiszen azt gondolom, hogy nagyon sok cigány származású embernek tudunk adni ezzel a műsorral. Olyan szövegrészletek, olyan hangulatok jelennek meg, amely azt gondolom, hogy kulturálisan, inkubátor programként akár még egy változásra való törekvésnek a kiinduló pontja lehet. Bár ahogy a műpának a közönség bázisát ismerem saját tapasztalatomból, azért nagy részben nem romák látogatják az előadásokat. A legtöbb Duna Művészetgyüttes által készített és gyártott előadás mindig tájolásra indul. Nem csak Magyarország határain belül, hanem a Kárpát-medence nagy színházait, településeinek művelődési házait is felkeresi az előadás. Ez pont egy olyan műsor, amely szűkíthető, bővíthető, átalakítható, és nagyon jó lenne, hogyha a vidéki roma, a határon túli cigány közösség is megismerkedne ezzel az általunk egyetemes nyelvként apostrofált műsorral.
1: Nem fogom kihagyni az én veszőparipámat, az edukációt. A tánc önmagában elég? Van annak akkora ereje, hogy lelket is, agyat is érintsen?
2: Biztos igen, hiszen az egykori anyaföldjén a néptáncnak, a mikroközösségben, a paraszti kultúrának a szegmenseként valójában maga a tánc is oktatott. Maga a táncnak volt egy edukációs jelentősége. A vasárnapi táncok egy lenyomatai voltak a gyerekek, a fiatalok számára az életről, a párválasztásról, a társadalmi viszonyokról, a ranglétrán elhelyezkedő kapcsolódási pontokról. Azt gondolom, hogy igen, a tánc maga önmagában lehet oktató jellegű. A nyitottság felé nyissa minden néző a szívét. Tehát pont az a cél ennek az előadásnak, ahogy korábban is fogalmaztam, hogy ledöntsünk bizonyos falakat, bizonyos sztereotíp gondolatokat, rácsokon menjünk keresztül, és kizökkentsük a komfortzónájukból a nézőket, akiknek valószínűleg van egy elképzelésük a romákról. Mondok egy egyszerű példát, szövegeket válogattunk együtt Farkas Franciskával, és az egyik szöveg következőképpen szólt, nagyon sokan azt gondolják, hogy a cigányoknak nem fáj annyira egy pofon, mint egy nem cigánynak. És sorolhatnám azokat a megdöbbentő szavakat, mondatokat, melyek például az Öt Roma Monodráma válogatás című könyvben jelent meg. Nagyon sok ilyen szöveget használunk, próbálom én is a székbe, a fotelbe a nézőt szögezni, és talán szembesíteni a saját sztereotíp gondolkodásával.
1: Szembesít, gondolkodtad, de azért persze gyönyörködtet is, tehát majd a Cigányok arca című produkció a Duna Művész Együttessel, meg persze a Göncöl zenekarral október 15-én, 16-án is keressék majd később, nem csak a MIPA-ban, hanem országszerte is magát a műsort, az előadás a roma közösségek sajátos világát, említett szenvedélyét, életszeretetét, és a sajnos csak szörmentén végig taglalt társadalmi viszonyrendszerét állítja középpontba, akivel beszél. Farkas Tamás, koreográfus, néptáncpedagógus. Nagyon szépen köszönöm, tényleg menjenek el, gyönyörködjenek, gondolkodjanak, és ha tehetik, akkor táncoljanak is a MIPA-ban, a Cigányok arcán.

0: Jöjjön most a reggeli Express főváros centrikus program ajánlója titkokkal, szépségekkel. A zongora játék titkai könyvbe mutató a Zeneakadémián. Hogyan kapcsolódik össze a hangszeres technika, a test működése és a zenei kifejezés. Október 15-én holnap után 11 órától a Zeneakadémián mutatják be Sándor György világhírű zongoraművész és Bartók tanítvány a Zongora játékról című könyvének magyar kiadását. A kötet a zongorázás számos gyakorlati kérdését tárgyalja, az anatómiai alapoktól a felvételekkel járó stressz kezeléséig. A Várkonyi Judit vezette beszélgetésen a Würcz Klára zongoraművész és dr. Farkas László fordító idézi fel a szerző Sándor György munkásságát, a programot pedig Bartók Béla szvittjének előadása egészíti ki. A rendezvény ingyenes, de azért előzetes regisztráció szükséges, az időpont pedig még egyszer október 15-e 11 óra a Zeneakadémián. Plakátok és rajzok. Árendás József tervező grafikus kiállítása. Ő a kortárs magyar plakát művészet egyik meghatározó alakja. 80. születésnapja alkalmából rendezik a nagyszabású kiállítást a Műcsarnokban. A Plakátok és rajzok című tárlat nem a teljes életmű bemutatására vállalkozik, hanem egyfajta sűrített retrospektívként. Árendás csaknem 6 évtizedes pályájának legfontosabb korszakait és visszatérő motivumait járja végig. Maga a kiállítás 3 nagy egységre épül, az 1970-es évek filmplakátjaira, az 1983-tól meghatározóvá váló színházi munkákra, valamint az utóbbi évtizedek autonóm konkrét megrendeléstől független plakátjaira. Egyébként árendás munkái között olyan ismert filmek plakátjai szerepelnek, mint Fellini Országúton című alkotása, a Cséplő Gyuri, a Hülyeség nem akadálya, Ragtime, vagy akár a Popeye. A Műcsarnokban látható kiállítás november 22-ig várja tehát a látogatókat plakátokkal és rajzokkal. És a közelben a Városligetben pedig ne felejtsék el, mostantól 3 hétvégén keresztül tök jó fesztivál, ami nem csak jelző, hanem egy növény is, tehát varázslatos világ elevenedik meg a Városligeti műjégpályán. Tényleg a tököké, az őszi élményeké, a zenéjé és a felejthetetlen családi pillanatoké lesz a főszerep. Csak keressék a hatalmas vidámparkot, a tök faragó művészeket, a tök festést, a különleges őszi dekorációkat, tök installációkat és a mesés fotópontokat, de nyilván megtalálják majd, mert oda vezet mindenkit az őszi hangulat, a színes falevelek, a szalmabálák, a ragyogó fények, tökök minden mennyiségben, egy gyönyörű őszön a Városligetben. Minden programhoz jó étvágyat és persze jó szórakozást kívánunk.
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzin. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Napos, hűvös idő lesz. Módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt. Megműtötték 14. Leó pápát. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is, a zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlés emellett több jogszabályt módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. Megválasztotta az országgyűlés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét. Gellért Károly Árpád vádemelésért felelős, Ötvös Károly közpénzügyi, Terhes Tibor Dávid pedig fellebbviteli elnök helyettes lett. A 3 tisztviselő közül 2 ügyészként dolgoztak korábban, egyikük pedig az Integritás Hatóság vizsgálati vezetője volt. Sikeres volt 14. Leó pápa műtétje. A katolikus egyház fő tüdejéről eltávolítottak egy korai stádiumú csomót a római Gemelli klinikán. A sebészeti beavatkozás a tervezett időzítéssel és módon történt. A pápa már visszatért a kórtermébe, ahol várhatóan egy hétig lábadozik majd, közölte a Szent Szék. A 71 éves 14. Leó vasárnap hozta nyilvánosságra, hogy elváltozást fedeztek fel a tüdején. Azért döntött az azonnali műtét mellett, hogy ne kelljen elhalasztania közelgő dél-amerikai látogatását. Folytatódott a francia diákok országos tiltakozó akciója. A közoktatás alulfinanszírozottsága miatt harmadik hete tüntető fiatalok több helyen összecsaptak a rendfenntartókkal. Csaknem 1000 ember tartóztattak le, túlnyomó többségük kiskorú. Gyülekezésre való felbojtás, rendőrök elleni erőszak és vandalizmus miatt indul ellenük eljárás. A diák szervezetek szerint csaknem 500 000 vettek részt a tüntetéseken, a rendőrség 161 000-re becsülte a számukat. 5 hónapos vörös panda kölyök látható a fővárosi állat- és növénykertben. A Budapesten született nőstény állatot gondozói nevelték fel, mert anyja augusztusban egy vírusos betegségben elpusztult. A Cékla nevű kis panda rövid ideig maradt csak Budapesten, mert az Európai Tenyészprogram keretében egy másik állatkertbe szállítják majd. Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel, szerdán csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. A szél helyenként megélénkül, hajnalban 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de néhol fagyhat. Napközben 13-19 fok valószínű.
1: A hírek után újra jazzy zene.

0: következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Kedves utasaink! Ez itt a Business Class Replay, ahol visszakanyarodunk és felidézzük az előző adás legfontosabb beszélgetéseit.
1: A vendégem egy régi kedves barátom, Barna János, a Viva Vitamin Water egyik társalapítója. Jó reggelt, szia!
2: Jó reggelt, köszönöm szépen a meghívást.
1: Na, akkor kezdjük a legelején, hogy mi is az a Viva Vitamin Water. Honnan indult ez az egész? Tudom, hogy ti nektek volt egy előzményetek, amikor más üdítőital cégnél dolgozhatok itthon, aztán egyszer csak gondoltatok egyet?
2: Hát a szomjoltásnak vannak evolúciós szakaszai. Régen a szomjoltás az csak a vízről szólt, mert hát nem nagyon volt még más. Utána az előző évszázadban a szomjoltás mellett bejött az önmagunk kényeztetése, az önmagunk megajándékozása, ezek a gyümölcslevek, a szénsors üdítőitalok. És akkor az igazából ennek a 2000-es évek elején jött az, hogy a fogyasztó többre vágyott. Akart valami funkciót, akart valami hozzáadott értéket. És hát mondanám, hogy megláttuk ezt a fogyasztói igényt, de igazából túl korán láttuk meg, de úgy kezdtük kapizsgálni, hogy ebbe az irányba fog menni a piac, és akkor kerestük rá a megoldást, és úgy tűnik megtaláltuk.
1: Na, funkcionális italoknál tartunk. Mik tartoznak ide?
2: Funkcionális ital, lehet sportital, lehetnek a vitaminvizek, meg nagyon sok funkcionális. Lesznek az új, a funkcionális tabletták, ami újra egy új trend, de alapvetően a vitaminvizeket soroljuk ide, a sportitalokat soroljuk ide.
1: Aha, jó. Hogyan indult el? Tehát amikor kitaláltátok azt, hogy te akkor most csináljátok egy vitaminvizet,
2: igen,
1: akkor az hogyan tudott elindulni? Mert hogy ennek nem volt itthon semmilyen előzménye.
2: Említetted, hogy a szakmában dolgoztunk, így van, barátommal, társammal, Kaszás Attilával valóban már akkor jó, több mint 10 éve a szakmában dolgoztunk, tehát az üdítőital szakmában. Úgyhogy maga a gyártói háttér az megvolt. Tehát megvolt a kapcsolatrendszerünk az alapanyagbeszerzésre, a gyártatásra, úgyhogy ez a része könnyű volt. Ami sokkal nehezebb volt az, hogy kategóriát teremtettünk. Tehát senki nem ismerte még ezt a kategóriát, és gyakorlatilag ott kellett kilincselnünk, házalnunk a kereskedőknél, hogy kezdjék el forgalmazni, és először nagyon nagy volt az ellenállás, mert ez egy nem létező.
1: Mire? Persze, miért kéne vitaminvíz az embereknek?
2: Abszolút. Persze. Meg hát a másik, ez csak egy sima víz. Miért fizessek én ezért ennyit? Hiszen víz. Tehát ez volt általában a válasz.
1: De ez hogyan sikerült megugrani végül? Hát milyen érverendszerrel?
2: Nagyon sok munka volt benne. Tehát nagyon nehéz volt az eleje minden szempontból, finanszírozás szempontból, az ellenállás szempontjából. Rengetegszer csődbe mehettünk volna, de nem mentünk, mert kitartottunk. És hát végül is a kitartásunk meghozta a gyümölcsét. Lassan utolért minket a fogyasztó, ez nagyon viccesen hangzik, de utolért minket a fogyasztó. Tehát mi már tudtuk, hogy ők mit akarnak, csak még ők nem tudták, aztán utolértek, meg hát megteremtettük a
1: kategóriát. Volt egy ilyen jövőbelátásotok, hogy ez fog menni, és hát akkor...
2: Ez azért nem túl szerény, de...
1: Nem kell, hogy szerény, tehát van olyan eredményetek, ami miatt nem kell szerénynek lennetek.
2: Hittünk benne, akkor is, amikor senki más, ez egy nagyon vicces sztori. A gyárnak a tulajdonosa, aki először legyártotta a Vivát, ő azt mondta nekem, remélem majd fogja hallgatni ezt a műsort, vagy most hallgatja, azt mondta nekem, hogy ő nem hitte volna, hogy ezt a terméket még egyszer fogja gyártani. Tehát biztos volt a kedvünkért, meg a régi kapcsolat miatt legyártotta egyszer, és biztos volt benne, hogy többet ezt nem kell gyártani. Hát kellett.
1: Tényleg, és nem jutott esetekbe az, hogy nem Magyarországon próbálkozzatok? Azért tudom, hogy az Egyesült Államokban ezek a funkcionális italok, funkcionális vizek, ezek azért sokkal népszerűbbek voltak. Nem lett volna egyszerűbb ott elindulni, vagy ott már túl nagy volt a konkurencia?
2: Nekünk itt volt kapcsolatrendszerünk, itt volt bázisunk, ezt a piacot ismertük azért. Még ma sem mernénk egyből az Egyesült Államok piacára belevágni, bár már van szó róla, de azért az nagyon nagy fa.
1: Hogyan lehetséges akkor az mégis, hogy most már több mint 20 országban ott vagytok?
2: Hát először nagyon sok kilincselés, házalás, rengeteg hideghívás, rengeteg elutasítás, aztán 5 év után jelent meg az első külföldi partnerünk Romániából. Románia utána először jöttek a környező országok, ez mind-mind személyes látogatások, személyes kapcsolatfelvétel, nagyon sok elutasítás, és utána egyre több igent kaptunk, és utána meg már, ez most furán hangzik, de így adják egymásnak a kilincset. Tehát meglátják egy piacon, egy boltban, egy
1: hogy
2: polcon,
1: ez stb.,
2: hogy ez működik, ott van, jó, ezt már láttam korábban is, akkor ez lehet, hogy működik, és utána megkeresnek minket. Nyilván vannak a kiállításokon való részvétel, a bemutatóknak a küldözgetése, tehát ez az egyik vonal, de a másik az, amikor maga a termék hívja fel a fogyasztónak vagy a kereskedőnek a figyelmét, és utána ő keres meg minket.
1: Mondtad, hogy az Egyesült Államokban egyelőre még nem, hisz az túl nagy piac, akkor hol igen?
2: Hát most már azért 3 kontinensen ott vagyunk, tehát nyilván Európában vagyunk a legerősebbek. Közel-Keleten nagyon-nagyon megerősödtünk, ott nagyon büszkék vagyunk rá, Afrikában, és most 2 olyan új, mondjuk azt, hogy kontinensen van már gyakorlatilag előírás, vagy aláírás előtt a szerződés, amikor már helyben történik a gyártás, tehát az már egy más típusú együttműködés lesz, az nem egy disztribúciós megállapodás, amikor mi gyártjuk a terméket, és eladjuk, és ők pedig forgalmazzák, hanem már helyben történik a gyártás is, és a forgalmazás is.
1: Hogyan lehet versenyezni mondjuk olyan szereplőkkel, akik egyrészt már évtizedek óta ott vannak, mondjuk akár az üdítőitalpiacon, sokkal nagyobb tapasztalatuk van brendek bejáratásában, sokkal több pénz áll rendelkezésükre. Hogyan lehet ezt a versenyhátrányt kiegyenlíteni?
2: Én azt gondolom, hogy a minőséggel. Aha. Tehát mi mindig próbálunk többet adni, akár ízben, akár beltartalomban, akár hozzáadott értékben. Ezzel nem feltétlen leszel piacvezető, de mindig van egy célcsoport, mindig van egy fogyasztói közönség, aki a legmagasabb minőséget keresi, és ők a mi célcsoportunk, ők a mi fogyasztóink.
1: Egyébként, amikor ti létrehoztátok a vitaminvizet,
2: igen,
1: azt gondolom kellett valami élettani tapasztalat, illetve szakértelem az, hogy mennyit tegyünk bele, milyen arányban, mivel jó. Te ezeket mind megcsináltátok?
2: Abszolút, meg gyakorlatilag a mi kizárólagos alapanyag beszállítónk az egy akkor német, most már német-amerikai világcég, gyakorlatilag a világ legnagyobb alapanyag beszállítója, mindig velük csináljuk együtt a termékfejlesztést.
1: Ez fajta garancia, és akkor az arra, hogy...
2: Ő abszolút, garancia a beltartalomra, garancia a minőségre, ha mondjuk a világ másik oldalán akarsz gyártani vagy gyártatni, és megmondod az ő nevüket, hogy ők, ami kizárólagos alapanyag beszállítunk, akkor nincs több kérdés.
1: Aha, jó. Mennyit változott egyébként a piac? Hát azért most már több mint 20 éve vagytok.
2: Folyamatosan változik, tehát először elég volt csak vitamint hozzáadni, utána mindig jönnek az extra funkcionális igények, úgyhogy nekünk, tehát azért mi nem találjuk ki a spanyol viaszt, mi csak próbáljuk jól csinálni, és próbáljuk észrevenni, vagy megfigyelni a fogyasztó igényeket, a tendenciákat, és egyébként elég nézni a gyógyszergyárak trendjeit, a táplálékkiegészítő trendeket, stb., és utána ezt bele kell rakni az üdítőbe. Így születik meg a magnézium, így született meg a kollagén, így született meg most a proteines ital.
1: Egyébként ez kicsit ilyen, majdnem azt mondom, hogy végtelen lehetőség, hisz ahány funkció van, tehát magnézium, protein, kollagén, annyiféle ízkombináció is lehet éppen hozzá. Tehát, hogy van például olyan, mondjuk, hogy azt mondjam, hogy itt van mondjuk egy magnézium és ital, és akkor ennek különböző ízei is vannak?
2: Lehet így is. Tehát alapvetően egy termékfejlesztés az két irányból van. Az egyik, hogy milyen ízre vágynak a fogyasztók, mik az új trendek. Például, mit tudom én, volt a mangó, most mondok egy példát. Vagy most van a yuzu, a japán citrom. Tehát vannak az íz iránti fogyasztói igények, és van a funkció iránti belta. És ezt egyébként úgy rakod össze, hogy akarod. Tehát most lehetne a magnéziumos ital mondjuk citromízű, és lehetne a proteines ital mondjuk guava ízű, de tehát ez egy döntés, hogy rakod össze a két funkciót.
1: Változnak az igények? Vagy egyre többen is akarják ezeket a funkcionális vizeket?
2: Nagyon, nagyon.
1: Trend?
2: Igen, tehát ezt mondtam egy kicsit korábban, hogy utolért minket a fogyasztó, ez nagyon szerénytelen, de ez van, hogy most már tényleg hozzáadott értéket kell adni, nem lehetsz unalmas, nem elég, ha csak vizet adsz, mindig legyen benne valami extra beltartalom, lehetőleg ne legyen benne sok kalória, tehát változnak az igények, és egyre magasabb a léc.
1: Ezért is, ezért a megemelkedett igények miatt történt az, hogy kiléptetek a vitamin teákkal is a piacra?
2: Igen, tehát meg lehet próbálni egy adott kategóriáról lehúzni az összes bört, de ott előbb-utóbb a saját konkurenciáddá válsz, mert tehát még egy vitaminvíz, még egy vitaminvíz, még egy vitaminvíz, nem nyersz új fogyasztót. Ilyenkor meg kell próbálni új kategóriát keresni, és hát a te az, ami azért egy egészséges.
1: Ami közel áll, igen.
2: Közel áll, az egy közel álló piac, az is egy egészséges termék. Mi itt is megpróbáltunk egy kicsivel még többet adni. Tehát mi nem sima teát rakunk bele, hanem Dél-Amerikából hozunk organikus teát, sokkal több, tehát 2-3-szor annyi teát rakunk bele, mint a konkurenseink, és ehhez rakjuk még hozzá a vitamint, úgyhogy itt is próbáltunk egy szuper minőséget összehozni.
1: A beszélgetésünk elején mondtad, hogy finoman szóval se volt egy diadal, mert az első pár hónap, első pár év. Volt egyébként olyan döntés, amit megbántatok?
2: Nagyon sok. Nagyon sok.
1: De az, hogy belekezdhetek, azt nem?
2: Azt nem bántuk meg soha. Azt nem bántuk meg soha. Voltak gazdasági döntések, amiket máshogy kellett volna, például exportpiacnál, mennyire bízunk meg valakiben, ki fogja vajon fizetni, vagy nem fogja kifizetni. Tehát mi túl nagy bizalmat adtunk mindenkinek, azt hittük, hogy mindenki olyan becsületes, mint mi. Azért ez nem mindig így volt. De ha a mit bántunk megről beszélünk, akkor van egy kedvenc sztorink Attilával, a társammal mindig fölemlegetjük, hogy még a pályánk elején itt Magyarországon van egy magyarországi közszereplő, influencer, művész, akit mi egyébként nagyon szeretünk és nagyon sokra tartunk, és még a pályánk elején beszélgettünk vele, hogy esetleg egy marketing megállapodás. És egy olyan

0: Na most te benne vagy a maratonban, a fiad révén. Tudod, hogy mennyi a 40, hol van a 42 kilométeres maratonnak a fele?
1: A Batthyányin.
0: Nem! 30 kilométernél képzeld el. Tehát odáig csak a felénél vagy, mikor elérsz. Mikor azt mondod, hogy már csak 12 van hátra, az még legalább olyan nehéz,
1: ja, igen,
0: mint
1: igen,
0: az első.
1: Igen, igen, ez tényleg.
0: A másik híres mondás, ugye, hogy a maraton az nem két fél maraton. Aki úgy áll oda, tudok futni fél maraton, csak kétszer kell, annak megint. Tehát, hogy ebben hogyan tudnak az online térbe az emberek, és hogy hány ezer, tízezer millió lájkot kapnak meg megosztást, uh-huh. mert mindenki elismeri a teljesítményt. Senki nem, mikor bemegy egy maratonista, bocsánat, bebiceg, mert az első alvás után azért ott lesz izomláz rendesen, lépcsőn közlekedni lefele nem könnyű másnap a maraton után, akkor bemegy a munkahelyére, vagy az iskolájába, akkor senki nem azt mondja, hogy te milyen hülye vagy, hanem mindenki elismeri. Van, aki nagyon elismeri, van, aki csak kevésbé, de és a legmerek többsége vágyakozik, hogy ezt én miért nem tudom csinálni. És hagyd menjek oda-vissza, mert és üzenet a hallgatóknak, akkor azt mondta, hogy hát most már te is szeretnél futni. Nem akarsz maratont futni. Mindenkinek megvan az a saját távja, ami nagy öröm lesz. Tehát a 10 kilométeren, az 5 kilométeren, a 2,3-on pont ugyanolyan boldogan jöttek be az emberek, akik arra voltak felkészülve, akiknek az volt a céljuk, hogy megcsinálják. És soha nem fognak eljutni a maratonhoz, de mégis megcsinálják a saját kis maratonjukat. És ez pont ugyanakkor örömet okoz, úgyhogy én szívesen látnám az egyik befutódat, mondjuk a női futógálánkon júniusban 8 hónap, 9 hónap múlva, hogy mit fog szólni mondjuk egy 5 kilométeres távhoz, amit a Hősök terén, Andrássy út környéken, egy csodálatos városban teljesítesz.
1: Tehát akkor legközelebb júniusban lesz valamilyen versenyetek?
0: Nem. A futó őrület, a futó boom, ahogy mondják, nem csak a világon, Magyarországon is megvan. Egyébként közel 1000 futó esemény, futó verseny van Magyarországon egy év alatt. Nekünk 4 hét múlva a Balatonon van egy évzáró, szezonzáró félmaratonunk. Ott is lesz 5-6 ezer ember. December 6-án tartunk Budapesten egy Mikulás futás szintén 4-5 ezer emberrel, ahol akik mindenki Mikulás ruhába öltözik. Na ott aztán annyi boldog gyerek van, hogy az hihetetlen, mikor több ezer Mikulás elindul Budapest utcáin, megáll az élet a Váci utcán, mert ott futunk többek közt a Váci utcán, a turisták jönnek, pincérek kiállnak az ajtóba és nézik. Zúzmara félmaratonunk van 10 kilométerünk januárban, Hungaroringre megyünk márciusban, Telekom Vivicsét áprilisban, tehát rengeteg, 16 eseményünk van ebben az évben, jövőre 17 lesz, idén több mint 170 ezer ember jelentkezik az eseményeinkre, úgyhogy pörög, nem állunk meg, picit most a kollégáim pihennek, elszámolások után egy pár napot pihenünk, és megyünk tovább, de hát ugye egy év múlva, mai napon fogjuk elindítani a nevezést a 42. Spár Budapest Maraton Fesztiválra, és már egy pár távra lehet nevezni, mert nem csak a felkészülés hosszú, hanem a szervezési folyamat is hosszú, tehát csináljuk folyamatosan.
1: Egyébként volt olyan, aki az utolsó pillanatban akart valamilyen távra nevezni, és volt, hogy betelt már. Olyan egyébként lesz nálunk is, hogy például maratonra vagy bármelyik távra sorsolás lesz, mint mondjuk egy-két nagy maratonfutó fesztiválon?
0: Igen. Hát Prága például már idén 17 ezer félmaratonistája volt, és ebben az évben a 20 következőre már csak sorsolásra lehet bejutni. Nekünk is 17 ezer félmaratonistánk volt, de nekünk még van kapacitásunk. Ez mindig attól függ, hogy egy szervező és egy városban milyen szervező hogyan dönt, és egy városban milyen lehetőség van, mekkora a terület, mert milyen szélesek az utak, mekkora a rajtszél terület. Tehát ez olyan, hogy mint egy színház. A Pál utcai fiúkra igen nehéz bejutni a Víg Színházba, a padlásról meg ne is beszéljünk, tehát megvan a kapacitás, annyi egy van. Ott ugye az első, ahogy jönnek az emberek, úgy tudják megvenni a jegyet. A világban ez kialakult, hogy sorsoljanak. A London maratonra például egy világ 50-60 ezer ember fut minden évben, erre több mint 1.300.000 ember jelentkezik.
1: 1.300.000,
0: atya ég. Igen. Atyaég, ugye? Hogy idén egy óriási kísérlet.

0: bocsánat, 27-ben egy óriási kísérlet van a maratoni világban, Londonban. Megegyeztek a várossal, hogy két napos lesz a London maraton. És nem, hogy mind a két nap egy-egy fél, hanem mind a két nap, szombaton is és vasárnap is 50-50 ezer ember fog maraton teljesíteni London utcáin. Na, ilyen még nem volt sehol. Kíváncsian várja a maratoni világ, és főleg a londoni szervezők, hogy ezt meg lehet-e csinálni. Le lehet egy ilyen világvárost, vagy egy nagyvárost két napra a futóknak át lehet-e adni. És hogyha ez működik, akkor azt gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok városban lesz ilyen, és azt gondolom, hogy igen, Budapesten is eljön ez az időpont, hogy Budapest ugye nem egy túl nagy város, és nagyon nehéz megfelelő helyszínt találni ennyi embernek, nálunk is el fog ez jönni. Ez arra fogja ösztönözni a futókat, hogy időben nevezzenek, és akkor folyamatosan. Már be vagy nevezve, akkor már muszáj készülnöd, úgyhogy eljön.
1: Az, ugye említetted, hogy rengeteg külföldi jön, egyébként említsük azt meg, hogy azért ezek a külföldiek idejönnek, szállást foglalnak, költenek, vendéglátóegységekbe járnak, tehát hogy turizmus szempontjából is azért nagyon jó ez a rendezvény.
0: Ez sokkal-sokkal, ennél sokkal erősebb a dolog, tehát most csinálunk egy hatalmas fölmérőst, a két a félmaraton, ami szeptember volt, és most mind a kettőn 9000 közel, egyiken közel, másikon több mint 9000 külföldi volt. Egy hatalmas fölmérést csinálunk egy szakértő csapattal, hogy meghatározzuk az események turisztikai hatását, döntően a külföldiekét. A végén meg fogjuk mondani, hogy hány vendégészakát töltöttek, hányan voltak, mennyit költöttek. Még azt is fogják számolni a szakértők, hogy a GDP hatás mekkora. Ez ilyen kutatásunk 11 éve volt utoljára, akkor a három nagy nemzetközi verseny, a tavaszi Vivicsita ugye a harmadik, akkor annak 2,5 milliárd forint GDP termelő hatása volt, annyit termeltek a magyar gazdaságnak, erre most kíváncsi vagyok. Ez a kutatás, ami nem sok ilyen kutatás van sporteseményekre, inkább titkolni szokták, meg imidzsekről beszélnek, meg reklámértékről, nem sok ilyen van, ez el fog készülni november elején, közepén, és akkor szívesen beszélek majd róla nálatok is, azt gondolom, hogy ezek nagyon szép számokat fognak hozni, és példát mutat, hogy egy nagy világeseményt így kell kielemezni.
1: Na hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és túl azon, hogy eljössz és elmondod azt, hogy mennyire a külföldiek mennyire gyakorolnak hatást a GDP-re, egyszer gyere el és mondd el, hogy hogy kell felkészülni egy maraton versenyre, oké? Okay?
0: Várom a meghívást.
1: Nagyon szépen köszönöm,
0: és
1: Kocsis Árpád.
0: Akkor júniusban fog, okay. Hogy a tél van.
1: Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője volt a vendégünk. Szia!
0: Köszönjük szépen, szia!
2: Jazzy.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A Jazzy Rendezvún bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvún Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzin. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Jó reggelt kívánok! Már most akadozik az előrejutás a fővárosban a Budaörsi úton a Nagyszőlős utcai felüljárótól befelé. Az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt szintén lassulásra kell számítani, ahogyan a 10-es főúton is az Ürömi úti körforgalomhoz közeledve. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél, ahol mától a Dombóvári úton a Budafoki út felől a hídra balra csak egy sávból tudnak kanyarodni. Mára lezárják a félútpályát a második kerületben a Töltyfa utcában a Feketesas utcánál, közműépítés miatt. Ugyancsak félpályás lezárásra kell számítani ma 8 órától Kőbányán a Basa utcában a Kőér utca közelében, mert elektromos közművet építenek, a váltakozó irányú áthaladást jelzőrök segítik majd. Szintén 8 órától lezárják a buszsávot a 16. kerületben a Csömöri úton befelé a Rákóczi út után, valamint kifelé a Pálya utca előtt a külső sávot, mert javítják az útburkolatot holnap reggel 8 óráig. Varga Etele, BKK Info.
2: A közlekedési hírek támogatója a DC-72 vizsgabázis, honosítás, eredet és műszaki vizsgaállomás üzemeltetője, a Lepó 01 Kft.
3: Kellemes reggelt kívánok, köszöntöm Önöket! Majd kifejezetten hűvös reggelre ébredtünk, és a nap folyamán is a változékony, igazi őszi arcát mutatja majd az időjárás. Napközben többnyire gyengén felhős lesz az ég, de komolyabb csapadéktól nem kell tartanunk. A szél mérsékelt marad, az északnyugati légmozgás sebessége 13 km per óra körül alakul. A kora reggeli 2 fokos minimumok után délutánra mindössze 16 fokig emelkedik a hőmérséklet. Az éghajlati feljegyzések szerint ebben az időszakban már előfordultak ennél jóval komolyabb, fagyos és didergős reggelek is a térségben. A hűvös szél és az alacsony hőmérséklet miatt mára egy vastagabb őszi kabát, egy zárt cipő és egy könnyű sál viselését javaslom Önöknek. Szép délelőttöt!
2: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Minden szülőnek fontos, hogy mivel táplálja gyermeket testét, lelkét, no és persze szellemét. A Business Classban kiemelt figyelmet fordítunk a csemeték fejlesztésére is. Legyen szó pénzügyi, életvezetési, egészségügyi tanácsokról. A Jazzy gyerekmenüt most szervírozzuk itt, a Business Classban.
1: Jó reggelt kívánok, október 14-e szerda van, 7 óra 32 perc van, vendégem a telefonnál Horvátné Hodács Zsuzsanna, a Karolina iskola főigazgató helyettese. Jó reggelt!
2: Reggelt kívánok!
1: Témánk pedig a középiskolai választás. Azt hiszem, hogy ez tényleg nagy lépés mindenki számára. Én azt gondolom, lehet, hogy rosszul egyébként, hogy szerintem az általános, az amit ott tanulnak, azt szerintem mindenhol meg lehet tanulni, de a középiskola az már tényleg nagyon komolyan számít, hogy mit választunk a későbbiekben is. Nagyon sok szülőnek okoz ez nagyon komoly gondot. Mit tapasztalnak önök, is érzékelik ezt a felfokozott várakozást?
2: Igen, természetesen mi is tapasztaljuk, és egyre több helyen foglalkoznak ezzel a témával, amit úgy hívnak, hogy szülői oktatási szorongás. Ezzel mindenféleképpen kell foglalkozni ma már mindenkinek.
1: Mi az, egy kicsit akkor részletezné, bár egyébként szerintem én is átéltem már ezt, de ön mondja el tényleg szakértőként, hogy mi ez a szülői szorongás?
2: Ugye a szülő mindig a legjobbat akarja a gyermekének, és ez okoz mindenkiben szorongást. Ennek több alapja van. Az egyik az ugye a legalapvetőbb, hogy vajon tényleg jó döntést hozok-e, valóban abba az iskolába kerül a gyerek, ami neki a legjobb. De van ennek egy olyan része is, ami abból fakad, hogy ebben az időszakban rengeteg információ éri el a szülőket, nagyon sok dátumra kell figyelni, szabályra, és ebben is egy kicsit a mai rohanó világban olyan elveszettnek érezheti az ember magát.
1: Hol kezdjünk hozzá a középiskola választáshoz? Tehát ön gondolom ez ügyben már tényleg nagyon sok évet végigcsinált, hogy mit érdemes először kezdeni, mikor kezdjünk egyáltalán hozzá?
2: Hát azt mondanám, hogy semmiféleképpen sem elég ezt nyolcadikban elkezdeni, hanem akár már így, ahogy felsős lesz a gyermek, akkor érdemes nyitott szemmel és nyitott füllel járni, hogy mit mondanak az emberek. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a legfontosabb tapasztalat az abból fakad, akik oda járnak, hogy miért szeretnek oda járni, akár szülők, akár gyerekek szájából. A másik pedig, amit én nagyon-nagyon javaslok, azt, hogy jöjjenek el az iskolába, akár nyitott rendezvényre, tehát hogyha még kisebb a gyermek, akkor ugye nem feltétlenül a nyíltnakra gondolok, tehát akár olyan rendezvényre, amit nem csak a saját tanulóiknak szerveznek az iskolák, vagy szervezünk mi is, hiszen minden évben van ilyen, és aztán természetesen nyolcadikban pedig jöjjenek el feltétlenül a nyílt napra, mert én azt gondolom, hogy leginkább ott lehet megtapasztalni, hogy milyen is egy iskola, hogyha belépünk, milyen a hangulat, milyenek az odajáró diákok, milyenek az ott tanító tanárok, és ez szerintem nagyon sokat tudja oldani ezt a szorongást, hogy jó helyre adom el a gyermekemet.
1: Tehát akkor ön azt mondja, hogy mindenképpen érdemes iskolákat nézegetni, mert én úgy gondolom, hogy esetleg ott azért tényleg a legjobb részeket látjuk, tehát valójában nem feltétlenül azt látjuk, ami a valóság, vagy azt mondja, hogy azért attól, hogy ott az iskolaigazgató elmondja a részleteket, tanárok beszélnek, diákokat látunk, akkor mégis az igazat fogjuk látni?
2: Igen, és én azért mondom azt, hogy jöjjenek el, és ne csak azt hallgassák, amit mondanak, mert természetesen mindenki a legjobbakat mondja az iskolájáról. Szerintem teljesen magától értetődő, de onnantól kezdve, hogy belép az ember, átlép a kapun, akkor már rögtön megtapasztalhatja, hogy milyen is a légkör, milyenek a gyerekek, és ezt azért is tudom ennyire határozottan állítani, mert nagyon sok ilyen visszajelzést kaptam, hogy ahogy beléptem, azt éreztem, hogy itt mennyire családias a légkör, hogy mosolyognak a gyerekek. Volt olyan felnőtt, aki megegyezte, hogy milyen jó, hogy itt udvariasak, köszönnek, akkor is, hogyha nem ismernek bennünket. Tehát nagyon sok olyan impulzus éri az embert azáltal, hogy belép az intézménybe, ami még nem a szavakról szól, hanem inkább mondom magát, a légkört, a környezetet tudják meg tapasztalni, és én lehet, hogy furcsa, amit mondok, de ezt talán még fontosabbnak tartom, mint azt, hogy mit mond el az igazgató, ami persze nagyon fontos, de ez nagyon sokat segített pontosan ennek a szorongásnak a oldásában.
1: Mennyire figyeljünk arra, hogy hol van ez az iskola, mert ugye az általánosnál szerintem azért jellemző, hogy az jó, ha közel van, tehát hogy gyorsan beér a gyerek, de a középiskolánál kell, hogy számítson az, hogy hol van helyileg?
2: Én nem gondolom, hogy ez fontos szempont lenne. akár már ugye nálunk van 8 évfolyamos gimnázium, és én azt látom, hogy már 5. gyerekek is van, úgyhogy egyedül jönnek, vagy lesz elhozza a szülő reggel, délután már egyedül megy haza. 8-osoknál meg ez, illetve 9-eseknél ez már főleg nem szempont.
1: Mennyire hallgassunk a többi szülőre, mert elmegyünk ugye meghallgatni az iskolaigazgatót a nyílt napokra, de azért kétségtelen, hogy azért ott a közvetlen környezet, vagyis a szülők, a másik, a többi szülő, az azért nagyon befolyásol minket. Teljesen függetlenítsünk ettől, vagy pedig hallgassunk rájuk?
2: Lehet rájuk hallgatni, csak mindig nézzük azt meg, hogy az ő gyereke az vajon olyasmilyen, mint az én gyerekem, az ő gyerekének a fejlődését ugyanaz szolgálja, mint az én gyerekemét. Tehát én nagyon óvnék attól, hogy azért, mert XY-nak a gyereke jó nevű iskolába jár, és az mondjuk egy versenyistáló, akkor az enyémet is oda kell adni, ha azt szeretném, hogy valaki legyen belőle. Tehát nagyon fontos megnézni, hogy az én gyerekemnek mi a jó, és amit nem tudunk megsporolni azon kívül, hogy ilyen tapasztalatokat szerzünk, az az, hogy nagyon sokat kell a gyerekekkel beszélgetni. És átbeszélni, hogy mik azok a szempontok, amik alapján mi választunk iskolát, hogy mennyire a hírnéve fontos, mennyire a társaság fontos, tehát hogy nagyon sok szempontot figyelembe kell venni a választásnál. És azt gondolom, hogyha ezzel a témával sokat foglalkoznak otthon is, és akár segítséget is kérnek, akkor sokkal könnyebb jó döntést hozni.
1: Ugye említett az, hogy segítséget is kérnek, kitől kérjenek segítséget?
2: Hát egyrészt vannak a pályaválasztási tanácsadók, de én most nem is rájuk gondolok, hanem például mi is szervezünk egy 5 alkalomból álló felvételi előkészítőt, ahol nem csak azok a tanárok vannak ott, akik a foglalkozást tartják, hanem például én magam is ott vagyok minden alkalommal, azért, hogy egy közvetlen formában is feltessék a kérdéseket a szülők, amikor elkísérik a gyerekeiket. De ilyen, mint említettem, a nyílt nap. A nyílt nap nálunk úgy néz ki, hogy délelőtt a gyerekek órákra jöhetnek be, hogy megtapasztalják a ottani légkört. Délután szintén visszavárjuk a gyerekeket bizonyos foglalkozásokra, de a szülőknek nem csak tárgyilagos tájékoztatót adunk, hogy milyen osztályok indulnak, felvételi eredmények, stb., hanem pontosan erről a döntésről is beszélünk nekik, hogy milyen szempontokat vegyenek figyelembe, mi az, ami segít nekik jó döntést hozni. Emellett a honlapon is közé tesztünk ilyen tájékoztatókat, tehát nem csak a tárgyilagos tényszerű információt közöljük velük, valamint van egy hírlevelünk is a felvételi időszakban. Több alkalommal küldünk ki szülőknek hírlevelet, és ott is nem csak az időpontokra hívjuk fel a figyelmet, vagy a szabályokra, hanem adunk ilyen tanácsot is, hogy segítheti az ő döntéseiket.
1: Mennyire döntsön a gyerek egyedül, és a szülő mennyire szóljon ebbe bele? Például el tudok képzelni olyan szituációt, hogy az összes barátja egy iskolába megy, és a szülő pedig látja, hogy annál jóval erősebb, vagy akár jóval gyengébb gimnázium, vagy középiskola kéne a saját gyerekének. De a gyerek meg szeretne a barátaival maradni. Mit csináljunk ilyenkor?
2: Én nagyon hiszek abban, hogy beszélgetés során sok minden oldódhat az emberben. Ezt a döntést akár 10-11 éves gyerekről, akár 14 éves gyerekről beszélünk, én nem gondolom, hogy rá lehet tenni az ő vállára. Ez egy nagyon komoly döntés. Természetesen a másik véglet sem jó, hogyha a szülő, a diák, a gyermeke akarata ellenére iratja be valamilyen iskolába. Tehát most is az arany középutat tartom helyesnek, hogy sokat beszélgetni. Ez egy fontos szempont, hogy együtt marad-e a barátaival, de nem biztos, hogy az a barátság ki fog tartani. Tehát úgy gondolom, hogy ez csak egy szempont. Úgyhogy mindenféleképpen, hogyha sokat beszélgetnek erről, egy közös döntésnek kell szerintem megszületnie.
1: Ugye gyakran van az, hogy a szülő nyomja rá ezt az egész izgalmat a gyerekre, tehát hogy a gyerek azért ugye ellenne, de minden nap a szülő mondja neki, hogy hát most aztán nagyon össze kell szedned magad meg most. Tehát rányom egy olyan fajta stressz a gyerekre. Hogyan lehet kezelni a saját feszültségünket úgy, hogy az akaratlanul ne vetítse ki a gyerekre?
2: Igen, én is ezt tapasztalom, hogy sokszor ez nagyobb stressz helyzet a szülőknek, mint a gyereknek magának. Ezzel nagyon komolyan kell foglalkozni, mert egy vizsgahelyzet amúgy is stressz helyzet a gyereknek. Tehát azt mindenféleképpen figyelnünk kell arra, hogy ezt a stressz helyzetet ne erősítsük benne. megint csak azt tudom mondani, hogy azáltal, hogy például eljön az előkészítőre a gyermek, akkor már mire jön megírni a felvételét, akkor már nem egy idegen intézménybe fog jönni, tehát ez is tudja oldani a helyzetet. Ha a szülő is beteszi a lábát, akkor ő is fogja látni, hogy azért nem az élete múlik ezen a döntésen, és én ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a gyermekemnek a jövője ezen múlik, hogy milyen iskolába kerül. Bizonyos értelemben igen, de azért nem ez az élet legnagyobb döntése. Hála Istennek azért vannak átjárhatóságok, hogyha nem is olyan mértékben, mint mondjuk ezelőtt 15-20 évvel, de ez jó, hogyha az ember tudatosítja magában, hogy elő kell készíteni ezt a döntést, alapos döntést kell hozni, de nincs, tehát nem az élete fog ezen múlni a gyermeknek.
1: Az mikor kell eldönteni, hogy melyik iskolában írjuk meg magát a tesztet? Azt célszerű egyébként a saját iskolánkban, vagy pedig inkább abban, ahova jelentkezünk, az viszont teljesen ismeretlen. Hogy döntsünk?
2: Hát egyrészt lehetőség van bármelyikre. December 1-jéig kell leadni a jelentkezést a központi írásbeli felvételire. Én azt szoktam javasolni, hogy ahol ő úgy gondolja, hogy jobban tud teljesíteni, oda menjen megírni. Tehát, hogy ugye nálunk például van általános iskola is, jellemző, hogy a mi általános iskolásaink itt írják meg, mert ismerős a helyzet. De sokan jönnek közül, vagy sokan jönnek hozzánk olyanok is, akik hozzánk akarnak jönni, és azért, mert már ismerik az iskolát, és úgy gondolják, hogy itt biztos, hogy nem fognak annyira izgulni, mint hogyha egy teljesen idegen helyen írnák. De például a vidékieknél jellemző, hogy ott a saját kisvárosukban írják meg a felvételit.
1: Egyébként általában be lehet menni az iskolákba megnézni, hogy hol írhatja meg a gyerek a tesztet? Tehát ön úgy látja, hogy ezt beengedik a sulik megnézni a szülőnek, illetve a gyereknek a helyszínt?
2: Hát én azt nem tudom megmondani, hogy más iskolában hogy van ez. Mi nálunk fölkísérheti a szülő a gyermeket, és mindig úgy szoktuk csinálni, hogy gyülekező termek, azok a termek mellett vannak, ahol írják, tehát egészen a gyülekező teremig fölkísérhetik a szülők a gyerekeket, és tavaly még azt is csináltuk, hogy oldjuk egy kicsit a gyerekekben ezt a feszültséget, hogy ilyen üdvözlő üzeneteket tettünk ki a folyosóra, vagy kis könyvjelzőt kaptak ilyen bátorító üzenettel, hogy még jobban arra tudjanak figyelni, hogy mi van bennük, és ne arra, hogy ja Istenem, most egy nagyon fontos vizsgát írok.
1: Ugye ezt a vizsgát azért meg kell írni a gyerekeknek, és tényleg talán ez az első igazán komoly stressz előttük, hogy mikor kezdjenek elkészülni rá, hogy már mostanában már írogatni kéne ezeket a teszteket?
2: Én ezzel kapcsolatban is azt gondolom, hogy ez az arany középút a helyes. Tehát az se jó, ha valaki túl gyakorolja magát, mert nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy mire eljön a nagy nap, addigra kifárad, belefárad, és még jobban rást tesztel. Tehát az a jó szerintem, hogy gyakorolnak, fölkészülnek erre a vizsgára, de nem kell minden héten nem tudom hány feladatot megcsinálni, ugye nagyon sok korábbi feladatlap már fönt van az oktatási hivatalnak a honlapján, tehát én nem gondolom, hogy mindet meg kell csinálni, illetve itt is számít az, hogy milyen a gyermekem, hogy attól nyugszik meg, hogyha minél többet gyakorol, vagy az csak a feszültséget erősíti benne. Tehát azt, ahogy mondtam az előbb is, nem tudjuk megsporolni, hogy a gyerekünkre személyesen figyeljünk oda, és azt nézzük meg, hogy neki és segíti a fejlődését.
1: De azért heti egyet csak érdemes megcsinálni,
2: heti
1: nem?
2: Egyet, igen, heti egyet érdemes, és ezért is tartom fontosnak az előkészítőket. Azt szoktam mondani, hogy az 5 alkalom, amit mi kínálunk, az valószínű nem elég. Tehát nem elég, hogyha 5-ször foglalkozik a gyerek természetesen. De hogyha olyan szaktanárok segítik a felkészülését, akik felhívják a figyelmet arra, hogy például mire kap 6 pontot, mik a tipikus hibák, mire figyeljen, akkor ez sokkal hatékonyabbá teszi a felkészülés, mint az, hogyha minden nap megcsinál egy tesztet.
1: Mi van akkor, hogyha a gyerek, amikor csinálgatja ezt a tesztet, akkor rájön arra, hogy ő semmit nem tud, mert azért ez felnőttel is előfordulhat még akkor a gyerekkel?
2: Ez is egy természetes reakció, hogy vannak ilyen alkalmak, amikor azt írja az ember, hogy semmit nem tud. A szülőnek, hogyha ő vele készül, akkor jó, hogyha ezen megpróbálja átsegíteni, hogy ez természetes van, amikor úgy érzi az ember. És arra kell biztatni, hogy ne adja fel, a következő jobban fog menni. erről is szoktak a szaktanárok beszélni az előkészítőn.
1: Tehát akkor még egyszer mindenki nyugodjon meg, ugye? Ez a legfontosabb.
2: Nyugodjon meg, ez a legfontosabb, igen. Fontos döntés, de nem az élete múlik rajta, és fel lehet készülni a felvételére.
1: Még egyet, hogy mikor kezdődnek ezek a nyílt napok általában az iskolákban?
2: Általában novemberben szokott lenni. Nálunk november 11-én van az első nyílt nap. Amint említettem, már az olyan, hogy délelőtt órákra jöhetnek be, a diákok délután pedig foglalkozásokra és tájékoztatóra a szülők. És szoktunk tartani mi is, meg több iskolában is tudom, hogy van egy második nyílt nap, amikor már megírják a gyerekek, túl vannak az írásbelin, látják az eredményeket, akkor így még jobban lehet gondolkodni azon, hogy na, hova lesz ez elég, hova próbálja meg, tehát február 11-én is tartunk egy nyílt napot hasonló formában.
1: Na hát akkor tényleg akkor még egyszer mindenki nyugodjon meg, hetente meg kell csinálni egy tesztet, és aztán valahova biztos be fog kerülni a gyerek, és az élete pedig rendben lesz. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta nekünk. Horvátné Hodács Zsuzsanna, a Karolina iskola főigazgató helyettese volt a vendégünk. Köszi
2: szépen. Köszönöm a lehetőséget.
0: Viszont hallásra. Jesszi. Együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Minőség is, kényelmes is.
2: Télre is, nyárra is.
3: Hűtésre is, fűtésre is, melegvízre is.
4: Költséghatékony is, megbízható is.
5: Kislakásba is, nagyházba is.
6: Kis családoknak is, nagy családoknak is.
7: Gázkazánok és hőszivattyúk 5 év jó tállással.
1: Immergaz. Komfort, ami veled marad. És neked is.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
8: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. A közmédiát érintő szervezeti változásokról is tárgyal ma az országgyűlés. Folytatódtak az orosz-ukrán harcok. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Magyar Nemzeti Bank tavalyi beszámolójáról tárgyal ma az országgyűlés. Varga Mihály jegybankelnök beadványa szerint a múlt évi szigorú monetáris politika hozzájárult a pénzügyi stabilitáshoz, az inflációs várakozások pedig a jegybanki céllal összhangban alakultak. Az ülésen a képviselők megvitatják a közmédiát érintő szervezeti változásokat is. Szó lesz a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, valamint a Magyar Távirati Iroda Nonprofit ZRT létrehozásáról és alapítókiratának elfogadásáról szóló javaslatokról. Ma éjfélkor lezárul a vagyonadóról és a kata megújításáról szóló törvénytervezetek társadalmi egyeztetése. Az elmúlt időszakban több szakmai szervezet is közzétette véleményét a várható intézkedésekről. Az Ipartestületek Országos Szövetsége és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara üdvözölte az új kata koncepciót. A Vállalkozók Országos Szövetsége szerint azonban több korlátozó rendelkezést is módosítani kellene. Súlyos támadás érte reggel Moszkvát, az orosz légvédelem több mint 110 ukrán drónt lőtt le az orosz főváros felett. Áldozatokról, sérültekről nem tudni. Hajnalban az orosz haderő is csapást mért Kijevre, jelenleg 4 civil áldozatról tudni. Az ukrán főváros legnagyobb hőerőművét és egy 9 emeletes magas házat is rakétacsapás ért. Akadozik az áram és a vízellátás is, az orosz drónok és rakéták Harkivot és Zaporizsját is célba vették. Új taktikákat alkalmaz a Hormuzi szorosban áthaladó korlátozásokat megsértő hajók ellen Irán. A perzsa állam célja, hogy magasan tartsa az olajárakat, és a globális energiapiaci nyomással, valamint a növekvő háborús költségekkel befolyásolni tudja a novemberi amerikai választásokat. Az Irán elleni háború és annak havi 3 milliárd dolláros költsége kulcskérdéssé vált az Egyesült Államokban a félidős választások előtt, amely eldönti, hogy ki ellenőrzi a kongresszust. Budapestre költözik a Hortobágy. Szombaton a pásztorkodás világát idézik meg a Néprajzi Múzeumban. Az intézmény a többi között viselet és pásztorkutya bemutatóval, kézműves vásárral, közös mesealkotással és hangszerpróbával, valamint múzeumpedagógiai foglalkozásokkal várja a látogatókat. Folytatódik a változóan napos, gomoly felhős idő, csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor, helyenként megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 13-19, késő este 7-14 fok között alakul.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
9: Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak! A fővárosban növekvő forgalomban lehet közlekedni, jelentős torlódás még nincsen. Élénk a forgalma bevezető utakon is, de még jó tempóban lehet haladni a főváros felé. Köszönöm szépen a figyelmüket, további jó utat kívánok!
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Kedves utasaink, helyezzék magukat kényelembe.
1: Ez a Business Class.
2: Főtámogatónk a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
0: Nem csak értjük, hanem el is magyarázzuk a hétköznapi gazdasági összefüggéseket. Economy Class. Most a Jazzy Business Classban.
3: Jó reggelt kívánok! Október 14-én szerdán 7 óra 59 perckor a telefonnál Németh Viktória, az Ökonomus Senior elemzője. Jó reggelt, szia!
4: Jó reggelt, szia!
3: Témánk pedig az erős forint hatása a turizmusra. Ugye most a legutolsó adat az nem valami jó, mondanál egy-két konkrétumot?
4: Igen, azt láttuk itt augusztusban, illetve augusztus végén számokban, hogy a vendégészakák száma az 5,8%-kal, míg a vendégek száma 7,8%-kal esett vissza. Ez azt mutatja, ez egy hosszabb tendenciának az eredménye. A külföldi turisták lényegében kissé elmaradtak a megszokott számoktól, illetve az előző évben látottaktól, már a közel-keleti konfliktus kitörése után, és különbözőképpen hatott ez a közel-keleti helyzet az európai országokra. Nagyon sok európai turista úgy döntött, hogy inkább Európán belül marad, és helyben utazik, és ebből egyes régiók tudtak profitálni. Magyarország sajnos nem tartozott közéjük.
3: Tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy Magyarországra most azért jóval kevesebb turista jött, mint körülbelül egy évvel ezelőtt, ugye?
4: Igen, augusztus hónapban mindenképpen, de az év összesítését vesztük, akkor is egy 2,9%-os elmaradás van a megelőző évhez képest, ami minden szempontból rekordnak számított.
3: Esetleg arra tudsz adatot mondani, hogy ez melyik hónapban kezdődött ez az elmaradás, ami így fokozódott egyre jobban?
4: Április hónaptól kezdve láthatjuk ezt a visszaeső tendenciát, a márciusi adatokban még nem volt látható. A május szintén egészen kedvezően alakult, nem volt jelentősebb elmaradás. Ez például köszönhető volt olyan jelenségeknek, mint a Bajnokok Ligája döntő, amit Budapesten rendeztek meg, és erre az időszakra például a budapesti szállások teljesen megfeltek.
3: Tehát akkor gyakorlatilag azt lehet látni, hogy vélhetően ennek valami oka van, és ez egybeesik a forint erősödésével?
4: Igen, mindenképpen fontos tényező ebben a forint erősödése is, és valószínűleg az augusztusi havi, mondhatjuk azt, hogy zuhanásban, mert a külföldi turisták számában már 2 számjegyű 10%-ot meghaladó visszaesés volt, mindenképpen ez szerepet játszott, de a hazai turizmus esetében is volt egy olyan pszichés hatás, hogy ha erős a forint, akkor érdemes külföldön nyaralni. Ugye itt azért beszélünk inkább pszichés hatásról, mert ha külföldre utazunk, akkor annak nyilvánvalóan az úti költsége lényegesen nagyobb, mint hogyha itt maradnánk belföldön. Tehát ilyen módon nem nagyon van olyan külföldi nyaralás, ami jobban megérné, mint a belföldi, de az érzetben, hogy olyan helyre megyünk, ami nem szokványos, mindenképpen más ad egy külföldi nyaralás a látogatók számára.
3: Meg szerintem, amikor elmegyünk nyaralni, akkor azt nézzük, hogy úristen, mennyi a szállás itt, meg ott, meg mennyi, amit kifizetek az étteremre, de azt nem vesszük tekintetbe, hogy tényleg oda is el kell jutni, tehát a repülőjegy, illetve az autóköltség.
4: Így van pontosan.
3: Mikor volt az, ugye azt tudom nyilvánvaló, hogy a Covid-nál ott csökkent a magyar turizmus, de azóta volt egy egyenletes növekedés, ugye a külföldi beutazók számában.
4: Igen, rendre meghaladta a 10%-ot a növekedés, hogyha az elmúlt éveket nézzük, és ez például nagyon kedvezően hatott a budapesti repülőtérnek a forgalmára is. A tavalyi évben 12%-kal emelkedett a külföldi turisták száma, és ugyanezzel az arányjal 12%-kal bővült a budapesti repülőtér forgalma, sőt, még azt is elmondhatjuk, hogy 2024-ben például Európában a legnagyobb növekedést produkáló repülőtér volt a budapesti.
3: De én azt hiszem egyébként nemrégiben volt vendégünk itt a Budapest Airportnak a vezérigazgató helyettese, és ő azt mondta, hogy azért az ő növekedésük az talán megállíthatatlan, tehát hogy idén is nőttek, akkor hogy jön ez össze?
4: Nem minden turista érkezik repülőgéppel, nagyon sokan érkeznek autóval, az egy szerencsés véletlen, hogy pont ugyanannyival nőtt a tavalyi évben a repülőn érkező és az összességében a külföldről érkezőknek az aránya. És érdemes azt is látni, hogy a budapesti repülőtér forgalmát nagyban fellendíthette az a tény is, hogy 2025-ös év végén született több megállapodás, például az Egyesült Államokkal, hogy a koronavírus járvány után először visszatér Magyarországra a közvetlen járat, amely a Philadelphia-i repülőtérről indul és Budapesten száll le. Ezen kívül pedig több olyan fapados járat is indult, amelyekre korábban nem volt példa, és az ázsiai régióba, illetve Európa több pontjáról is újonnan érkeznek járatok, úgyhogy ez egy abszolút rekordév és egy sikerévnek tekinthető.
3: Tehát bár a Budapest Airportnak jól megy, összességében viszont nem jön annyi turista, azt esetleg tudjuk, hogy mely országok vették vissza az ideérkezést?
4: Összetett a kép. Az elmúlt években inkább azt láttuk, hogy például jöttek Angliából, Németországból egy-egy hosszú hétvégét eltölteni Magyarországon, mert nagyon olcsónak számított ahhoz képest mondjuk, hogy otthon a megélhetési költségek hogy alakulnak. Nyilván ehhez is hozzájön a repülőjegynek az ára, de mégis azért ezt felvállalták azok, akik ideutaztak, viszont az idei évben éppen emiatt a forint erősödés miatt látjuk azt, hogy bármilyen európai országot is nézünk, de azért megfontolták azt, hogy Budapestre látogassanak el, hiszen azért jó néhány százalékkal drágította ez az árakat, és ezen felül még volt a szolgáltatások árában is éves alapon egy 4,9%-os emelkedés.
3: Tehát akkor valójában az árak azok, amelyek erre, hát nem rettentik, mert azért rengeteg turista van, bemegyünk a belvárosba, látjuk, hanem hogy azért érezhető csökkenés volt. Budapesten azért ez nagyon ritka, nem?
4: Igen, és az idei évben pont ez volt a különleges, hogy a Budapesten és a Balaton körül, ami a két legnépszerűbb régió, esett vissza leginkább a turistáknak a száma, a külföldi turistáké, 15-15%-os visszaesés mutatott a KSH adata augusztusban mind a két desztinációra.
3: Ugye az említetted már te is a BL-t, a Bajnokok Ligája döntőjét, de most volt azt hiszem talán szeptemberben az atlétikai világdöntő is, akkor rengeteg külföld érkezett, akkor lehet, hogy a szeptemberi adat már jobb lesz, mert ugye a május is jobb volt, tehát az ilyen nagy rendezvények, most például ugye most maraton volt a hétvégén, állt a 9000 külföldi nevezéssel, hogy ezek segíthetnek ezeken az adatokon?
4: Mindenképpen a sportturizmus, akár az aktív, ahogy a maratonokról beszélünk, mint aktív sportturizmus, vagy a passzív, amikor nézni jönnek egy-egy mérkőzést vagy világeseményt, ezek mindenképpen olyan termékek, fogalmazhatunk így, amelyek miatt sokkal többen jönnek Magyarországra. A különböző országok specializálódtak arra, hogy milyen vonzerővel csábítják a turistákat, és Magyarország esetében a sportturizmus egy nagyon jól eltalált koncepció, mivel a sportturizmus az egyik legdinamikusabban fejlődő ága a turisztikának, így mindenképpen Magyarország tudott ebből a szerencsés messzetből profitálni.
3: Mennyire jellemző az, hogy Budapestre tényleg a nem annyira gazdag turisták jönnek, és ezért érzékelhető azt, hogy megérzik a forint erősödését. Tehát, hogyha nyilván luxus utazásokra jönnének ide, akkor nem néznék azt, hogy most akkor éppen 10-12%-kal erősödött a forint.
4: Igen, a turisztikai ZRT-nek volt ilyen koncepciója, hogy Magyarországon erősítse az úgynevezett luxus turizmust, illetve a rendezvény turizmust, ami a turisztikának a prémium ága, és nem feltétlenül csak azért látogassák meg Magyarországot, illetve Budapestet, mert olcsón ki lehet kapcsolódni egy hétvége alatt.
3: Lehet-e látni egyébként konkrétan, vagy ráláttok-e ti arra a szállodafoglaltsági adatokra, vagy pedig egyelőre csak a KSH adatokat látjuk?
4: Jelenleg nehéz lenne megmondani, hogy szeptemberben hogy alakultak a szobafoglalási adatok, de rövidesen e tekintetben is látunk majd KSH publikációt. Bizonyos esetekben szoktak közölni például a turizmus.com adatokat, amelyekből előzetesen látjuk, hogy alakult egy-egy hónap vagy egy-egy eseménynek a foglaltsága, de hamarosan a szeptemberi adatok kapcsán látjuk majd.
3: De augusztusban az látszik, hogy a szállodák foglaltsága is csökkent, tehát nem csak a turizmus.
4: Tehát... De alapvetően nem a szállodák okozták a problémát, hanem a magánszálláshelyek esetében volt látványos a különbség. Itt egy olyan jelenség áll a háttérben, ami azt mutatja, hogy azok az utazók, akik inkább last minute jelleggel foglalják le a szállásokat és az utolsó pillanatban döntenek, ők voltak azok, akik inkább más úti célokat választottak Magyarországon kívül, itt legyen szó akár belföldi, akár külföldi utazóról.
3: Ugye a Balatonról nagyon sokat beszélünk, hogy kevés benne a víz, megjelentek az árvaszúnyogok, ami tényleg azt hiszem, hogy olyan mennyiségben jöttek, hogy az már a turizmust is veszélyezteti, hogy mi a helyzet a Balatonnál, ott is visszaesett, és azt hiszem, hogy mondtad, hogy elég jelentősen.
4: Igen, az augusztusi adat egy 15%-os visszaesést mutatott, és ebben pont azok az utazók vannak, és azokat érintette rosszul, akik magánszálláshelyjel rendelkeznek, és az ő esetükben volt jelentősebb a visszaesés. A szállodák azért vannak szerencsésebb helyzetben, mert ők tudnak kínálni olyan szolgáltatásokat, amelyek akkor is használhatók, legyen szó akár a wellness részlegről, akár arról, hogy van légkondicionált helység, ahova nem mennek be mondjuk az árvaszúnyogok se. Tehát ezek mind fontos szempontok, és ezeket figyelembe vették az utazók is.
3: Mennyire jellemző az, hogy azért nem jöttek mondjuk augusztusban, mert tényleg elképesztően meleg volt, és nem akarnak az egyik városból, ahol nagyon meleg van, elmenni egy másik városba, ahol szintén hőgutát kapnak?
4: Ha összehasonlítjuk a hazai adatokat, illetve a hazai turizmusnak a fejlődését, akkor azt látjuk például a mediterrán régióban, ahol szintén rendkívül meleg volt, és mégis növekedést tudtak produkálni, akár Olaszország, akár Spanyolország. Ez elsősorban a közel-keleti konfliktus utáni átrendeződésnek a szerencsés kihasználása volt ezeknek az országoknak a részéről, de alapvetően ha a régióban hasonlítjuk össze a közvetlen szomszédos országokkal, akkor ők is kedvezőben jöttek ki ebből az idei nyárból, mint Magyarország.
3: Uh-huh. Tehát akkor ez valószínűleg a forint erősödésére, tehát az ilyen mértékű forint erősödésére vezethető vissza szerintetek egyértelműen?
4: Az is szerepet játszik benne, de például elmaradtak az idei évben azok a megszokott marketing kampányok, amelyek az előző évben azért valószínűleg nagyon sok turistát vonzottak, ide sokkal több influencer videót lehetett látni, Magyarországról fényképeket, és például ezek az idei évben kimaradtak. A turisztikai ZRT visszafogta ebben az évben ezeket a költségeit, és a jövő évtől pedig egy másik fajta koncepciót fogunk látni.
3: Tehát akkor ennyit számítanak az országi más filmek, az influencerek?
4: Mindenképpen számítanak, illetve az olyan jelenségek, mint például most láttuk, hogy Armand Duplantis forgatott egy kis videót Budapestről, illetve nagyon sok helyen elmondta, hogy mennyire szereti a várost. Ezeknek hatalmas nézettsége van, és nagyon sok embert vonz Magyarországra, és ilyen szempontból szintén a sport egy nagyon jó példa arra, hogy a sportolók is képesek a saját rajongóikat megszólítani, és kifejezi feléjük azt, hogy mennyire szeretnek egy-egy várost, akkor az még mindig tud turistákat vonzani.
3: Igen, a Rúdugró Duplantis, én is kim voltam ezen az atlétikai világdöntőn, és ő egy ilyen Hungary feliratú mezben volt, tehát tényleg nagyon szereti Budapestet, meg ugye többször el is mondta, tehát ezek valóban tényleg nagyon sokat számíthatnak, ugye?
4: Igen, mindenképpen. Tavaly évben még a gasztronómia területén is végül is csinált egy ilyen országi mezreklámot a gulyás kapcsán, mennyire szereti a gulyást, és hogy az kell neki ahhoz, hogy világrekordot ugorjon.
3: Na hát ez szuper, mi is szeretjük a gulyást. Mit gondoltok ti, hogy ez egy kisiklás, vagy pedig egy nem túl kedvező trend elindulása, vagy ez még korai bármit leszűrni ebből?
4: Egy év adatai alapján azért még korai lenne bármit mondani. A tendencia most egyelőre egy felkiáltó jel, ami a turisztikai szakembereknek, illetve a turisztikai vezetésnek fel kell, hogy hívja a figyelmét arra, hogy ezzel a helyzetet jövőre érdemes lesz valamit kezdeni és célzott kampányokkal megszólítani a turistákat.
3: Egyébként nektek van-e ötletetek, hogy mit kéne csinálni? Tehát, hogy valójában vagy az elős forint meg más szempontból meg jó, hogy, és valószínűleg ugye az elemzők is azt mondják, hogy e körül beáll a magyar forint, hogy akkor célzott országkampányokat érdemes kezdeni?
4: Ennek is fontos szerepe van, illetve annak, hogy például mely szegmenseket szólítunk meg, ahogy az előbb beszélgettünk róla. Magyarország esetében például ennek az úgynevezett luxus turizmusnak még van fejlődési lehetősége, vagy a rendezvényturizmusnak, amely szintén magasabb fizetőképes kereslettel rendelkező turistákat képes vonzani Magyarországra.
3: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtad nekünk. Németh Viktória, az Ökonomus Senior elemzőjével beszélgettem. Köszönöm szépen, szia!
4: Köszönöm, szia!
1: Jazzy! Együtt vagyunk! Para, para.

0: a Business Class fedélzetén. Minden reggel feltörünk egy szerencsesütit. Ahogy most is.
1: Nádas Péter kiváló magyar írónk mondta, hogy ha két út között kellene választanod, soha ne válasz, hanem várj, amíg megnyílik a harmadik. Hát ő ezt vélhetően nagyon sok tapasztalatból mondta, de az én tapasztalatom is az, hogy amikor egyértelműen választani kell kettő között, akkor érdemes egy kicsit kivárni, és aztán valahogy eldőlnek ezek a dolgok.
0: Jazzy.

0: Szia!
1: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: Jó reggelt kívánok! Nehéz az átjutás a fővárosban, a Rákóczi hídon Buda felé. Erős a forgalom a Széll Kálmán tér környékén. A Margit körút mindkét irányban telített. Az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi út, Hegyalja út útvonalon is zsúfoltak a sávok. Szintén akadozik változatlanul az előrejutás a 10-es főút bevezető szakaszán Solymártól az Ürömi körforgalomig, míg a 11-es főúton befelé a város határa Hadrianus utca és a Pünköst fürdő utca közelében is. A budai alsórakparton egybefügg a sor a Margit hídtól délre, a Petőfi hídtól pedig északra a Döbrentei térig, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart is telített, és onnan csak nehezen tudnak lejutni a budai alsórakpartra. A pesti alsórakparton a Szent István parktól, délfelé az Erzsébet hídtól pedig északra lassú a haladás a Lánchídig. Az M0-as déli szakaszán az M1-es autópálya irányában, a Deák Ferenc híd közelében a két külső sáv nem járható várhatóan október 20-áig felújítás miatt. Ez ma reggel is tumultust okoz, jelzi az Útinform. Varga Etele, BKK Info.
3: Kellemes reggelt kívánok, köszöntöm Önöket! Majd kifejezetten hűvös reggelre ébredtünk, és a nap folyamán is a változékony, igazi őszi arcát mutatja majd az időjárás. Napközben többnyire gyengén felhős lesz az ég, de komolyabb csapadéktól nem kell tartanunk. A szél mérsékelt marad, az északnyugati légmozgás sebessége 13 km per óra körül alakul. A kora reggeli 2 fokos minimumok után délutánra mindössze 16 fokig emelkedik a hőmérséklet. Az éghajlati feljegyzések szerint ebben az időszakban már előfordultak ennél jóval komolyabb, fagyos és didergős reggelek is a térségben. A hűvös szél és az alacsony hőmérséklet miatt mára egy vastagabb őszi kabát, egy zárt cipő és egy könnyű sál viselését javaslom Önöknek. Szép délelőttöt!
4: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
1: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A sikeres emberek korán kelnek. Egyikük már itt is ül a stúdióban. Ez a Business Class VIP.
1: A Business Class VIP támogatója a 17 országban jelenlévő 30 automárkát forgalmazó Autovalis nyerté. Driving Together. Vezessünk együtt a tőzsdén és az utakon.
2: Jó reggelt kívánok, október 14-e, szerda van, 8 óra 27 perc, a stúdióban Kamasz Melinda, és vendégeim nem csak egy, hanem kettő, Répási Zsuzsanna, a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány ügyvezető igazgatója, valamint Ádám Szilvia, az alapítvány kommunikációs vezetője. Témánk pedig az, hogy visszatér a Ronald McDonald Ház adománygyűjtő kampánya a hazai McDonald's-okba. Kicsit beszéljünk erről a Ronald McDonald Házról, hogy miként kapcsolódik ez a McDonald's-okhoz.
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Az alapítvány voltaképpen egy független alapítványként indult, ami mellé odaállt a McDonald's egyébként Amerikában 1974-ben, ha jól emlékszem a történetre, és azóta is egy állandó és örökös partner ennek a missziónak. Ugye ez a misszió ez úgy indult, hogy egy philadelphiai onkológus doktornő, gyermekonkológus doktornő vette észre, hogy amellett, hogy a gyerekek kezelése mennyire fontos, ott vannak a szülők is, meg a testvérek, adott esetben a nagyszülők, akik sokszor másik városból jönnek hosszantartó kezelésre, és hogy velük ki foglalkozik, velük mi történik, ők nem tudnak dolgozni, utazniuk kell nagyon sok kilométert, és az ő ötlete voltak éppen, hogy nyissunk egy házat kórházak mellett, ahol a kórházi kezelés alatt álló gyerekek családjai addig térítésmentesen ingyen szállhatnak meg, és akkor így a gyerek közelébe lehetnek, ami meglepő módon segítette a terápiák sikerét is.
2: Ronald McDonald, ő ki?
4: Ronald McDonald, ez a McDonald's-nak egy régi kabala figurája igazából. Nagyon sokáig nagyon népszerű volt, most már ugye más idők, más új szelek, de hogy a név az megmaradt az alapítvány nevében. Nagyon közkedett, egyébként egy bohóc figura volt, és tényleg...
2: Nagyon sokáig kim volt, ugye
4: nagyon sokáig kim volt, és tényleg azóta is egy nevében tovább él nálunk ugye ebben a formában, és az első ház ugye róla neveződött el, vagy lett elnevezve.
2: Gyakorlatilag a Ronald McDonald Alapítvány az egész világot behálózza?
3: Egyébként igen, 61 országban van egész pontosan, tehát Amerikából indult, és amelyik országban van McDonald's, ott bemutatják ezt a missziót is, és amelyik vállalat úgy dönt, hogy abban a helyi országban a helyi körülményekre adaptálja, akkor ott alakul.
2: Pontosan egyébként milyen segítséget nyújtanak a Ronald McDonald házak azoknak a családoknak, akiknek a gyermeke hosszabb kórházi kezelésre szorul?
4: Ez egy térítésmentes ingyenes szállást biztosítunk a családoknak. Ezt úgy kell elképzelni, hogy jelenleg Magyarországon, Budapesten és Miskolcon vannak apartmanházaink, Budapesten 20 apartmannal, Miskolcon 12 apartmannal. Ebbe tudjuk fogadni a családokat, akár teljes családokat is, ugye egy-egy ilyen szobába. Ez egy összkomfortos szobát kell elképzelni, saját zuhanyzóval, akár kiságyal, tehát abszolút tudunk alkalmazkodni a család egyedi igényeihez, és akkor a közös terek, egy közös nagy közös konyha, nagy közös nappali mosókonyha, hobbiszoba érhető el, tehát igazából a lehető legközelebb áll egy családi otthonhoz, hogy a családok, akik kiszakadnak ugye a normális közegükből, akkor, ugye a mindennapi közegükből, akkor azért komfortosan és kényelmesen tudjanak a kórház közelében maradni.
2: De akkor maguk a gyerekek is itt vannak, hogyha mondjuk kezelésre szorulnak, vagy pedig a gyerekek azok a kórházban?
4: Amennyiben állapotuk megengedi, akkor a gyerek is kint lehet. Ez egy orvosi kompetencia ezt eldönteni. Hozzánk nyugodtan jöhet, hogyha megvan az engedélye, hogy egyébként elhagyhatja a kórházat. Sokan járnak vissza egyébként kontrollvizsgálatokra így, hogy kezelés alatt állt a gyermek valamilyen betegség folytán, és utána pedig visszajárnak kontrollvizsgálatra, és akkor az egész család a gyermekkel együtt is a házainkban lakik.
2: És hogy néz ki ez az egész, ezt kérvényezni kell, hogy az ember kapjon egy ilyen szobát?
3: Így van, igazából lejelentkezni nálunk is, közvetlenül a házaknál, a honlapunkon keresztül, de minden esetben orvosi igazolás szükséges nyilván, hogy kórházi kezelés alatt áll az adott gyermek. De nagyon sokszor a nővérek, orvosok ajánlják föl, tehát hogy azért Magyarországon is úgy működik, hogy vannak bizonyos kórházak, ahol inkább kezelik ezeket a hosszabb távú, komplexebb betegségeket. Leggyakrabban ez onkológia, transplantáció, szív, betegségek, rehabilitáció, igen, és ilyenkor az orvosok ajánlják fel a családoknak, hiszen valamikor tényleg több száz kilométerről kell jönniük, mondjuk Budapestre, vagy Miskolcra, vagy éppen Debrecenbe, ahol még van helyszínünk, és akkor így kerülhetnek hozzánk.
2: Mennyire nagy az igény erre? Tehát mennyire igénylik a családok, a vidéki családok azt, hogy valamilyen állandó otthonuk legyen itt Budapesten?
4: Sajnos azt tudtuk mondani, hogy nagy. Ugye mi örülnénk a legjobban annak, hogyha egyébként erre a szolgáltatásra nem lenne szükség, de hát ez ugye folyamatos igény, úgyhogy házaink egyébként magas kihasználtsággal működnek. Van még egy szolgáltatási formánk, ami a Debrecenben működik, ahogy Zsuzsi említette az előbb, ez a Debreceni Egyetem gyerekkórházának a tetőterében van, ezt úgy hívjuk, hogy Ronald McDonald házcsaládközpont. Itt nappali tartózkodás lehetséges, tehát itt nem alszanak ott a családok, hiszen ők ugye az osztályon tartózkodnak, tehát ők fel vannak a kórházba, ott zajlik a kezelés, és a két kezelés között, két vizsgálat között föl tudnak jönni, és játszani tudnak, olvasni tudnak, lehet zuhanyozni, mosni, meg tudják szárítani a ruháikat egyébként, vagy a szülő csak leül egy kanapéra, és tud inni egy jó kávét, úgyhogy ez egy másik típusú forma, amivel még tudunk segíteni.
2: Tehát akkor gyakorlatilag három helyen van már.
4: Gyakorlatilag három. Igazából négy helyszínen van, Budapest, Miskolc, Debrecen, és Pécsen pedig két családi szobánk van a kórházban egyelőre még.
3: Hogy azt hiszem, hogy ami a közös bennük, ezt úgy szoktok megfogalmazni nem hivatalosan, hogy a fehérköppenymentes területet biztosítjuk. Tehát miközben erről szól tényleg teljesen felbojdult életük, hogy vizsgálatról vizsgálatra, bizonytalanságban, de közel kell lenni a kórházhoz, hiszen szükség van erre a terápiára, tehát hogy a kórház és az orvosok nélkül nem megy a gyógyulás. Mi tudunk biztosítani egy ilyen kis menedéket, ahol akár a kórházon belül be tudnak csukni egy ajtót, és egy kicsit visszahozni a normalitásból, a normális, az átlagos hétköznapi életből számukra valamit.
2: Gondolom, hogy mindannyiunknak volt már olyan tapasztalata, hogy azért tényleg jó lenne egy ilyen, tehát hogy a gyerekkel, amikor bent van sokáig, akkor valahogy visszatérni a normális kerékvágásba, tehát gondolom, hogy ezért a gyereknek is nagyon jó, nem?
3: Abszolút, tehát hogy ugye főleg Debrecenben egyébként ez Európában egyre sikeresebb koncepció ez a családközpont, ezt úgy képzeld el, hogy a kórház tetén a tetőteret építettük be, tehát akár papucsban, köntösben föl tudnak jönni a gyerekek, látogatási idő alatt volt, hogy születésnapot szerveztünk, a pajtások be tudtak jönni, osztálytársak, és együtt ünnepelhettek. És akkor így a gyereknek is egy iszonyú megerősítő érzés, hogy nincs egyedül, nem marad ki az életből, megtörténik egy születésnap, és megjönnek a gyerekek, és lehet köszönteni, és van ajándék, és ez néha mindennél többet jelent. Akár az is, hogy a családok leste le tudnak ülni együtt, ott a konyhába főznek egy vacsorát, és akkor ki lehet engedni, lehet beszélgetni, sőt, nagyon sokszor észreveszünk, hogy sorstárs családok egymással, hogy beszélgetnek, az nagyon megerősítő tud még lenni, hogy nincsenek egyedül. Azért nehéz, könnyű empatizálni a helyzettel, de nehéz teljesen átélni, ha nem vagyunk ugyanebben.
2: Ugye, hogy választjátok ki például, hogy a Miskolc lett a második bázis, mert ugye a másik két helyen egyelőre még csak egy ilyen kisebb területtel vagytok jelen, hogy Miskolcon van valami olyan gyermekmentő rész, ami ezt indokolja?
4: Miskolcon egy nagy megyei központi kórház van, a gyerekkórház részleg is egy nagyon jelentős gyógyítási központot, úgyhogy igazából az 2004-ben, amikor nyitott, tehát az sem egy mai történet, akkor az egy súlyponti kórház volt, úgymond. Nyilván tervezzük a programbővülést, tehát hogy más helyszínek nincs.
2: Tervezitek ezt?
4: Abszolút, tehát hogy már rövidtávú céljainkban is egyébként szerepel. És akkor azt kell mérlegelni egyébként, hogy hol vannak azok a központi kórházak, ahol aminek a közelében ez egy nagy segítség lehet egy ilyen akár ház, vagy pedig családközpont létesítése.
2: Összeszámoltatok egyébként, hogy ez alatt a sok-sok év alatt, amióta üzemeltek, hogy mennyi családnak tudtatok segíteni?
3: Igen, ezt számoljuk, mert több mint 16 ezer családnak segítettünk. 99-ben nyílt ugye az első budapesti házunk. Ott évente 400 család fordul meg, Debrecenben ilyen 700-800, és akkor Miskolcon még pár száz, 200, de hogy 1450 évente, tehát hogy így évről évre jelentősen bővül a családok száma.
2: van esetleg visszajelzésetek? Tehát igen. Kaptok visszajelzéseket a családoktól, amikor elhagyják a igen, szerencsére, igen. Mert ugye nektek az a jó, ha elmennek.
3: Így van, nekünk az a siker, ha ők elmennek. És van egy mondás a Budapesti Házban, amit én egyébként nagyon szeretek, hogy innen sosem megy el valaki, hanem szerepet cserél. És ez nagyon gyakran van így, hogy valaki elmegy, és visszajár önkénteskedni, sőt, ahogy említettem, 99-ben nyílt a Budapesti Ház, tehát már vannak felnőtt teink, tehát akik gyerekként voltak ott, és felnőttként járnak vissza, hozzák esetleg a kollégáikat önkénteskedni, vagy van vacsora programunk, amikor így lehet vacsorát főzni az ott lakó családoknak, ez egy kifejezetten céges program, és van, hogy olyan felnőtt kezdeményezi ezt egy komoly cégnél, komoly vezető pozícióban, aki bizony nálunk gyógyult.
2: Ugye nagyon jó, hogy mondtad ezt az önkénteskedést, hogy itt rendesen dolgoznak az emberek, vagy az mindenki önkéntes?
3: Van, úgy van, hogy rendesen dolgoznak, tehát 0-24 órában van személyzet, napközben abszolút képzett személyzetet, vagy egészségügyi, vagy pedagógiai, vagy szociális munkás háttérrel, tehát ugye itt nekünk figyelnünk kell a családoknak a megfelelő ellátására, megfelelő lelki és fizikai biztonságára is, illetve éjszaka is van ügyelet és figyelem rájuk, tehát itt mindig van személyzet. Az önkéntesek inkább olyanok, témákban segítenek nekünk, mint hogy rendszerezni a játékokat, ablakot pucolni, kertet rendbe rakni, játszóteret letisztítani, ilyet élek, a játékok fertőtlenítése, az is egy jó önkéntes program. Régebben nagyon ment a meseolvasás, ugye most már egy kicsit digitálisabbak a gyerekek, ez már kevésbé népszerű, de gyerekjogától kézműveskedésig nagyon-nagyon sokféle van. Mi a megdekorációt is mindig az önkéntesek csinálják.
2: Tehát azért sok önkéntes is
3: van. Sok, meg van sok stabil, tehát, hogy amikor tudjuk, hogy jaj, például Miskolcon tudjuk, hogy Rita dekorál, és tényleg fantasztikus dekorációkat tesz föl. Igen.
2: Ugye minden egyes alapítványnak rendkívül nehéz a saját pénzét összegyűjteni arra, hogy ezeket a házakat építesse, személyzetet alkalmazzon, illetve terjeszkedjen, és több, egyre több és több ilyen segítség legyen. Nálatok ez hogy megy?
4: Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon szerencsések vagyunk, hogy egy ilyen állandó, úgy hívjuk, hogy küldetésünkben egy állandó partnerünk a McDonald's. Ugye a hazai McDonald's éttermekben ugye több olyan támogatási lehetőség is megtalálható, ami számunkra nagyon-nagyon fontos. A fennmaradáshoz is, hiszen ezeket a házakat, nyilván, te is említetted, üzemeltetni azért jelentős költség, és a bővülésben is, úgyhogy aki egyébként belép, vagy bemegy ma egy McDonald's étterembe, egyrészt a rendelési felületen is minden egyes vásárlás után tud a fogyasztásához egy bizonyos összeget adni, ami közvetlenül minket támogat, illetve ugye ebben az időszakban hagyományosan van egy adománygyűjtő kampányunk. A McDonald's éttermekben úgy lehet zoknit vásárolni.
2: Ami zokni? Ugyan, tehát ez milyen különleges?
4: Ami ugyan apróságnak tűnik, hogy ez egy zokni, de hogy nekünk ez egy nagyon jelentős segítség egy évben. Idén is egy ilyen nagyon egyedi, szerintem egyébként nagyon különleges logózott zoknit lehet megvásárolni. És ez már valaki egyébként valaki gyűjti, hiszen ez a sokadik év, hogy zoknival lehet minket támogatni.
2: Na hát akkor meséltek egy kicsit erről, hogy egyáltalán hogy jött ez az ötlet, hogy zokni legyen, amit lehet vásárolni, és mondod, hogy ez sok éve van már.
3: Igen, ez minden évben a McDonald's szervezi számunkra ezt a kampányt, ilyenkor ennek a most esetünkben zokninak a teljes nettó bevételét az alapítványnak ajánlja föl, tehát hogy tényleg egy jelentős támogatás, vállalati támogatás számunkra.
4: Én mondjuk ilyen, ez páranként 1000 forint, ami egyébként egy jelentős.
3: Így van, 1270 forint ugye az zokni ára, az éttermekből is ebből 1000 forintot az alapítvány fog kapni. Miért zokni? Azért zokni, azt hiszem, mert egy olyan tárgyat kerestünk, ami nem túl nagy, mégis mindennapos, és ugye emlékeztet arra, hogy mi is ez az ügy. Tehát, hogy az ember fölveszi, eszébe jut, és végülis ezzel a mindennapos tárgyal tud segíteni. Egyébként keresünk, minden évben ötletelünk, de valahogy szeretjük ezt az okni sorozatot egyelőre.
4: Igen, korábbi években volt már más is, tehát volt, nagyon-nagyon régóta van ez Emlékeim szerint ez több mint 20 éve egyébként, tehát itt volt kulcstartótól kezdve karkötőn át a
3: kesztyű, ha jól emlékszem.
4: A kesztyű nagyon népszerű volt, igen. És az utóbbi évek valahogy az oknire az egy olyan mint nagyon népszerű, de nagyon egyszerű dolog, az úgy bevált, és ezen egyelőre nem változtatnak.
2: Nagyon jó pofa, mert hoztatok nekem egy ilyen zoknit, és tényleg nagyon jól néz ki, szívecské, és meg is mutatom a kamerának, hogyha valaki nézi is az adásunkat. Tehát tényleg nagyon-nagyon jó pofa zokni. Mennyire nagy az érdeklődés rá? Tehát látjátok, hogy tehát nyilván, hogyha az ember ezt megveszi, akkor nem feltétlenül csak az oknira van szüksége, hanem valamilyen segítséget akar adni.
3: Én, amikor idejöttem az alapítványhoz dolgozni, és meséltem, hogy hol vagyok, nagyon sok ismerősöm mondta, hogy az oknit mindig veszünk. Tehát, hogy van vannak ilyen eltökélt embereink, akik tényleg gyűjtik. Eddig minden évben elfogyott az összes okni, amit rendelt számunkra a McDonald's. Ez ilyen 60 és 80 ezer pár között szokott mozogni. Úgyhogy holnap fog indulni, tehát holnaptól lesz elérhető az éttermekben, 3 héten keresztül, és azzal tervezünk, hogy most is meg lesz ez az összeg.
2: Mi a tapasztalatotok? Mert ugye nektek azért viszonylag könnyebb dolgotok van, hiszen egy óriási multinacionális vállalat áll mögöttetek, és így egyszerűbb tervezni akár a terjeszkedést is, a segítséget. De hogy mennyire nehéz ma, amikor a gazdasági helyzet sem annyira jó egy alapítványnak fenntartani magát, miközben egy rendkívül fontos feladatot lát el?
3: Hát ez nem lett könnyebb az utóbbi években sem. Pont tegnap voltunk egyébként egy adománygyűjtő konferencián, ahol hozzánk hasonló sok civil szervezet és alapítvány vett részt. Szerencsére egy nagyon támogató és nagyon kreatív közeg. Nyilván a gazdasági helyzet valóban az adományozási kedvet most nem növeli, és nyilván, hogyha ugye mi látva, ugye ez egy globális alapítvány, látva mondjuk a skandináv vagy a nyugat-európai szokásokat és társadalmi érzékenységet, így van, felelősséget, így van, egész más itt az adományozási kultúra. Ezért is szeretjük egyébként, most visszatérek az okni témára, mert ez egy megfogható dolog, tehát hogy nálunk azért még nincs annyira benne, hogy adjunk vissza abból, amit megkerestünk, de így, hogy valamin keresztül megismerni egy ügyet, szerintem ez így jobban működik.
2: Tehát, hogy valójában az, hogy kapok is valamit, de azzal segítek, win-win. És ez egy win-win szituáció. Igen. Változott-e ez alatt a 20 év alatt valamelyest a magyaroknak az adokozási szokása? Tehát, hogy egy picit azért jobban kinyílnak-e a pénztárcák?
4: Én azt merném mondani, hogy igen. Egyébként ebben egy erősödő trendet látunk azért. Tehát lassan változik ez az attitűd, de határozottan változik. Úgyhogy igen, és reménykedünk benne, hogy ez minél erősebb lesz, úgyhogy azt látjuk, hogy azért az emberek megtalálják azt a jó ügyet, amihez szívesen kapcsolódnak. Rengeteg ügyet lehet támogatni, ugye ez biztos, hogy így van, hogy rendkívül sokfélét. Ugye ebben mi egy kis szelet vagyunk, és ami nagyon hálásak vagyunk egyébként az összes támogatónknak. Ugye a McDonald's, mint örökös alapító partner, ugye ott van mögöttünk, de azért nekünk nagyon-nagyon fontos, hogy ezen kívül is álljanak mellénk és támogassanak, akár egyéni adományokkal, akár a vállalatok, tehát a hosszú távú fenntarthatóságunk érdekében ez mindenképpen elengedhetetlen.
2: Én azt látom, amikor vannak ilyen gyűjtőkampányok, hogy tényleg a viszonylag szegényebb emberek is tudnak adni.
3: Tehát,
2: hogy nagyon-nagyon átérzik azt, hogy mennyit számít az, amikor egy ilyenfajta segítség megérkezik, és ez az 1000 forintos plusz, gondolom, az áfával, 1270 forintos zokni, ez pont az a mennyiség, amit az ember áldoz arra, hogy segítsen a rászorulóknak.
3: Így van, de ugye, hogy emlékszel te is, hogy minden McDonald's pénztár mellett van az a házikor, a kömőanyag persely. A mai napig egyébként ez is borzasztóan jól működik, meglepő módon. Azt gondoltuk, hogy a készpénz szép lassan ki fog menni a forgalom, de hogy csak így a visszajáró maradéka igazából van néha, hogy csak 100 forint is, igazából ez tök jól össze tud gyűlni, tehát hogy ez tényleg számít.
2: Te akkor gyakorlatilag hogy van, meddig van nektek ez a kampánytok? Még egyszer foglaljuk össze ezt az egészet.
4: Tehát október 15-től november 5-ig elérhető ez a hazai McDonald's éttermekben, illetve a készlet erejéig, ezt ugye mindig hozzátesszük, mert sokszor tapasztaltuk azt, hogy bizony egy-két étteremben nagyon hamar elfogyott.
2: Hát az egy jó probléma. Az egy jó probléma, tényleg egy nagyon-nagyon jól kinéző zoknit lehet megvásárolni, még egyszer megmutatom, és akkor 1270 forintért a McDonald's-okban. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és ezt elmondtátok nekünk. Répási Zsuzsanna, a Ronald McDonald gyermeksegélye alapítvány ügyvezető igazgatója, valamint Ádám Szilvia, az alapítvány kommunikációs vezetője volt a vendégem. Köszi, hogy itt voltatok.
3: Köszönjük mi is.
0: Egy sikeres ember ma is velünk indította a napot. Itt a Business Class VIP-ban.
1: A Business Class VIP támogatója a 17 országban jelenlévő 30 automárkát forgalmazó Autovalis nyerté. Driving Together. Vezessünk együtt a tőzsdén és az utakon.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Egy különleges naphoz különleges helyszín illik. Tervezitek az esküvőtöket? Gyertek el október 17-én a Skansen esküvői nyílt napjára. Járjátok be romantikus esküvői helyszíneinket, kóstoljatok, inspirálódjatok és találkozzatok esküvőszervezőinkkel. Skansen Szentendre október 17 szombat. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. www.skansen.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. A közmédiát érintő szervezeti változásokról is tárgyal ma az országgyűlés. Folytatódtak az orosz-ukrán harcok. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Magyar Nemzeti Bank tavalyi beszámolójáról tárgyal ma az országgyűlés. Varga Mihály jegybankelnök beadványa szerint a múlt évi szigorú monetáris politika hozzájárult a pénzügyi stabilitáshoz, az inflációs várakozások pedig a jegybanki céllal összhangban alakultak. Az ülésen a képviselők megvitatják a közmédiát érintő szervezeti változásokat is. Szó lesz a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, valamint a Magyar Távirati Iroda Nonprofit ZRT létrehozásáról és alapító okiratának elfogadásáról szóló javaslatokról. A közösségi média használata egyértelműen káros a gyermekek mentális egészségére, ezért meg kell óvni őket ettől, mondta a KDNP frakcióvezető helyettese a Kossuth Rádió műsorában. Juhász Hajnalka hangsúlyozta, hogy a digitális tartalmakkal szemben határozottan fel kell lépni, úgy, hogy biztonságot adjon a gyermeknek és a szülőnek is. A gyermekek közösségi média használatának korlátozásáról szóló jogszabálytervezetet tegnap nyújtották be az országgyűlésnek. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében. Szigorodnak a termékazonosítás szabályai, és online csomagrendelés esetén 2 euró uniós kezelési díjat kell fizetni, hívta fel a figyelmet a NAV. A pluszköltséget a júliusban bevezetett 3 eurós átalányvámon felül kell fizetni. Súlyos támadás érte reggel Moszkvát. Az orosz légvédelem több mint 110 ukrán drónt lőtt le az orosz főváros felett. Áldozatokról, sérültekről nem tudni. Hajnalban az orosz haderő is csapást mért Kijevre. Jelenleg 4 civil áldozatról tudni. Az ukrán főváros legnagyobb hőerőművét és egy 9 emeletes magas házat is rakéta csapás ért. Akadozik az áram és a vízellátás is. Az orosz drónok és rakéták Harkivot és Zaporizsját is célba vették. Budapestre költözik a Hortobágy, szombaton a pásztorkodás világát idézik meg a Néprajzi Múzeumban. Az intézmény a többi között viselet és pásztorkutya bemutatóval, kézműves vásárral, közös mesealkotással és hangszerpróbával, valamint múzeum pedagógiai foglalkozásokkal várja a látogatókat. Folytatódik a változóan napos, gomoly felhős idő, délkeleten több órás napsütésre számíthatunk. Csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. Helyenként megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 13-19, késő este 7-14 fok között alakul.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban az 1-es és az 1A villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak a Lehel utca, Róbert Károly körút és Zugló vasútállomás között járműhiba miatt. Baleset okoz fennakadást a Váci úton kifelé a Vizafogó utcánál, ahol a belső sáv nem járható, és szintén balesetnél helyszínelnek a 17. kerületben a Pesti úton a Mezőtárkány utcánál. Az M0-ás déli szakaszán az M1-es autópálya felé a Deák Ferenc híd közelében két helyen is lezárták a két külső sávot felújítás miatt. Ezért araszolásra kell ma reggel is készülni, jelzi az Útinform. Erős a forgalom a Szél-Kálmán tér környékén. A Margit körút mindkét irányban telített, az M1-es M7-es közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi út, Hegyalja út útvonalon is zsúfoltak a sávok. Szintén akadozik változatlanul az előrejutás a 10-es főút bevezető szakaszán Solymártól az Ürömi körforgalomig, míg a 11-es főúton befelé a városhatár a Hadrianus utca és a Pünköstfürdő utca közelében is. Varga Etele, BKK Info.
0: A hírek után Újra. Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Business Class, a valódi gazdasági koktél.
1: Főtámogatónk a Rail Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
0: Környezetvédelem és fenntarthatóság a Business Class reggeli járatán. Ez a Green Class. Trendek, jövőkép és a mindennapok zöld megoldásai. Green Class, a Business Class legzöldebb rovata a Jazzin.
1: A Green Class támogatója a Siemens ZRT. Siemens. 140 éve Magyarországon. Az ipar a villamosenergia elosztás fejlődéséért.
2: Jó reggelt kívánok, október 14-én szerdán 9 óra 3 perckor a stúdióban Kamasz Melinda köszönti önöket, és itt van velem Márta Irén, a BCDH igazgatója. Egy kicsit oldjuk fel ezt a betűszót, hogy mi az a BCDH.
3: Jó reggelt kívánok, köszönöm a meghívást. Ez a szervezetünk angol nevének a rövidítése, tehát magyarul mi vagyunk a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért. Tehát továbbiakban BCDH.
2: BCDH. Gyakorlatilag a fenntartható fejlődés az egyre fontosabbá vált, és nemrégiben rendeztetek a körforgásos gazdaságról egy nagyon fontos konferenciát. Azt is oldjuk fel, hogy mi az a körforgásos gazdaság.
3: A körforgásos gazdaság lényege az, hogy a kitermelt anyagokból nem csak egy terméket gyártunk, és utána hulladékká válik, hanem értékként tekintünk az alapanyagokra, és azt minél hosszabb ideig igyekszünk körforgásban tartani. Ennek az is egy módja, ha valamit újra használunk. Tehát, ha kétszer használunk, háromszor, tízszer valamit, ha megjavítatjuk, ennek rengeteg formája van. De hogy is került Budapestre az Európai Körforgásos Gazdasági Hotspot? Két évvel ezelőtt egy pályázaton indultunk, és megnyertük a rendezési jogot, ami óriási nagy dolog, hiszen akkor nem lehetett még tudni, hogy a választások kapcsán mi történik. Mégis a zsűri nekünk szavazta a bizalmat Budapestnek, hogy itt kerüljön megrendezésre.
2: És ez mitől olyan nagy dolog, hogy itt idejön? Tehát kik azok, esetleg olyan külföldi előadók voltak, vagy akik jöttek ide, akik esetleg tényleg nagy nevek a szakmában?
3: Pontosan azt jelenti, hogy nem kellett a magyar szakembereknek elutazni valahova világ másik tájára, hanem ide hoztunk 45 olyan nemzetközileg elismert kiváló szakembert, mint például az ENSZ-től Janes Potocsnikot. Ő vezeti azt az erőforráspanelt, amely 5 évente megnézi a világon az alapanyagokat, anyagokat, hogyan használjuk föl. Itt volt a Világtanács, ami anyaszervezetünknek a körforgásossággal foglalkozó igazgatója, Quentin Druel, ami azért nagyon fontos, mert ők most dolgoznak egy olyan egységes világ nevezéktanon, egységes szabályrendszeren, ami a körforgásos gazdaságnak pontosan a leírását, a mérését is tartalmazza. Tehát, hogy tudjuk, hogy tényleg mit jelent, és mindenki ugyanazt tudja róla.
2: A magyar vállalatok, a magyar vállalatvezetők értékelték ezt, hogy ez egy ilyen különleges dolog, tehát hogy nem csak az, hogy egy x-edik konferencia, hanem hogy ez egy különlegesebb darab.
3: Abszolút, közel 300 résztvevő volt, és minőségi résztvevő, tehát nem feltöltöttük a konferencia termet, hanem az utolsó pillanatban sajnos vissza is kellett utasítani jelentkezéseket, mert már nem fértek be, tehát vállalati vezetők, körforgásos és fenntartatósági szakértők, elismert szakemberek voltak ott. Tehát például, ha dr. Köves Alexandrát említem, ugye ő a nem növekedés kapcsán egy nagyon elismert közgazdász és podcaster, de a körünkben volt Tom Szaki, a magyar származású körforgásos gazdasági szakember, aki gyakorlatilag Amerikában csinált óriási nagy sikert, avval, hogy megalapította a Loopot és a Terra Cycle-t. Egyébként meg kiváló előadó.
2: Mesélj nekünk arról, hogy mi az, amit az új valami újat mondtak a körforgásos gazdasággal kapcsolatban a külföldi előadók, amiért érdemes volt elmenni, ami valahogy más, mint ahogy mi gondoljuk, vagy amiért érdemes volt oda elmenni.
3: Gyakorlatilag, ami nagyon fontos dolog, hogy Európa azért alapanyagokban nem bővelkedik. Tehát abszolút versenyképességi kérdés az, hogy hogyan bánunk azzal, ami Európában rendelkezésünkre áll. Tehát ha ide bekerül egy termék, ide bekerül egy alapanyag, akkor azt itt tudjuk-e tartani, és a lehető legjobban használni. Ugye a körforgásos gazdaság gyakorlatilag egyik eszköze lehet a klímavédelemnek, tehát hogy picit lassítsunk a klímaváltozás sebességén például, ez egy eléggé sürgető probléma, de hogy ez hogyan lehet megtenni, erre voltak például gyakorlati példák is. Az erőforrás felhasználás átgondolása kulcskérdés, azt, hogy a vállalatok működésében ez a stratégia része legyen, hogy a finanszírozási döntésekben legyen ez akár a finanszírozói oldal, vagy a vállalati oldal. Ez is egy nagyon fontos tényező, hogy ott kell legyen a körforgásos beruházások, befektetések és annak a megtérülése. Nem véletlen, hogy a háromnapos rendezvénysorozatnak a konferencia napján a finanszírozás egy külön asztalt kapott, és bizony sem az Európai Befektetési Bank és sem az Európai Fejlesztési Bank nem nagyon tudott hazai jó példákat hozni. Tehát a banknak a vezetőiből sikerült Magyarországra hozni, hogy lássuk azt, hogy vannak források. És ha nem is 100%-ban finanszírozzák, de 40-60%-ot tud az egyik finanszírozási forma hozni, ahhoz lehet még pályázni hazai kereskedelmi bankokkal együttműködve. Tehát, hogy azért van pénz, projekt nincs, azt látjuk.
2: De gyakorlatilag jelen pillanatban ez a körforgásos gazdaságra való átállás egy vállalatnak akkor pénzbe kerül, nem is kevésbé, ahogy így említed, és akkor valahogy idő, amíg megtérül, vagy pedig ez egy beruházás abba, hogy majd később jobb legyen anyagilag.
3: Abban az esetben, ha új termékfejlesztésére van szükség, tehát olyanra, ami például moduláris, szétszedhető, javítható, hosszú élettartamú, akkor ott biztos, hogy van szükség beruházásra is. Ugye az európai szabályozás ezt támogatja, most már a gyártói felelősség kiterjesztése, a right to repair, tehát hogy a fogyasztónak joga van ahhoz, hogy meg tudja javítatni a termékét, részalkatrészeknek az elérhetőségét biztosítani kell a gyártóknak, ez nyilván egy új szemléletmódot igényel, tehát adott esetben új termékek, szolgáltatások fejlesztését. De van, amikor a gyártásban termelődő másodlagos alapanyagoknak a valóban alapanyaggá történő átalakítása az, ami befektetést igényel. De van olyan, hogy csak simán át kell vizsgálni a folyamatokat, és olyan.
2: Tehát van olyan is, amikor ez viszonylag egyszerű?
3: Igen. Nagyon egyszerű példa, az egyik hazai gyártócég esetében egy vállalati belső pályázatot írtak ki, és az egyik ilyen pályázatból kiderült az, hogy a beérkező termékek csomagolását a gyártás közi félkész termékek csomagolására tudják használni. Tehát eddig ugye bejött, mit tudom én milyen csomagolásban, az rögtön hulladékká vált, de nem, azt újra használták a gyártási folyamatban végig. Egy egészen egyszerű odafigyeléssel 30%-kal csökkent a költség azon a munkafolyamatban.
2: Tehát nem csak az, hogy ráadásul körforgásos, igen, tehát felhasználom, igen, hanem még a költséget is csökkenti.
3: Abszolút.
2: Említetted, hogy azért nem nagyon vannak ilyen típusú fejlesztések, amire igényelhetni lehet akár pályázati forrást, akár hitelt. Szerinted miért?
3: Ennek nagyon fontos oka az, hogy a hazai másodlagos alapanyag felhasználás, illetve az Európai Uniós elvárások teljesítése ugye most egy központosított rendszerben zajlik, ami sok esetben nem a piaci szabályoknak megfelelő versenyhelyzetet okozza. Tehát az például egy kicsit nehezít a helyzeten. Érdekeltét kell tenni minden felet abban, hogy újrahasznosítson abban, hogy tehát mindenképpen pénzügyi haszonhoz kell kötni, szabályozást ehhez kell alakítani, és a rendszereket, struktúrákat.
2: Nem úgy van ez, hogy amikor egy kicsit nehezebb helyzet van, akkor ezek ilyen háttérbe szoruló dolgok. Tehát amikor jól megy minden, amikor bevétel van, nyeresség van, amikor beruházunk, akkor esetleg gondolunk erre is, és amikor egy kicsit nehezebb helyzet van, mert most is azért a gazdaságban nem lehet azt mondani, hogy kirobbanó formában vagyunk, meg hát azért évek óta most már a beruházások is visszaesnek, akkor nem ezen jár az esze a vezetőknek.
3: Vagy pedig éppen pont.
2: Vagy pedig, hogy kéne.
3: Vagy pedig éppen pont, hiszen, hogyha nehezebb a helyzet, akkor újra átnézik a folyamatokat, és újra megnézik azt, hogy hol van az, ahol akár megtakarítani lehet, átgondolni lehet. Tehát, ha nagy beruházásban gondolkodunk, az biztos, hogy nem ilyenkor fogják megtenni, de a folyamatok átgondolása, mérése, amit említettem, hogy akár bizonyos eszközök újrahasználata. Tomszaki például, amit bemutatott példát, nagyon érdekes volt, ő arról beszélt, hogy hogyan lehetne azt elérni, hogy a termékek ugyanabban a csomagolásban kerüljenek a vevőkhöz. Tehát gondolok egy viszkire, egy ketchupra, egy bármilyen termékre.
2: De mi az, hogy ugyanabban? Tehát amit már használtak?
3: Igen. Tehát, hogy ne csak ne az legyen, hogy visszaviszik a PET palackot és az alumínium dobozokat, és azt bezúzzák és újra gyártanak belőle, hanem például mondjuk a sörös üvegekhez hasonlóan minden egyes termék, ami üvegben van csomagolva, az egy megfelelő tisztítás és feltöltenítés után ugyanaz a gyártó, ugyanaz a terméket tudja benne eladni. És hogy ez például Franciaországban rendkívül nagy sikerrel van, azért, mert el tudták osztani az ebből származó megtakarítást a fogyasztó, a kereskedő és a gyártó között. És nem változtattak alapvetően, tehát nem igényelt nagy beruházást, hanem egy átgondolását a rendszernek. De ami például nagyon biztató most Magyarországon, hogy a konferencia megnyitására dr. Bögi Viktória, az élő környezetért felelős miniszter, minisztérium miniszterhelyettese jött megnyitni, és egy nagyon nagyon racionális és nagyon nyitottságot, együttműködést igénylő és kínáló köszöntő beszédet mondott. Hát úgy látom, hogy nyitott fülek vannak most arra, hogy tudjunk Magyarországon változást elérni.
2: Volt esetleg szó a konferencián arról, hogy a magyar vállalatoknak miben kéne változni, vagy esetleg kerekasztalbeszélgetés, vagy akár egy előadás, hogy a magyar vállalatoknak a szemlélete, illetve amit te is mondtál, hogy viszonylag egyszerűbb dolgokkal is lehet változást létrehozni. Miként kéne, hogy csináljuk?
3: Ez abszolút téma volt. A délutáni beszélgetésekben, ahogy említettem, konkrét témakör mentén, például az épített környezet. Kell építeni? Amikor Magyarországon 400-500 ezer üres iroda van. Hogyan lehet ezekből az irodákból más funkciót?
2: Jó, de érdekes, erre mit mondtak például?
3: Azt, hogy más, el is indultak ezek a projektek, hogy azokat az irodákat, ugye túl kínálat van az irodai felleteken, viszont a lakáspiacon pedig szükség lenne korszerű irodákra. Tehát például ez egy olyan irány, ami szintén a körforgásosságot támasztja alá, hiszen ha már egy meglevő épített környezet, egy épületet tudunk egy új funkcióra átalakítani, esetleg még energetikailag jobbra, mint korábban volt, avval biztos, hogy a körforgás és a fenntarthatóságért nagyon sokat tettünk. Tehát például ez volt egy érdekes dolog. Nagyon érdekes, hogy hogyan lehet a helyi alapanyagokat, régi tradicionális építési technikákat visszahozni, vagy hogyan lehet olyan lakhatási formákat, mint a cohousing Magyarországon elterjeszteni.
2: Aminek mi a lényege?
3: Az együttélés tulajdonképpen, ami lehet akár a diákoknál, fiataloknál, hogy van külön hálószobájad, a közösségi terek azok közösség, de ugyanez lehet a idősebb korosztály számára is, hogy olyan otthonokban élnek, ahol vannak privát területek és vannak közösségi területek, de mégis a saját otthonában élhet. Tehát például van egy hálószobája, de a konyha és a nappali az már közös tér.
2: És egyébként ilyenekre nyitottak voltak a magyar vállalatvezetők? Hogy láttad, hogy mert gondolom, hogy utána előadások után volt a networking, ami mindig a legjobb része szokott lenni egy-egy konferenciának, amikor úgy beszélgettek magukba, akkor nyitottak voltak az ilyen típusú megoldásokra, vagy inkább azzal szembesültek, hogy ehhez is pénz kell?
3: Én úgy gondolom, hogy szemléletváltásra van szükség elsősorban, hogy elfelejtsük azt, hogy hogyan szoktuk csinálni, hogy lehet ezt másként. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog. Nyilván azért ez egy kulturális változás is, tehát például arra, hogy az együttéléses co-housing formákra legyen, aki oda beköltözik, és legyen, aki ezt választja, ahhoz nyilván a végfelhasználónak kell megváltozni a gondolkodásának, hogy

0: Hogyan állnak hozzá az ilyen típusú hitelekhez?
1: Abszolút, tehát ahogy említettem, az Európai Befektetési Banktól, az Európai, tehát az EIB-től és az EBRD-től,
0: fejlesztési,
1: és fejlesztési banktól igen. is voltak, illetve más bankoknak a vezetői, és konkrétan az ING banknak a egyik vezetőjét hívtuk meg. Most ugye Hollandiában azért a körforgásos gazdaság egy kicsit előrébb tart, mint Magyarországon, hogy hozzanak olyan példákat, amik már működnek. Tehát megvan a finanszírozási nyitottság is rá. Itt ugye mindig az a kérdés, hogy ne kerüljön többe a leves, mint a hús, tehát hogy úgy lehessen megoldani a beruházást, hogy a ráfordított energia, amivel a pénzügyi finanszírozást elérik, az ne vigye el az összes hasznot. Tehát ez egy fontos kérdés, hogy az adminisztrációs terheket azért itt sok esetben csökkenteni kell, illetve meg kell érteni. Tehát itt kell a szakmai tudás mindkét részről, tehát a banki finanszírozói részről és a vállalati részről is.
0: Európában egyébként melyek azok az országok, amelyek élen járnak? Említetted Hollandiát, ami azért jó példa, mert ez egy kicsi ország, de mondjuk ott a hozzáállás már nagyon régóta teljesen más, mint mondjuk esetleg itt nálunk Közép-Kelet-Európában.
1: Igen, Hollandia abszolút élen jár, hiszen egy kicsi földdarabon a
0: veszélyzónában
1: élve.
0: Mert ott aztán jön a tenger.
1: Igen, tehát ők megtanulták azt értékelni, ami van, a területet, a földterületet, egyáltalán az ország részét, így hogy egyértelmű, hogy olyan megoldásokra törekednek, hogy ezt minél jobban megbecsüljék és védjék azt, ami van. De például az újrahasznált egy nagyon fontos dolog, ugye sok esetben, ha azt mondom, hogy valamit újrahasználni, akkor a háztartási gépek, vagy a ruhák, vagy a cipők, vagy most a charity shopok jutnak az eszünkbe, de ez sokkal nagyobb méretben is működik. Tehát például egészségügyi berendezések, diagnosztikai képalkotó berendezések esetében, ugye ezek hosszú élettartamra tervezett berendezések, de egy idő után nyilván a technológia is fejlődik annyira, hogy a gyártó visszaveszi, átvizsgálja a régit, egy új készüléket ad el. Viszont vannak olyan betegségfázisok, amikor egy kevésbé részletes diagnosztikai berendezés tökéletesen megfelel, és ezeket felújítva, átgondolva, átvizsgálva egy másodlagos piacon tudják értékesíteni például.
0: Uh-huh. Mi a helyzet a közép-kelet-európai országokkal? Itt mi magyarok nagyon kilógunk lefele-felfele, vagy pedig körbe ugyanott vagyunk mindannyian?
1: Sajnos, ahogyan a körforgású gazdasági egy ilyen fajta gépelemzés zajlik minden évben, annak a statisztikai alapján azért Magyarország jelentősen el...
0: A közép-kelet-európai országhoz
1: nem. A közép-keleti országokhoz képest nem. Ott nem tapasztalható ilyen elmaradás, viszont most változik a metodológia. Tehát ahogy említettem, hogy elkészült egy Global Circularity protokoll, ami pont az egységes megfogalmazásban segít, mert egyelőre én úgy gondolom, azok a mérések, ahogyan zajlanak, nem biztos, hogy összehasonlíthatóak megfelelő módon. Tehát ezért nem szívesen nyilatkoznék arról, hogy a világátlaghoz képest azt látjuk, hogy Magyarország elmaradottabb, de a közép-kelet-európai régióra ezt azért nem mondanám.
0: És esetleg nem tudunk mi középen összefogni egy kicsit, hogy együtt változtassuk meg ezt a dolgot?
1: Pontosan erre lenne szükség, tehát hogy összefogva, hiszen vannak olyan, tehát országok között is, hiszen lehet, hogy egyik országban van egy nagyon jó gyártó földolgozó kapacitás, akkor azt érdemes azt kiszolgálni a másodlagos alapanyagokkal, és nem mindenáron mondjuk Magyarországon megtelepíteni, vagy pont fordítva. Ezért is fontos, hogy legyen egy egységes európai szabályozás. Most készül ugye az Európai Körforgású Gazdasági Act, amiben pont azt szeretnék elérni, hogy a tagállamok közötti anyagáramlások, megnevezések, akár díjak tekintetében is legyen egyfajta egységesítés, mert az elősegíteni a határokon túli együttműködést.
0: Na, és akkor mit vontatok le magatokra nézve? Tehát, hogy mi lesz a következő projekt, amire a BCDH így nagyon ráfókuszál?
1: Nagyon szeretnénk ezt a itt megszerzett tudást most továbbvinni. Nem titok, ma lesz egy olyan ebéd, ahol kiértékeljük a magának a háromnapos rendezvénysorozatnak a részét, mert a harmadik napon voltak site visit is, ahol olyan helyre vittük el az egyébként rendkívüli nemzetközi közönséget, ahol tudtunk valami jó példát mutatni, tehát például elvittünk egy csapatot a Graphisoft Parkba, ezt tudjuk, hogy egy barna mezős, lepusztult ipari környezetből lett egy
0: mutogatható dolog.
1: Igen, korszerű iroda központ, de oly módon, hogy közben a természet besimulva, és azt helyreállítva, a biodiverzitásnak a helyreállításán ért iszonyú sokat tettek, tehát ez így tényleg mint a projekt. Ott fölültünk a Hello Velo elektromos kerékpárokra, és átmentünk a békán pünkösfürdői

0: közösségi, ugye a Dunapartnak a, nem is tudom, milyen nagy, óriási nagy területen, ahogy helyreállították ott a természetet, az is a biodiverzitásnak, tehát a természet körforgásának a helyreállításáról szólt. Volt az egyik, de voltunk a komposzt kutatás kapcsán a Matén, Gödöllön, meglátogattuk az Alteo szirkülőt, ahol olyan válogatórendszer van, amiből olyan hulladék folyamok kerülnek ki, amelyek már szét vannak válogatva és előkészítve az újrafeldolgozásra például, vagy a színes fémek visszanyerése. Ez is egy nagyon érdekes, izgalmas volt, amikor ugye tudjuk, ma már sokkal nagyobb koncentrációban találhatóak bizonyos színes fémek is, mint az arany, az ezüst, ami fontos alapanyag az informatikai eszközök gyártásában például. Ezt ma már a visszagyűjtött hulladékból sokkal hatékonyabban lehet visszanyerni, mint a bányákból.
1: Na, hát remélem nem az én nyakláncom lesz. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Márti Irén, a BCDH igazgatója volt itt velünk, és hát tényleg nagyon érdekes konferencia lehetett. Gratulálok hozzá, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Köszönöm a meghívást.
2: Környezetvédelem és fenntarthatóság a Business Class reggeli járatán. Ez a Green Class. Trendek, jövőkép és a mindennapok zöld megoldásai. Green Class, a Business Class legzöldebb rovata a Jazzy.
3: A Green Class támogatója a Siemens ZRT. Siemens. 140 éve Magyarországon. Az ipar a villamos energia elosztás fejlődéséért.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Minden utcakő történetek százaival van tele, de vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, a Happy Hours-ben, és hétvégente itt a Jazzin. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Jó reggelt kívánok! A fővárosban az 1-es és az 1A villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak a Lehel utca, Róbert Károly körút és Zugló vasútállomás között járműhiba miatt. Baleset okoz fennakadást a Váci úton kifelé a Vizafogó utcánál, ahol a belső sáv nem járható, és szintén balesetnél helyszínelnek a 17. kerületben a Pesti úton a Mezőtárkány utcánál. Az M0-ás déli szakaszán az M1-es autópálya felé a Deák Ferenc híd közelében két helyen is lezárták a két külső sávot felújítás miatt. Ezért araszolásra kell ma reggel is készülni, jelzi az Útinform. Erős a forgalom a Szél-Kálmán tér környékén. A Margit körút mindkét irányban telített, az M1-es M7-es közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi út, Hegyalja út útvonalon is zsúfoltak a sávok. Szintén akadozik változatlanul az előrejutás a 10-es főút bevezető szakaszán Solymártól az Ürömi körforgalomig, míg a 11-es főúton befelé a város határa Hadrianus utca és a Pünköstfürdő utca közelében is. Varga Etele, BKK Info.
2: Kellemes reggelt kívánok, köszöntöm Önöket! Majd kifejezetten hűvös reggelre ébredtünk, és a nap folyamán is a változékony, igazi őszi arcát mutatja majd az időjárás. Napközben többnyire gyengén felhős lesz az ég, de komolyabb csapadéktól nem kell tartanunk. A szél mérsékelt marad, az északnyugati légmozgás sebessége 13 km per óra körül alakul. A kora reggeli 2 fokos minimumok után délutánra mindössze 16 fokig emelkedik a hőmérséklet. Az éghajlati feljegyzések szerint ebben az időszakban már előfordultak ennél jóval komolyabb, fagyos és didergős reggelek is a térségben. A hűvös szél és az alacsony hőmérséklet miatt mára egy vastagabb őszi kabát, egy zárt cipő és egy könnyű sál viselését javaslom Önöknek. Szép délelőttöt!
3: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Láss, ne csak hallgass! Kulturális témák a színház, a film, a zene és a képzőművészet területéről. Heti programajánlókkal kiegészítve, ez itt a Hangár a Business Classban.
1: Jó reggelt kívánok, október 14-én 9 óra 32 perckor a stúdióban Kamasz Melinda köszönti Önöket, és itt van velem Nemcsák Károly, Kossuth és Jászai Mari díjas színész, érdemes és kiváló művész, a József Attila Színház igazgatója. Nagy örülök, hogy itt vagy.
2: Örülök én is a meghívásnak.
1: Bár arról beszélgettünk, hogy nem is gondoltad, hogy ennyire közel van a ti színházatok, meg a mi stúdiónk itt egymás mellett van.
2: Igen, azt tudtam, hogy hol van a Röppentyű utca, csak a 48 számot nem tudtam beazonosítani magamnak, hogy hol kezdődik a számozás.
1: De gyakorlatilag most már gyalogosan át tudsz jönni.
2: Igen.
1: Nagyon-nagyon jó évad tervetek volt. Én ott voltam a sajtótájékoztatón, amikor bemutattátok, és hát tényleg lenyűgöző volt. Egy premiére már túl is vagytok, ugye?
2: Igen, a Honolulu Sztár Rejtő Jenő művén túl vagyunk, amit színpadra alkalmazott Tasnári István és Monori András írt hozzá zenét. Próbáltunk egy pici rejtői hangulatot teremteni a színházunkban, hisz 100 éve született rejtő, és rá akartunk emlékezni. Azt gondolom, hogy nagyon kellemes szórakozást jelent a nézőink számára.
1: Hát rejtőhöz nyúlni mindig jó, nem? Mert az egy siker dolog. Tasnádi István meg ugye az egyik legfoglalkoztatottabb.
2: Igen, de nagyon nehéz rejtőt színpadra vinni, mert ha olvasod, akkor jönnek azok a régi szlogenek, amire nagyon sokan emlékezünk, de a színpadi változat az sokkal nehezebb. Tehát kialakítani azt a szituációt, azt a élethelyzetet, amit a regényeiben fölvázolt, ez nagyon nehéz. Nem igazán sikeresek azért az ő színdarabjai, ezért is kell egy picit dúsítani. Ezért gondoltunk rá, hogy Tasnádi Istvánt megkérjük, hogy segítsen ebben, és hát Monori András zenéje pedig üdítő.
1: Szintén garancia a sikerre. Igen, milyen szereposztásban adtátok?
2: A mi színészeink játsszák a főbb szerepeket, Lukács Dániel, Zöld Csaba, Kónya Merlin, Renáta, Szabó Emilia, Horváth Sebestyén Sándor, Fila Balázs, szinte az egész társulatunk benne van.
1: És hát egy nagyon nagy dologra készültök, ugye 70 éves 1956, és erre készültök egy nagyon fontos darabban.
2: Igen, gondolkodtunk azon, hogy hogyan tudnánk megünnepelni a 70 éves születésnapunkat. Több rendezvényt is és helyzetet teremtettünk. Erre például készül egy könyv a József Attila Színház 70 éves történetéről. Bóta Gábor neves művészeket szólaltatott meg, mint például Bodrogi Gyula, Fehér Anna, Vándor Éva, az örökös tagjainkat, és nagyon komoly színháztörténeti munkát végzett Gajdó Tamás, és Szokolai Brigitta szerkesztette össze ezt a könyvet. Nagyon izgalmas és nagyon szép kiadvány.
1: Sok fotóval?
2: Lett. Nagyon sok fotóval, és nagyon sok sztorival. Igazából azt szerettük volna, hogyha egy olyan mű készülne, ami mutatja a 70 évünk történetét, de sok olyan kellemes történést is bele tudunk vinni, ami színesebbé teszi az életünket, és látják, hogy ezért a hétköznapjainkban is ezért sok izgalmas dolog történik.
1: Tehát akkor ebben gyakorlatilag ilyen érdekességeket is,
2: igen,
1: tehát kifejezetten olyan típusú történeteket, amit az olvasó úgy csámcsog rajta?
2: Igen, abszolút vannak ilyen sztorik a könyvben, és öt nagy részre osztottuk a könyvet, öt nagy korszakot véltünk felfedezni visszatekintve erre a 70 évre.
1: És ez igazgatókhoz kötődő korszakok,
2: igen,
1: ezek?
2: Igen, igazgatókhoz, egyéniségekhez kötődő korszakok, hisz azok meghatározóak voltak számunkra, hogy kik voltak akkor a vezetői a színházunknak.
1: De egy másik 70 éves évforduló is van, ugye október 23.
2: Igen, ez hozzá is tartozik a rendezvény sorozatunkhoz. Gondolkodtunk azon, hogy hogyan lehetne méltóképpen megünnepelni, és olyan darabot választani, ami ezt a kettőséget fedi magában, és találtunk egy darabot, amivel én azt gondolom a színházunk 70 éves születésnapját is méltón tudjuk ünnepelni, és a forradalom 70 éves fordulójára is méltán emlékezünk. Ez egy nagyszerű darab, egy Rómeó és Júlia történet, 56 csepvér Pintér Tamás ötlete alapján Horváth Péter írta a szövegkönyvet, és Mihály Tamás, az Omega együttes volt basszusgitárosa, írta a zenét hozzá.
1: Tehát ez egy musical?
2: Ez egy musical, igen, ezt október 23-án mutatjuk majd be, utána pedig bérletben is játsszuk a nézőinknek, és folyamatosan szeretnénk játszani. Hangsúlyozom, ez egy Róma és Júlia történet, és nagyon, nagyon szól a fiataloknak. Fiatalokról szól maga a történet is, és azt gondolom, hogy ha megnézik a tinédzserek, akkor talán valami pici betekintést érezhetnek, hogy hogyan is éltek az elődeink 56 környékén, és hogy egy történelmi esemény hogy változtathatja meg az emberek közötti viszonyt. Például.
1: Na ez nagyon kifejezetten tényleg érdekes. Egyébként a József Attila Színház az pontosan mikor jött létre?
2: Tehát a József Attila Színház, mint befogadó épület működött, ha jól tudom, 52-től, uh-huh. És a Víg Színház, ami akkor néphadsereg színháza volt, nagyon sok előadást játszott ebben az épületben, de önálló társulata 56 őszén alakult.
1: A forradalom előtt vagy után?
2: Még a forradalom előtt szeptemberben
1: környéke.
2: Fodor Imre fantasztikus színház vezető kapta meg azt a lehetőséget, hogy önálló társulatot alakíthasson, és hát ez a furcsa és számukra nagyon izgalmas helyzet alakult ki már a színház számára, hogy az 56-os események után nagyon sok olyan színész került a József Attila Színházba, és ott kapott munkát és lehetőséget, akik az 56-os forradalom alatt tevőlegesen is részt vettek a forradalomban, ilyen volt például Darvas Iván, vagy Sinkovics Imre, de Gobbi Hilda is hosszú éveken keresztül játszott a József Attila Színházban, de fantasztikus a történelmünk, és csodálatos
1: az,
2: művészek,
1: igen,
2: alkották mindig a társulatot, és mivel 56-ban indult a színház, tehát nagyon kint a város peremén volt a színházunk, úgy is hívták egymás között a kollégáink, hogy vidéki színház Pesten.
1: De ahhoz képest most már eléggé belenőtt, ugye? Körbeépítették, igen.
2: A könyv címe, hogy a város peremét, től a város szívéig.
1: Hát ez tényleg így van. Mivel készültök még?
2: Lesz egy következő bemutatónk december 12-én, Máté Gábor rendezi az Ördögügyvédje című nagy sikerű film színpadi változatát. Megmondom őszintén, én a filmet láttam, picit nekem sok volt a misztikum benne, de a színdarab sokkal emberibb és nagyon érvényes.
1: Nehéz lehet egy olyat életünkre megcsinálni, amikor van egy film, amit azért sokan ismernek, és akkor utána van egy elvárás a tekintetben, hogy az milyen legyen a nézőktől.
2: Igen, de ez nem biztos, hogy baj.
1: Aha.
2: Mert fölhívja a figyelmet a darabra, és hangsúlyozom, hogy nagyon, nagyon izgalmas a színdarab.
1: Uh-huh.
2: Tehát azt kell mondanom, hogy még izgalmasabb, mint a film.
1: Tényleg?
2: Igen.
1: De
2: igen,
1: ilyenkor ezt már próbálják?
2: Ezt 26-án lesz olvasópróba belőle, és december 12-én.
1: Uh-huh. De te már látod magad előtt, hogy mondod, hogy sokkal érdekesebb, elolvasod, és akkor...
2: Igen, mert én szerettem a filmet, de nagyon sok, bocsánat, hogy ezt mondom, hókusz-pókusz volt benne. Tehát több olyan misztikus megoldás, ami a darabban nincs. Tehát darabban emberi viszonyok vannak. Tehát ezért ez a... hogy is lehet a közéletben, hogyan működünk egymással, hogyan játsszuk ki egymást, hogyan teszünk tönkre kapcsolatokat, hogyan tesszük néha tönkre az életünket, vagy fölemelünk, és amikor fölemeljük azt a valakit, hogyan tudunk pillanatokon belül lemondani róla, és egy új irányt találni. Tehát a valós életünk, ami most azért elég zaklatott, arról nagyon-nagyon erősen szól. A film nem szól ennyire erről.
1: Tehát akkor ez nagyon aktuális darab
2: nagyon
1: lesz.
2: Aktuális,
1: utána mit csináltak jövőre?
2: És még van egy fantasztikus lehetőség előttünk, a Ghost című film színpadi változatát láthatják.
1: Ugye majd akkor volt azért egy kis, mert Eszenyi Enikővel indult a rendezés.
2: Igen, Enikőnek a gondolata volt, és sokat beszélgettünk Enikővel, hogy mit rendezzen nálunk. Én nagyon szerettem volna, ha dolgozik nálunk, és nagyon, nagyon szomorúan vettem, vagy kellett tudomásul venni, hogy ez a lehetőség, ez nem adatik meg számunkra sem, és a Enikő számára sem. Azt gondolom, hogy egy fantasztikus művészember, és nagyszerű munkát végzett volna a kollégáinkkal. De azt, abban is biztos vagyok, hogy Szabó P. Szilveszter zseniális előadást fog csinálni, és készíteni a mi művészeinkkel, vendégeinkkel, hisz a főszerepet Gubik Petra játsza, és egy nagyon tehetséges egyetemi hallgató lesz a váltója, Baello Emma, és a másik két főszerep, férfi főszerep pedig Fekete Gábor, a mi színházunk tagja, és Pásztor Ádám váltásában, és Ádám, Bálint Ádám és Remzső Sándor játsszák majd a Kárle szerepét.
1: Ugye nagyon érdekes, mert itt aztán ez tényleg az van, hogy itt is rányomhatja a bélyegét a maga a film, de amit mondtad, hogy igazából felhívja a figyelmet magára a darabra, és ez azért egy tényleg egy örökérvényű sztori is, tehát tényleg bárkinek 8 évestől egészen 90 évesig.
2: Okay. Igen, azért a Ghostban több olyan dolog van, ami nem evilági, tehát ezzel számolnunk kell, és a színpadi hatásában el kell érnünk hasonló hatást, mint a filmben láttuk. Persze természetes, hogy a filmnek sokkal gazdagabb lehetősége van, de azt is gondolom, hogy a színháznak viszont ez a személyes varázsa, ez bizonyára nagyon sokat fog emelni a darabon. És ez is egy musical, tehát sok
1: zenés darabbal készültek.
2: Dallam hangzik majd el.
1: Hogy választott ki azokat, hogy mik leszek a premierek? Vagy ez egy milyen típusú döntés? Vagy mikor kezdesz el rajta gondolkodni?
2: Megmondom őszintén, most már gondolkodnunk kell azon, hogy a 27-28-as évadban mit játszunk, és körülbelül november végén tudnunk kell.
1: Már idén novemberben, hogy igen, a következő évad?
2: Igen, igen. Tehát ez egy komoly előkészületi munka, tehát azt kell mondanom, hogyha tudjuk, hogy mit játszunk az évadban, a következő évadban, utána már el kell kezdeni azon gondolkodni, hogy mit játszunk utána. A József Attila Színháznak van egy állandó társulata, hála Istennek már alkalmazotti státuszban vannak kollégáim, és azért ez is egy komoly feladat, hogy őket hogyan foglalkoztatja a színház, hogyan ad lehetőséget nekik, és hát közben pedig ez is egy fontos feladat, hogy hogyan tudjuk magunkra felhívni a figyelmet, hogyha adott szerepre nincs a társulatunkban megfelelő színész, hogy őt hogyan találjuk meg, kivel játszhatjuk ezeket a szerepeket. És hát én azt gondolom, a társulatnak is jót tesz, ha van egy kicsi frissítés az életünkben, és hát természetesen az, hogy ők, az ő művészi előmenetelük, ez pedig alapfeltétel a színház vezetésére.
1: Meg gondolom az is, hogy a rendezők mennyire foglaltak, hol mit játszanak.
2: Igen, ezért kell elég korán elkezdeni ezeket a szervezéseket, hisz ők is, nagyon örülök, hogy Máté Gábor időt szakított ránk, de azt látom, hogy Gábornak, hála Istennek, nagyon sok feladata van. Tehát ha időben nem lépünk, akkor valószínűleg nem tudjuk őket megszerezni. És azt látom, Gáborral együtt járhattunk a főiskolára, ő fölöttem járt egy évvel, tehát nagyon jól ismerem az ő munkásságát, és biztos vagyok benne, hogy a társulatunknak nagyon jót tesz. Hisz nagyon sok kollégánkat tanított is az egyetemen, tehát van egy megélt emberi kapcsolatuk, és az a tudás, ami mögötte van, az szerintem a mi színházunknak nagyon-nagyon jót tesz. De ugyanezt mondhatom a többi rendezővel kapcsolatosan.
1: És egyébként a darabokat, hogy melyik ki mit rendezzen, azt ti találjátok ki, vagy kapsz esetleg ajánlatokat is?
2: Ez azért a színház művészeti vezetésének a feladata, és de nagyon sok, sok jelentkezést kapunk, és akkor az embernek mérlegelni kell. És azt is látom, és a gyakorlatból tudom, hogy, hogy ki rendezze a darabot, az majdnem ugyanolyan nehéz feladat, mint hogy ki játssza az adott szerepeket. Tehát nem biztos, hogy adott rendezőnek egy vígjáték vagy egy musical éppen testhez álló és az ő karakterét fedi. Tehát ezekre is kell figyelni, de nem én egyedül döntök.
1: Nyilván,
2: ebben.
1: Igen.
2: A új művészeti vezetőnk van, most végzett az egyetemen, Molnár Kristóf rendező, nálunk volt egy vizsgarendezése, Fazekas István Álmok futóidők című darabját rendezte a stúdiónkban, és azt is látnom kell, hogy én egy más generációt képviselek. Tehát muszáj, hogy a József Attila Színház egy új szellemiséget kapjon, és ebben azt látom, hogy most garancia Molnár Kristóf személye. És erre is kell figyelnünk. Azt szokták mondani, hogy igazából az ott kezdődik az elfogadhatóan jó színház, ha ki tudod osztani a Rómeó és Júliát.
1: Oh.
2: Tehát, hogyha van, aha, egy Rómeód, van egy Júliád, és még a többit is ki lehessen osztani.
1: Mennyire mennek színházban manapság az emberek? Tehát probléma ez, mert azért ti se vagytok egy kis színház, hogy azért csak meg kell tölteni a nézőteret, és akkor jó, ugye, meg akkor elismert egy színház, ha rendszeresen vannak benne nézők is.
2: Természetesen, de hát azt is látni kell, és szerintem ez nem csak a színházra vonatkozik, hogy az élet különböző részére kicsit toljuk magunktól a felelősséget. Uh-huh. És azért egy színdarabot megnézni, az mindig egy komoly választás, hogy én most Márai Gyertyákcsonkig égnek darabját nézem, vagy a Macskafogót. Én szerintem mind a kettőre szükség van. Akkor vagyok én magam kicsit nehéz helyzetben, és nem tudok a dologgal mit kezdeni, hogyha valaki csak egy dolgot szeretne nézni. Tehát egy színházi repertoár az majdnem olyan, mint egy jó vasárnapi ebéd, ahol mindent előételtől a desszertig megtalál az ember is, hogyha ezt a menüt végig fogyasztjuk, mint a színházban, tehát ha nem zárjuk be a lelkünket, hogy mi csak akkor szórakozunk, hogyha vidám darabot nézünk, mert biztos vagyok benne, hogy a lelkünknek kell az a fajta elmélyülés is, amit egy-egy drámai mű megfogalmaz. Sőt, azt is bátran állítom, hogy bizonyos élethelyzetünkre megoldást adhat egy-egy jó színdarab.
1: Na hát én nagyon-nagyon sok sikert kívánok nektek a 27-es évadra. Máskor is gyere, mert olyan közel vagy hozzá.
2: Jó, közel
1: átszaladok. Nem csak Károly Kossuth és Jászai Mari díjas színész, érdemes és kiváló művész, a József Attila Színház igazgatója volt nálunk. Köszi, hogy átjöttél.

0: Fej vagy írás? Napi tőzsde, devizák, állampapírpiac. Legfrissebb hírek, elemzések szakértőink bevonásával. Itt a Business Classban.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX az 300%-kal emelkedett, a Magyar Telekom az 2618 forintot ér jelen pillanatban, ami egy 0,7%-os emelkedés, a MOL az 4920 forintot ér, ami egy 0,5%-os emelkedés, az OTP 42040 forint, egy 0,8%-os mínusz, a Richter pedig 1,47%-kal emelkedett, 12430 forintot ér jelen pillanatban. Egy bitcoin az 83.321 dollár, és nézzük azt, hogy mennyi most az euró. Egy euró az 364 forint, egy dollár pedig 324 forintot ér jelen pillanatban. Hát azt hiszem, hogy ismét nagyon jó kis napunk volt, rengeteg érdekes beszélgetéssel, amelyeket visszahallgathatnak, sőt, akár meg is nézhetnek a Jazzy oldalán és a Facebookonkon. Holnap a szokásos időben Suri Imi várja majd önöket, viszont hallásra, legyen csodálatos napjuk ma!
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak.
1: Felszállási engedély megadva. Irány a digitális jelen. Néhány éve még szifinek tűnt. Ma már e-mailt ír, képet rajzol és megválaszol bármilyen kérdést. A Business Class digitális radarján bemérjük az AI aktuális és legfontosabb híreit, beszélgetünk a trendekről és a félelmekről. A radar mindent lát. Digitális radar a Jazzin minden kedden reggel 9 óra után.
2: A digitális radar támogatója a Grepton ZRT. Az adatokban ott a lehetőség. Ideje működésbe hozni. Grepton. Technológia üzleti szemlélettel. www.grepton.hu.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Minőség is, kényelmes is.
4: Télre is, nyárra is.
5: Hűtésre is, fűtésre is, melegvízre is.
6: Költséghatékony is, megbízható is.
7: Kislakásba is, nagyházba is.
8: Kis családoknak is, nagy családoknak is.
9: Gázkazánok és hőszivattyúk 5 év jótállással.
3: Immergaz. Komfort, ami veled marad. És neked is.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
10: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Biztosított a hazai gázellátás a téli időszakra. Folytatódtak az orosz-ukrán harcok. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Biztosított a hazai gázellátás a téli időszakra. A tárolók töltöttsége 77%-os, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A fogyasztás arányos töltöttség 55%-os. Magyarországon 5 helyszínen összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter földgáz tárolható be. Ez a mennyiség az ország földgázigényét 96 téli napon át fedezhetné. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében. Szigorodnak a termékazonosítás szabályai, és online csomagrendelés esetén 2 euró uniós kezelési díjat kell fizetni. Hívta fel a figyelmet a NAV. A pluszköltséget a júliusban bevezetett 3 eurós átalánybámon felül kell fizetni. Az egészségügyi források hatékonyabb elosztását bemutató online szimulációs játékot tett közzé Kóka János. A Legyél te is egészségügyi miniszter című programban a résztvevők kipróbálhatják, hogyan lehetne pénzt átcsoportosítani az ágazat fejlesztésére. A korábbi gazdasági miniszter a Kossuth Rádióban azt mondta, a kezdeményezés célja, hogy párbeszéd jöjjön létre a témával kapcsolatban. Hozzátette, a magyar egészségügyi rendszernek évente legalább 1000 milliárd forintra lenne szüksége. Súlyos dróntámadás érte az ukrán és az orosz fővárost hajnalban. Kijevben lakóházakat és energetikai objektumokat támadtak az oroszok. Egy 9-szintes épületet ért találatban 2 meghaltak és több mint 20-an megsérültek. Akadozik az áram és a vízellátás is. Heves dróntámadás érte reggel Moszkvát is. Az orosz légvédelem a csaknem 500 ukrán drónból 180-at az orosz főváros felett lőtt le. Egy ember meghalt és több lakóház megrongálódott. Új taktikákat alkalmaz a Hormuzi szorosban áthaladó, korlátozásokat megsértő hajók ellen Irán. A perzsa állam célja, hogy magasan tartsa az olajárakat, és a globális energiapiaci nyomással, valamint a növekvő háborús költségekkel befolyásolni tudja a novemberi amerikai választásokat. Az Irán elleni háború és annak havi 3 milliárd dolláros költsége kulcskérdéssé vált az Egyesült Államokban a félidős választások előtt, amely eldönti, hogy ki ellenőrzi a kongresszust. Folytatódik a változóan napos, gomoly felhős idő. Délkeleten több órás napsütésre számíthatunk. Csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A hőmérséklet napközben 13-19, késő este 7-14 fok között alakul.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Szép napot kívánok, ez a Jazzy Lexikon, a mikrofonnál Péter Mónika. Paolo Sessa következik, egy olasz billentyűs zongorista, dalszerző, producer, akinek zenei világa mélyen gyökerezik a funk, soul, jazz és R&B műfajokban. Soldier című dalát játsszuk. Most pedig Teddy Swims következik, 2020-ban vált ismerté, miután elkezdett feldolgozásokat publikálni. A dalai hamarosan népszerűvé váltak, és felkeltették a zeneipar figyelmét. Ez a Mr. Know It All.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Az olasz Marco Caponi zenei projektje a Firenzében alapított Superbad következik. Funkit játszanak olyan vendégművészek közreműködésével, mint például Giovanotti, a Super Chicken Somide. A Scott Bradley's Postmodern Jukebox az egyik legtöbbet turnézó zenei formáció. 2026-ban is aktívan járják a világot, koncertezve Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Ausztráliában. Most Madonna dalát halljuk tőlük.

0: Jazzy Lexikon.
1: Noha az 1956-os forradalmat vérbe folytották, a vezető sportklubok a forradalom első napjaiban olyan változásokat vívtak ki maguknak, amelyeket aztán Kádárék nem mertek újra semmissé tenni, nehogy ismét olajat öntsenek a tűzre. Novemberben a budapesti Kinizsi SK újra ferencvárosi TC lett és újra zöld-fehérben játszott. Így lett a budapesti vörös lobogóból újra MTK. A piros-fehér korszak után ők is visszavették a kék-fehér hagyományos mezt. A budapesti honvédese azonban maradt ezzel a névvel a rendszerváltás utánig, amikor is Kispest Honvéd FC lett belőle. A budapesti Dózsa néhány napra ismét UTE lett, de még 1956-ban újpesti Dózsa SC-re változott a neve, és az is maradt 1991-ig.
0: Jazzy Lexikon.

0: akkor vagyunk sikeresek, ha szeretjük, amit csinálunk, és meg is éri csinálni. A Jazzy Business Class műsorában minden hétköznap reggel olyan témákról beszélünk, amelyek segítenek abban, hogy sikeresek legyünk és élvezzük is azt. Műsorvezetőink a legmodernebb üzleti trendekkel és megoldásokkal szolgálnak, sőt, hozzásegítenek, hogy naprakészek legyünk a világ legfontosabb és legaktuálisabb témáiban. Hajtsák le az asztalokat, helyezzék magukat kényelembe, és élvezzék az utazást Business Classon. A karrier, az innováció, a kultúra és az üzleti élmények között, ahol a légiutas kísérők a Jazzy legjobb zenéi. Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Főtámogatónk a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. Chantal valódi nevén Stefan Hantel, egy német producer, DJ, bukovinai menekültek leszármazottja, a balkáni zene klub szintére való behozatalának úttörője, a Dunareas szól majd tőle. Előtte a Jazzperanto zenél, 2017-ben alakult csapat, otthonosan mozog a jazz, rock, pop és funky műfajokban, de az instrumentális számok mellett a vokális dallamok sem állnak tőlük távol, a Walk by the Ocean szól tőlük. Max Bottini, olasz basszusgitáros producer, korábban a Gabin nevű zenekar tagja volt, nemzetközi sikerei után New Yorkba költözött. Ennek felosztása után Mia Cooper énekesnővel alapított új duót. Ez a Girls and Boys.

0: Jazzy Lexikon.
1: A bécsi kaputól jobbra terül el az Európa Liget, amelynek különleges fáit az európai városok polgármesterei hozták el, és ültették ide a főváros születésének 100 éves évfordulója alkalmából 1973-ban. A Ligetben több szobor is található, egy különleges alkotás a gyerekek nagy örömére, két mesealakot örökít meg, Mackórat és Róka Miskát, Sebők Zsigmond mesehőseit, de találkozhatunk Kodály Zoltánnal, valamint Hedvig és Jagelló szobraival is. Ez utóbbi két szobor a Magyarország, Litvánia és Lengyelország közötti történelmi kapcsolatoknak állít emléket.
0: Jazzy Lexikon.

0: felszállási engedély megadva. Ián, a digitális jelen. Néhány éve még szifinek tűnt. Ma már e-mailt ír, képet rajzol, és megválaszol bármilyen kérdést. A Business Class digitális radarján bemérjük az AI aktuális és legfontosabb híreit, beszélgetünk a trendekről és a félelmekről. A radar mindent lát. Digitális radar a Jazzin minden kedden reggel 9 óra után.
1: A digitális radar támogatója a Grepton ZRT. Az adatokban ott a lehetőség. Ideje működésbe hozni. Grepton. Technológia üzleti szemlélettel. www.grepton.hu.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobilappal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, biztosított a hazai gázellátás a téli időszakra. Folytatódtak az orosz-ukrán harcok. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Biztosított a hazai gázellátás a téli időszakra, a tárolók töltöttsége 77%-os, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A fogyasztás arányos töltöttség 55%-os. Magyarországon 5 helyszínen összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter földgáz tárolható be. Ez a mennyiség az ország földgázigényét 96 téli napon át fedezhetné. A magas energia és üzemanyagárak kezelése a legfontosabb téma a holnap kezdődő uniós csúcs találkozón. A tagállami vezetők egyebek mellett megvitatják a közös gázbeszerzés lehetőségét is. A bizottság javasolja továbbá azt is, hogy egy évvel halasszák el az olaj- és gázimportra előírt jelentési kötelezettséget, és hosszabbítsák meg a közel-keleti válság által leginkább sújtott ágazatok célzott támogatását. Heves dróntámadás érte a kijevi és harkivi régiót. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az ukrán hadipari, kommunikációs és energetikai létesítményekre mértek csapást. A rakéták több hőerőművet is célba vettek. Kijevben egy 9-szintes épületet ért találat. 4-en meghaltak és csaknem 30-an megsérültek. Akadozik az áram és a vízellátás is, valamint a tömegközlekedés. Intenzív dróntámadás érte reggel Moszkvát is. Az orosz légvédelem a csaknem 500 ukrán drónból 180-at az orosz főváros felett lőtt le. Egy ember meghalt és több lakóház megrongálódott. Emelkedett a kőolajára, miután újabb hajókat ért támadás a Hormuzi szorosban. Az északi-tengeri Brent olaj hordonkénti ára több mint 106 dollár. Irán bejelentette, hogy új taktikákat alkalmaz a Hormuzi szorosban áthaladó, korlátozásokat megsértő hajók ellen. A perzsa állam célja, hogy magasan tartsa az olajárakat, és a globális energiapiaci nyomással, valamint a növekvő háborús költségekkel befolyásolni tudja a novemberi amerikai félidős választásokat. Az ősz eddigi leghidegebb reggele volt ma. Mínusz 4,3 fokig hűlt a levegő a Nógrád megyei Zabaron. A legmelegebbet 6,8 fokot pedig a Zala megyei Nemesbükön mérték. Folytatódik a változóan napos, gomoly felhős idő. Délkeleten több órás napsütésre számíthatunk. Csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. Helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 13-19, késő este 7-14 fok között alakul.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Szép napot kívánok, 11 óra után pár perccel a mikrofonnál Péter Mónika. Jazz, soft rock, country stílusban vagy a felsorolt műfajok keverékéből áll a Frost Duo zenéje. Libet Evans, az énekesnő Britney Spears dalát dolgozták fel. Olympia Vitalis, egy nyugat-londoni szólénekesnő dalszerző zenei neveltetésének alapját az adta, hogy 7 éven keresztül énekelt gospel kórusban, ez Days című dala.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Várnegyedben a Táncsics Mihály utca 9-es szám alatti épület eredetileg kaszárnya volt, majd később egy ideig börtönként működött. A falán emléktábla hirdeti, hogy itt raboskodott többek között Kossuth Lajos, majd Táncsics Mihály. 1848. március 15-én a fellázadt nép innen szabadította ki Táncsicsot, akinek nem volt nehéz dolga, mivel a rácstalan ablakokat mindössze le kellett feszíteni, és már is kiléphetett az utcára.
0: Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Az olasz producer Dani Rossito következik, aki szóló karrierje mellett másokkal is zenél. 2021-ben például a Song Factory tagja lett, Finally című dalát hallgatjuk. Most pedig a New Yorki Cool Company zenél. Legutóbbi lemezük tavaly évvégén jelent meg. Ez a Voodoo.

testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hálvarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hálvarga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn.

Mindjárt délben folytatjuk a Jazzy Lexikont. Thomas Foster, osztrák származású producer, zeneszerző, hangzásvilágában a popos fülbemászóság találkozik az igényes hangszereléssel. A Lazy Afternoon szól majd. Michael Bublé dalát hallgatjuk előtte, akit nagyapja biztatott az éneklésre, zenei órákra vitte, énektanárt fogadott mellé, aminek meglett az eredménye. 16 évesen tehetségkutatót nyert, innen indult a karrierje, a Nobody But Me szólt tőle. Laura Fidzsi holland jazz, bossanova és pop énekesnő, aki meleg, füstös alt hangjával, elegáns előadásmódjával és többnyelvű repertoáriával vett nemzetközileg elismerté. Ez az Each and Everyone, a következő zenei blokkunkat követően meghallgatjuk Andrew J. Jazzy mixét, aztán folytatódik a lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: Magyarországon a 19. század végén jöttek létre az első bentlakásos intézetek a látássérültek ellátására. 1899-ben alapították meg Zsófia, Habsburg főhercegasszony védnökségével a Vakok Országos Nevelő és Tanintézetét. Az intézet épülete 1904-re épült fel a Hermina úton, a Városliget közvetlen szomszédságában. Különös hangsúlyt kapott a tervezés során, hogy a vak gyermekek számára elkészítették a homlokzat részletét, részletes makettjét, minden díszítés kitapogathatóságával. Az intézmény az udvarra telepített műhelyében munkát is kínált a látássérülteknek, kosár és gyékényfonásra, illetve kefekötésre nyílt mód a bentlakók számára.
0: Jazzy Lexikon.

0: Akkor vagyunk sikeresek, ha szeretjük, amit csinálunk, és meg is éri csinálni. A Jazzy Business Class műsorában minden hétköznap reggel olyan témákról beszélünk, amelyek segítenek abban, hogy sikeresek legyünk és élvezzük is azt. Műsorvezetőink a legmodernebb üzleti trendekkel és megoldásokkal szolgálnak, sőt, hozzásegítenek, hogy napra készek legyünk a világ legfontosabb és legaktuálisabb témáiban. Hajtsák le az asztalokat, helyezzék magukat kényelembe, és élvezzék az utazást Business Classon. A karrier, az innováció, a kultúra és az üzleti élmények között, ahol a légiutas kísérők a Jazzy legjobb zenéi. Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Főtámogatónk a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gomnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gomnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Biztosított a hazai gázellátás a téli időszakra. Emelkedett a kőolaj ára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Biztosított a hazai gázellátás a téli időszakra, a tárolók töltöttsége 77%-os, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A fogyasztás arányos töltöttség 55%-os. Magyarországon 5 helyszínen összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter földgáz tárolható be. Ez a mennyiség az ország földgázigényét 96 téli napon át fedezhetné. A magas energia és üzemanyagárak kezelése a legfontosabb téma a holnap kezdődő uniós csúcs találkozón. A tagállami vezetők egyebek mellett megvitatják a közös gázbeszerzés lehetőségét is. A bizottság javasolja továbbá azt is, hogy egy évvel halasszák el az olaj- és gázimportra előírt jelentési kötelezettséget, és hosszabbítsák meg a közel-keleti válság által leginkább sújtott ágazatok célzott támogatását. Emelkedett a kőolaj ára, miután újabb hajókat ért támadás a Hormuzi szorosban. Az északi-tengeri Brent olaj hordonkénti ára több mint 106 dollár. Irán bejelentette, hogy új taktikákat alkalmaz a Hormuzi szorosban áthaladó, korlátozásokat megsértő hajók ellen. A perzsa állam célja, hogy magasan tartsa az olajárakat, és a globális energiapiaci nyomással, valamint a növekvő háborús költségekkel befolyásolni tudja a novemberi amerikai félidős választásokat. Nyugodtan töltötte az éjszakát műtétje után 14. Leó pápa. A katolikus egyház fő tüdejéből tegnap távolítottak el egy rosszindulatú daganatot. A Vatikán arról egyelőre nem adott tájékoztatást, hogy a sebészi beavatkozást követően milyen terápiára lesz szükség. Budapesten a kelenföldi vasútállomáson fogtak el két drogdillert, akik Hollandiából csempésztek be 8 kg kábítószert. A férfiak csomagjában gabonapelyhes dobozokba és boros üvegekbe rejtve kokaint, ketamint és amfetamint találtak a nyomozók. Otthonukban is házkutatást tartottak, ahol további kábítószerre bukkantak. Mindkettőjüket jelentős mennyiségre elkövetett kábítószerkereskedelemmel gyanúsítják, és kezdeményezték letartóztatásukat. Az ősz eddigi leghidegebb reggele volt ma. Mínusz 4,3 fokig hűlt a levegő a Nógrád megyei Zabaron. A legmelegebbet 6,8 fokot pedig a Zala megyei Nemesbükön mérték. Folytatódik a változóan napos, gomoly felhős idő, csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. Helyenként megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 13-19, késő este 7-14 fok között alakul.
0: A hírek után újra. Jazzy zene. Jazzy Mix. Andrew J. Mixével. Itt a Jazzin.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével. Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Jazzy Mix, Andrew J. Mixével. Itt a Jazzy.

0: Andrew J. készítette. Akkor vagyunk sikeresek, ha szeretjük, amit csinálunk, és meg is éri csinálni. A Jazzy Business Class műsorában minden hétköznap reggel olyan témákról beszélünk, amelyek segítenek abban, hogy sikeresek legyünk és élvezzük is azt. Műsorvezetőink a legmodernebb üzleti trendekkel és megoldásokkal szolgálnak, sőt, hozzásegítenek, hogy napra készek legyünk a világ legfontosabb és legaktuálisabb témáiban. Hajtsák le az asztalokat, helyezzék magukat kényelembe, és élvezzék az utazást Business Classon. A karrier, az innováció, a kultúra és az üzleti élmények között, ahol a légiutas kísérők a Jazzy legjobb zenéi. Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Főtámogatónk a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Egy különleges naphoz különleges helyszín illik. Tervezitek az esküvőtöket? Gyertek el október 17-én a Skansen esküvői nyílt napjára. Járjátok be romantikus esküvői helyszíneinket, kóstoljatok, inspirálódjatok és találkozzatok esküvőszervezőinkkel. Skansen Szentendre október 17 szombat. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. www.skansen.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, biztosított a hazai gázellátás a téli időszakra. Észak-Magyarországon pihennek a legtöbben a hosszú hétvégén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Biztosított a hazai gázellátás a téli időszakra. A tárolók töltöttsége 77%-os, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A fogyasztás arányos töltöttség 55%-os. Magyarországon 5 helyszínen összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter földgáz tárolható be. Ez a mennyiség az ország földgázigényét 96 téli napon át fedezhetné. A mostani tanévben már ismét pályázhatnak az Erasmus Plus programokra a magyar egyetemisták, a hazai kutatók és egyetemek előtt pedig újra megnyílik a Horizont Európa program, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről annak kapcsán írt, hogy lezárult a Magyarországgal szembeni jogállamisági feltételességi eljárás. Emlékeztetett, a döntés lehetővé teszi a több mint 4 milliárd eurónyi uniós kohéziós forrás felszabadítását is. Szervezetileg és tartalmilag is meg kell újítani a közmédiát, hogy pártatlanul, függetlenül és korszerűen működhessen. Erről beszélt a Független Közmédia Testület elnöke. Bayer Judit a közmédia vezérigazgatói posztjára tegnap kiírt pályázat kapcsán tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta, olyan közmédiát szeretnének létrehozni, amely a társadalom minden rétegét megszólítja, bemutatja a különböző véleményeket és gazdaságosan működik. Bayer Judit azt is közölte, hogy az MTI vezérigazgatói pályázatát várhatóan egy héten belül írják ki. A Fidesz és a Mi Hazánk is támogatja a Magyar Péter hétfőn bejelentett kezdeményezését, hogy vezessenek be alkohol- és drogtesztet a parlamenti képviselők ellenőrzésére. A Fidesz közölte, azt remélik, a szabályok Magyar Péterre is vonatkoznak majd. A Mi Hazánk pedig azt írta, hogy ők már korábban is támogatták a drog- és alkoholteszt alkalmazását. A KDNP azonban rossz viccnek tekinti a javaslatot. Észak-Magyarországon pihennek a legtöbben a hosszú hétvégén. Az őszi szünet legkeresettebb úti céljai között van Eger, Miskolc, de Gyulát, Pécset, Szegedet és Hajdúszoboszlót is sokan választják, derül ki az egyik nagy hazai szállásfoglaló portál adataiból. A vendégek csaknem fele legfeljebb 70 ezer forintot fordít a pihenésre. A legtöbb látogatót azok a térségek vonzzák, ahol állatkert, vár, illetve gyógyfürdő található. Folytatódik a változóan napos, gomoly felhős idő, csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A hőmérséklet napközben 13-19, késő este 7-14 fok között alakul.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Remek előadók jönnek a Jazzy Lexikon következő blokkjában, és a 60-as, 70-es évek hangjai ihlették az ausztrál Dojo Cats lemezeit, Your Love című dalukat játsszuk. Most pedig a holland Ghostbusters zenél, akik a 70-es, 80-as, 90-es évek legnagyobb slágereit modernizálják a mai táncparkettek számára. Hatalmas repertoárral rendelkeznek, szinte minden hónapban kiadnak egy-egy újabb átdolgozást. Ez az Upside Down.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. A Leedsben alapított, jelenleg Londonban származó 9-tagú brit zenekar, a Nubian Twist, a kortárs brit jazz reneszánsz egyik legnépszerűbb és leginnovatívabb formációja. Stílusuk az afrobeat, a soul, az acid jazz, a dub, a hip-hop és az elektronika organikus ötvözete. A Body Flows című dalukat játsszuk. Most pedig a Simple Red zenél, frontemberük Mick Hucknall nem csak sikeres zenész, hanem a vendéglátásban is jeleskedik. Johnny Deppel és Sean Penn-nel nyitott éttermet Londonban. Ez a Perfect Love.

0: Jazzy Lexikon.
1: Schneider József a magyar kártya feltalálója. Schneiderről a budapesti Kazinci utcában egy márványtábla emlékezik meg. Az itteni kártyafestő műhelyben készültek az első paklik gazdagon díszített lapjai. Az épületben sokáig egy titkos kocsma működött. Az italmérésnek nem volt cégére, csak azt találta meg, aki valahonnan tudott.

akkor vagyunk sikeresek, ha szeretjük, amit csinálunk, és meg is éri csinálni. A Jazzy Business Class műsorában minden hétköznap reggel olyan témákról beszélünk, amelyek segítenek abban, hogy sikeresek legyünk és élvezzük is azt. Műsorvezetőink a legmodernebb üzleti trendekkel és megoldásokkal szolgálnak. Sőt, hozzásegítenek, hogy napra készek legyünk a világ legfontosabb és legaktuálisabb témáiban. Hajtsák le az asztalokat, helyezzék magukat kényelembe, és élvezzék az utazást Business Classon. A karrier, az innováció, a kultúra és az üzleti élmények között, ahol a légiutas kísérők a Jazzy legjobb zenéi. Jazzy. Együtt vagyunk.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. 2006-ban Houstonban alakult a The Nice Guys, 2009-es The Green Room című debütáló lemezükkel robbantották fel a zenei listákat. Itt a Lexikonban a Strip It szól majd. Joyce Cooling nem csak jazz gitáros, énekes és dalszerző, hanem a Mentális Betegségek Nemzetközi Szövetségének tagja is. Több rendezvényen is felhívja a figyelmet a megelőzésre és arra, hogy mennyire fontos, hogy a testi fittségünk mellett a lelkünkkel is foglalkozzunk. Az At The Modern szól tőle. Most pedig Eric Brook, művész nevén Brook Zafir következik 2007-es dalával. Ez a So We Start.

0: Jazzy Lexikon.
1: Budapest második kerületében több utca visel egymáshoz kapcsolható nevet. Ilyenek a Fillér, a Forint, a Pengő és a Garas utca. A Fillér utca volt az első köztük, ami könnyen lehet, hogy nem is a pénzről, hanem egy felvidéki településről kapta a nevét. Egy másik verzió szerint az egykor a Retek utca sarkán működő, az utolsó Fillérhez elnevezésű kocsma után nevezték el.
0: Jazzy Lexikon.

Jazzy. Együtt vagyunk. I do my head toss, check.

0: Környezetvédelem és fenntarthatóság a Business Class reggeli járatán. Ez a Green Class. Trendek, jövőkép és a mindennapok zöld megoldásai. Green Class, a Business Class legzöldebb rovata szerdánként reggel 9 óra után.
1: A Green Class támogatója a Siemens ZRT. Siemens. 140 éve Magyarországon. Az ipar a villamosenergia elosztás fejlődéséért.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Minőség is, kényelmes is.
3: Télre is, nyárra is.
4: Hűtésre is, fűtésre is, melegvízre is.
3: Költséghatékony is, megbízható is.
5: Kislakásba is, nagyházba is.
6: Kis családoknak is, nagy családoknak is.
7: Gázkazánok és hőszivattyúk 5 év jótállással.
2: Immergaz. Komfort, ami veled marad. És neked is.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
8: Van elegendő gáz a téli időszakra, a tárolók 3/4-et telített. Észak-Magyarországon pihennek a legtöbben a hosszú hétvégén. Folytatódik a napos, de hűvös idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Biztosított a hazai gázellátás a téli időszakra. A tárolók töltöttsége 77%-os, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Magyarországon 5 helyszínen összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter földgáz tárolható be. Ez a mennyiség az ország földgázigényét 96 téli napon át fedezné. A családok szükségleteinek kiszolgására pedig több mint 200 hideg napra elég. A mostani tanévben már ismét pályázhatnak az Erasmus Plus programokra a magyar egyetemisták. A hazai kutatók és egyetemek előtt pedig újra megnyílik a Horizont Európa program, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről annak kapcsán írt, hogy lezárult a Magyarországgal szembeni jogállamisági feltételességi eljárás. Emlékeztetett, a döntés lehetővé teszi 4,2 milliárd eurónyi uniós kohéziós forrás felszabadítását is. Szervezetileg és tartalmilag is meg kell újítani a közmédiát, hogy pártatlanul, függetlenül és korszerűen tudjon működni. Erről beszélt a Független Közmédia Testület elnöke. Bájer Judit a közmédia vezérigazgatói posztjára tegnap kiírt pályázat kapcsán tartott sajtótájékoztatóján hangsúlyozta. Olyan közmédiát szeretnének létrehozni, amely a társadalom minden rétegét megszólítja, bemutatja a különböző véleményeket és gazdaságosan működik. Bájer Judit azt is közölte, hogy az MTI vezérigazgatói pályázatát várhatóan egy héten belül kiírják. A Fidesz és a Mi Hazánk is támogatja Magyar Péter hétfőn bejelentett kezdeményezését, hogy vezessenek be alkohol- és drogtesztet a parlamenti képviselők ellenőrzésére. A Fidesz közölte, azt remélik, hogy a szabályok Magyar Péterre is vonatkoznak majd. A Mi Hazánk pedig azt írta, hogy ők már korábban is támogatták a drog- és alkoholteszt alkalmazását. A KDNP azonban nevetségesnek tartja a javaslatot. Észak-Magyarországon pihennek a legtöbben a hosszú hétvégén. Az őszi szünet legkeresettebb úti céljai között van Eger, Miskolc, de Gyulát, Pécset, Szegedet és Hajdúszoboszlót is sokan választják. Ez derült ki az egyik nagy hazai szállásfoglaló portál adataiból. Ebben az időszakban a foglalások 40%-a wellness hotelekbe szól. A legtöbben pedig két éjszakát töltenek a szálláshelyeken. A vendégek csak nem fele legfeljebb 70 ezer forintot fordít a pihenésre. A legtöbb látogatót azok a térségek vonzzák, ahol állatkert, vár, illetve gyógyfürdő található. Folytatódik a változóan napos felhős idő, délkeleten több órás napsütésre számíthatunk. Kisebb eső csak az északi és a nyugati ország részben fordulhat elő, több felé megélénkül a szél. Napközben 13-19 fok, este 4-13 fok lesz.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Kellemes délutánt, 14 óra után pár perccel, a mikrofonnál Péter Mónika. George Benson zenél, a jazz történetének egyik legnagyobb gitárosa, tízszeres Grammy-díjas, Don't Let Me Be Lonely Tonight című dalát játsszuk. Most pedig az olasz zenészek alkotta Funk Radio zenél, gyakran mozognak a bossa nova, a szól és a modern elektronikus ütemek határán. Zenéjükben fontos szerepet kap az analóg hangszerek használata. Ez a Hopeless Romantic.

0: Jazzy Lexikon. A Ferencvárosi Tornaklubot leggyakrabban Fradiként emlegetik. Ez a Bece név a német eredetű Franzstadt rövidülése. Messzínük után szokták őket zöld-fehéreknek vagy zöld sasoknak is nevezni. A legenda szerint még a klub hivatalos megalapítása előtt a csapat hátvédje, Grabovic Kornél kérte meg a menyasszonyát, hogy varjon mezt a csapatnak. Az ifjú hölgy a zöld-lila színeket választotta, de a mosástól a lila állítólag fehérre fakult. Így maradt a mostani színkombináció. Az egyesület címerében az 5 zöld és 4 fehér csík Budapest 9. kerületét szimbolizálja.
1: Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. A Sun Privat egy projekt, amelyet a bécsi elektronikus zenei producer Klaus Waldeck hozott létre 2004-ben. Az énekesnő Valeria Scheidig, zenéjükre a francia sanzonok, az olasz filmzenék és a retro bossanova hangulata jellemző, a Poison Rouge szól majd. Most pedig a trombitás harsonás Troy Andrews, művész nevén trombon Shorty következik. Ez a Becca Town.

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Quand j'étais petite.

A Jazzy Rendezvún bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzy.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. A holland zenész producer Alain Clark következik, 2004-ben debütált, emellett tévéműsorokhoz írt zenéket. 2007-ben lett igazán sikeres, amikor második albumán édesapjával duettezett. A Baby Got You Back című dalban az amerikai énekesnőt Nika Kostát halljuk. Előtte egy filmzene szól, a Szombatesti Láz egyik nagy slágere volt a Casey and the Sunshine Band felvétele, a Boogie Shoes. A Cheek to Cheek Tony Bennett és Lady Gaga amerikai énekesek közös albuma, ami 2014-ben jelent meg és Grammy-díjat is hozott. Erről jön az Anything Goes.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az Erzsébet híd Budapest egyik közúti hídja a Dunán, amely az 5. kerületet köti össze az 1. kerülettel. Nevét Erzsébet királynőről kapta, és 1903. október 4-én adták át a forgalomnak. Felépítése 11,5 millió koronába került, vasszerkezetének súlya 11 ezer tonna volt. Egyetlen 290 méteres nyílásával 1926-ig a világ legnagyobb nyílású közúti lánchídja volt. A II. Világháború a németek felrobbantották, és a robbantás olyan károkat okozott benne, hogy az újjáépítésről le kellett mondani. Helyébe Sávoly Pál tervei alapján korszerű kábelhidat építettek a régi pillérek felhasználásával.
0: Jazzy Lexikon.

0: Stílusos lazulás, szenvedélyes kikapcsolódás. Budapesti programajánló itt a Jazzin.
1: Szombaton a Hangszínház Cető Bernát László darabját mutatja be. Akusztikus koncerttel készül a Mojo a hétvégére, és jövő szerdán Bach univerzumába tekinthetünk be az Óbudai Társaskörben. Jó napot kívánok! Szombaton Cető Bernát László Torta című mágikus realista történetét mutatja be a Hangszínház a Dante Színház termében. A történet egy cukrászdában játszódik, ahol egy titokzatos férfi különleges, ősi torta receptet ad az ott dolgozóknak, és ezzel váratlan események sorát indítja el. A torta különös hatására a szereplők titkolt vágyai valósággá válnak, így olyan kalandokba sodródnak, amelyekről korábban talán még önmaguknak sem mertek beszélni. Az öt női és három férfi hangra írt 16 éven felüli szóló hangjáték világát Félix Mendelssohn zenéje kíséri, megidézve a Szent Ivánéi álom varázslatos atmoszféráját. A torta szereplői között Erkárpáti Péter, F. Nagy Eszter, Hágen Imre, Rák Kati, Mesterházi Gyula, Kondákor Zsófi, Vég Judit és Venes Emmi hallható. Szombaton akusztikus koncertet ad a Mojo a Dunaharaszti Laffert kúriában, ahol kifejezetten a helyszín adottságaihoz állították össze az estműsorát. A zenekart 2011-ben Honfi Imre Olivér, Horváth János és Szabó Tamás alapította trióként három eltérő zenei háttér találkozásából. Saját világukban a tradicionális blues mellett a pop, a country és a beat hatásai is megjelennek, így kezdettől jóval tágabban értelmezték a blues műfaját. A Mojo egyik védjegye a három szólamú éneklés, amelyet különleges hangszerek, köztük harmonetta és basszus harmonika tesznek még karakteresebbé. Repertoárjuk mára nagyrészt saját szerzeményekből áll, amelyeket néhány a Mojo zenei világára alaposan átformált feldolgozás egészít ki. Az eredeti trió idővel öttagú zenekarrá bővült. A szombati koncert a Laffert kúriában változatos zenei élményt ígér. Jövő szerdán Bach Univerzum címmel folytatódik az Óbudai Társaskör Debüt című sorozata, amely fiatal művészeknek kínál bemutatkozási lehetőséget. Az est Johann Sebastian Bach zenei örökségét követi nyomon egészen a 20.-21. századig, megmutatva, hogyan él tovább gondolkodásmódja a későbbi generációk műveiben. Bach mellett többek között Robert Schumann és Kurták György kompozíciói is megszólalnak, így a koncert különböző korszakok között teremt zenei párbeszédet. Az esten Csőke Noémi zongoraművész, Thomas Máté Gordonka művész és az est megálmodója ifjabb Nyári Károly zongoraművész lép színpadra. A fotográfia 200. születésnapja alkalmából a mai Manó ház egy teljes évet szentel a francia fotográfiának. A Francia Fény két évszázada című programsorozat klasszikus és kortárs alkotók munkáit vonultatja fel. A Zola, a fényíró, Emil Zola kevéssé ismert fotográfusi életművébe enged betekintést, aki több mint 2000 üveglemez negatívot készített. Az egy humanista tekintet, Nora Dumas újra felfedezése, a magyar származású, Párizsban alkotó fotográfus különleges életművét helyezi a középpontba. Szombat délelőtt tartják Berg Judit Hiszti mesék című meséjének budapesti premierjét a Temi Fővárosi Művelődési Házban. A történetben Zsófi és anyukája olyan pillanatokat élnek át, amikor elszabadulnak az indulatok, miközben a mese humorral és empátiával mutatja meg, mi minden rejtőzhet egy-egy kitörés mögött. Erről Csorba Jázmin és Megyesi Enikő színészek beszéltek a Klasszik Rádió 92.1-en a Reggeli Expressben.
2: Szerintem ebben a kérdésben az nagyon fontos, hogy ne eljátszani próbáljam a hisztit, hanem ténylegesen így megérteni, illetve belegondolni, hogy adott pillanatban Zsófi vagy a karakterem mit élhet át. Ez nyilván nagyon nehéz, mert azért már viszonylag távol vagyok ettől az időszaktól, amikor ez velem is megtörtént, de azt gondolom, hogy a gyerek közönség ugye mindig a legőszintébb, és hát nekik nem lehet mást játszani, mint amit valójában gondolok, és erre próbálok közben gondolni, hogy ténylegesen mintha én lennék Zsófi, és igazából, hogyha ennyire leegyszerűsítjük a történetet, szerintem működik, és általában beszokott válni.
3: Jászmin, az anya szerepében hogyan lehet megtalálni azt a pillanatot, amikor nem az a legfontosabb, hogy megszüntessük a hisztit, hanem hogy így megértsük, mi van mögötte.
4: Én nem voltam egy hisztis gyerek, úgyhogy nekem nagyon le kellett nyúlnom. Addig a gyerekkori pillanatig, amikor levágtam magam a szupermarket közepén és bömböltem. Igazából én édesanyámból merítettem nagyon sok ikletet. Van is egy szövegrész, ahol amikor anyukám eljött megnézni, akkor mondta, hogy úristen, magamat hallottam ebben. A hiszti maga, én azt mondanám, hogy egy gyerkőcnek valid érzelmei vannak abban, és ő teljesen azt gondolja, hogy amiért ő hisztizik, az számára valódi, és nem így próbál kicsalni valamit a szülőből. Magában a darabban, ami miatt Zsófi leginkább hisztizik, az elmondhatatlan, mert nagyon sok faktorja van annak, hogy ő kiborul. És ezt megszűnik, megszüntetni nem mindig lehet, viszont nagyon oda lehet figyelni arra, hogy vajon akkor éppen miért hisztizik.
1: A Csorba Jázminnal és Medgyesi Enikővel készült teljes beszélgetést ma 22:50-kor újra meghallgathatják itt a Jazzin.
5: Akkor vagyunk sikeresek, ha szeretjük, amit csinálunk, és meg is éri csinálni. A Jazzy Business Class műsorában minden hétköznap reggel olyan témákról beszélünk, amelyek segítenek abban, hogy sikeresek legyünk és élvezzük is azt. Műsorvezetőink a legmodernebb üzleti trendekkel és megoldásokkal szolgálnak, sőt, hozzásegítenek, hogy napra készek legyünk a világ legfontosabb és legaktuálisabb témáiban. Hajtsák le az asztalokat, helyezzék magukat kényelembe, és élvezzék az utazást Business Classon. A karrier, az innováció, a kultúra és az üzleti élmények között, ahol a légiutas kísérők a Jazzy legjobb zenéi. Jazzy. Együtt vagyunk.
6: Főtámogatónk a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
5: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Egy különleges naphoz különleges helyszín illik. Tervezitek az esküvőtöket? Gyertek el október 17-én a Skansen esküvői nyílt napjára. Járjátok be romantikus esküvői helyszíneinket, kóstoljatok, inspirálódjatok és találkozzatok esküvőszervezőinkkel. Skansen Szentendre október 17 szombat. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. www.skansen.hu.
5: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
8: Újabb uniós támogatást kapott Ukrajna, megújul a Balaton körüli bicikliút, folytatódik a napos, de hűvös idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az Európai Unió több mint 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának katonai beszerzésekre. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, a pénzt Ukrajna legsürgetőbb katonai szükségleteire, így a védekezéshez nélkülözhetetlen drónokra és rakétákra, valamint lőszerek beszerzésére fordítják. Az uniós agrártámogatások megőrzését, valamint határozott kiállást vár Magyar Péter miniszterelnöktől a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége a holnap kezdődő uniós csúcs találkozón. A MAGOSZ szerint a következő uniós költségvetésről szóló tárgyalásokon a mezőgazdasági támogatások jelentős csökkentése is napirenden van, ami súlyos következményekkel járhat a magyar termelők számára, tovább ronthatja a versenyképességüket. A Fidesz és a Mi Hazánk is támogatja Magyar Péter hétfőn bejelentett kezdeményezését, hogy vezessenek be alkohol- és drogtesztet a parlamenti képviselők ellenőrzésére. A Fidesz közölte, azt remélik, hogy a szabályok Magyar Péterre is vonatkoznak majd. A Mi Hazánk pedig azt írta, hogy ők már korábban támogatták a drog- és alkoholteszt alkalmazását. A KDNP nevetségesnek tartja a javaslatot. Szervezetileg és tartalmilag is meg kell újítani a közmédiát, hogy pártatlanul, függetlenül, korszerűen tudjon működni. Erről beszélt a Független Közmédia Testület elnöke. Bájer Judit a közmédia vezérigazgatói posztjára kiírt pályázat kapcsán hangsúlyozta, olyan közmédiát szeretnének létrehozni, amely a társadalom minden rétegét megszólítja, bemutatja a különböző véleményeket és gazdaságosan működik. Megújul a Balaton körüli bicikliút. A kerékpárút mintegy 20 kilométeres szakaszán terveznek fejlesztéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, a legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, ahol Tihany és Balaton fűzfő között több mint 14 kilométeren szélesítik és korszerűsítik a kerékpárutat. Két új sorompóval biztosított vasúti átjárót is kialakítanak. A beruházásokhoz uniós és hazai forrásokat használnak fel, a munkálatok pedig várhatóan jövő tavasszal kezdődnek. Észak-Magyarországon pihennek a legtöbben a hosszú hétvégén. Az őszi szünet legkeresettebb úti céljai között van Eger, Miskolc, de Gyulát, Pécset, Szegedet és Hajdúszoboszlót is sokan választják. Ez derült ki az egyik nagy hazai szállásfoglaló portál adataiból. Ebben az időszakban a foglalások 40%-a wellness hotelekbe szól. Folytatódik a változóan napos, felhős idő, délkeleten több órás napsütésre számíthatunk. Hajnalban 2-7 fok, holnap napközben 13-19 fok lesz. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
5: A hírek után újra. Jazzy zene.

Szép délutánt kívánok, 15 óra után néhány perccel. A mikrofonnál Péter Mónika. Egy hazai előadó következik. Gájer Bálint 25 éve énekel nagy közönség előtt, azóta pedig rengeteg szakmai elismerést kapott, és hatalmas rajongótábora lett. A nevéhez kötődik a swingen pop stílus, amivel egyedi művészi kifejezés módját alkotta meg, amint te olyan leszek szól majd tőle. Most pedig a Soul Sugar zenél, párizsi születésű organista, zeneszerző, producer, védjegye a vintage Hammond orgona játéka. Zenei világában a 60-as és 70-es évek soul jazzét ötvözi, a roots reggae és a dub műfajával. A Sly and the Family Stone klasszikusát dolgozta fel. Ez a Family Affair.

A Jazzy Lexikon következő előadói között itt lesz a Holland Kraken Smack, a szakma is a kontinens egyik legjobb funk party zenekaraként tartja őket számon, a Good for the City című dalukat játsszuk. Előttük a brit duo, a Skivive következik, elektronikus breakbeatbe ágyaznak sok más stílust, zenéik több reklámban és filmben is felbukkannak, Stephen Gray-jel közös dalukat játsszuk.

Jazzy Lexikon. A Margit hídon és a Lánchídon beszedett hídvámból befolyt összeg rendkívül nyereségessé tette a vállalkozást, így a századfordulóra ki is termelte két új híd árának legnagyobb részét. Ezután természetesen fizetni kellett a Ferenc József, mai Szabadság és az Erzsébet híd átkeléséért is. Mindkét új hídhoz vámszedőházak épültek. A vámszedőházakat a II. Világháború utáni újjáépítéskor elbontották, csak a

Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin.

A Jazzy Lexikon végéhez közeledünk, jön a Leisure, egy öttagból álló szuperformáció Új-Zélandról, amely 2015-ben alakult. A tagok mindannyian elismert producerek, dalszerzők és zenészek voltak, aztán összeálltak a saját zenéjüket játszani. A Let It All Out című dalukat hoztuk. A brit tenor szaxofonos Jim Tomlinson zenél majd, zenét szerez, producerkedik és hangszerel is felesége Stacey Kent, akivel 1997 óta készít közös lemezeket. Most pedig a holland énekes dalszerző Kusé, a brazil klarinétos Joana Queiroz és a szintén brazil João Herbeta közös felvételét játsszuk, ami tavaly jelent meg és nagy sikert aratott. Ez a Quiet Portrait. Ezzel búcsúzom, hallgassák a jazzit. 16 órától Happy Hours Jazz Kovács Lászlóval. Köszönöm a figyelmüket, a mikrofonnál Péter Mónikát hallották.

0: Jazzy Lexikon.
1: A repülés hazai történetében egyetlen időszakban, az 1920-as években alkalmaztak menetrendszerű légiforgalomban hidroplánokat, más néven vízi repülőgépeket, amelyek képesek vízfelületen úszni, valamint arról felszállni és arra leszállni. Az Aero Express nevű hidroplán légitársaság kikötője 1923 tavaszán nyílt meg. A Duna feletti 15-20 perces sétarepülések minden délután, vasárnap egész nap indultak. A hidroplánok utasok mellett árut és postát, 1925-től pedig fővárosi lapokat is szállítottak. A járatok üzemeltetése gazdaságtalannak bizonyult, ezért a társaság 1926-ban befejezte tevékenységét. A hidroplán kikötő emlékét a Szabadsághíd déli Budai híd főjénél található tábla őrzi.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: Áprili Lajos és fia, a szintén költő Jékely Zoltán emléktáblája a Margit hídhoz közel, az Irgalmas Rendi Kórházzal szemben a Frankelleo út 21 kapujában látható. Erdélyi származású költőnk csak felnőtt fejjel 1929-ben költözött Kolozsvárról Budapestre, és hozta magával a családját is. A Frankelleo úti lakásba 1947-ben költöztek, de ekkor Áprili már javarészt Szentgyörgy pusztán, Visegrád melletti kisházukban töltötte idejét, a világtól elvonulva.
0: Jazzy Lexikon.

0: A Business Class fedélzetén mindig fenntartunk egy különleges helyet olyan vendégeknek, akik tudják, milyen hosszú út vezet a sikerhez. Vállalkozók, vezetők, művészek, sportolók mesélnek döntéseikről, kudarcaikról és sikereikről. Business Class VIP a Jazzin reggel 8:30-kor, mert a sikertörténetek is mindig első osztályon érkeznek.
1: A Business Class VIP támogatója a 17 országban jelenlévő 30 automárkát forgalmazó Autovalis nyerté. Driving Together. Vezessünk együtt a tőzsdén és az utakon.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Minőség is, kényelmes is.
3: Télre is, nyárra is.
4: Hűtésre is, fűtésre is, melegvízre is.
5: Költséghatékony is, megbízható is.
6: Kislakásba is, nagyházba is.
7: Kis családoknak is, nagy családoknak is.
8: Gázkazánok és hőszivattyúk 5 év jó tállással.
2: Immergaz. Komfort, ami veled marad. És neked is.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
9: Uniós hitelhez jutatnak a kis- és középvállalkozások. Már több halottja van az augusztusi ómisi erdőtüzetnek. Folytatódik a napos, de hűvös idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A magyar kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen a Gantz Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, a cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. A tárcavezető felidézte, hogy szeptemberben mintegy 800, többségében vidéki turisztikai vállalkozás juthatott, egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz. Most pedig a teljes kis- és középvállalkozói kör következik Budapesten és vidéken. Az uniós agrártámogatások megőrzését és határozott kiállást vár Magyar Péter miniszterelnöktől a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, a holnap kezdődő uniós csúcs találkozón. A Magosz szerint a következő uniós költségvetésről szóló tárgyalásokon a mezőgazdasági támogatások jelentős csökkentése is napirenden van. Az Európai Unió több mint 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának katonai beszerzésekre. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, a pénzt Ukrajna legsürgetőbb katonai szükségleteire, így a védekezéshez nélkülözhetetlen drónokra és rakétákra, valamint lőszerek beszerzésére fordítják. Átadták a MOL szarvasi biometán gyártó egységét. A beruházást 2,7 milliárd forintból valósították meg. A termelés még ebben a hónapban megkezdődik. Az új üzemben éves szinten több mint 7 millió köbméter biometánt állítanak elő, amely mintegy 8500 háztartás éves gázigényének felel meg. Több ember ellen elkövetett emberölés kísérletének gyanúja miatt rendelte el 3 férfi letartóztatását a Miskolci járásbíróság. A gyanúsítottak vasvillával, késsel és lapáttal támadtak rá több emberre. Az eset a múlt vasárnap történt az Ószthoz közeli sátán. A társaság egy korábbi nézeteltérés miatt ment be egy portára, ahol a gazdát, annak lányát és barátját támadta meg. Már 5 halottja van az augusztusi ómisi erdőtűznek, miután egy 70 éves férfi belehalt súlyos sérüléseibe a spliti kórházban. A katasztrófa után 8 ember volt életveszélyes állapotban, közülük már csak 3-an vannak életben. Egy sérültet Splitben, 2-t pedig zágrábi kórházakban ápolnak. Éjszaka átmenetileg több felé beborul az ég, majd holnap az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, a szél megélénkül. Éjszaka 2-7 fok, napközben 13-19 fok valószínű. A kevésbé felhűs szél csendes helyeken gyenge fagy is előfordulhat.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
10: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak! Élénk a forgalom a fővárosban, a belvárosban már most jelentős torlódásra kell számítani. A Szabadsághídon lassan lehet átjutni Pestről Budára, és a Vámház körúton is torlódnak a járművek. A Rákóczi úton is lelassult a közlekedés a Blahalúza tér felé a keletitől. A Bakcsomóponti felüljáron és a Hegyei úton mindkét irányban torlódnak a járművek, és torlódás van az Erzsébet hídon is. A kivezető utakon mindenhol sűrű forgalomra, helyenként torlódásra kell számítani. Köszönöm szépen a figyelmüket, további jó utat kívánok!
11: A hírek után újra jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket, és kellemes délutánt kívánok mindenkinek, de mindjárt fokozom, és elmondom, hogy szuper délután elé nézünk. Hogy mi minden lesz a Happy Hours-ban? Hát először is egy új dal bemutatója. Tegnap már elspoilereztem, hogy Király Viktor Wild Cherry című dalát mutatjuk be itt a rádióban. A klip már elérhető, tehát ez egy rádiós dalpremier. Annyival fűszerezzük meg az egészet, hogy fel fogom hívni mindjárt Király Viktort és Bársony Bálintot is, aki ugyebár visszatért a szaxofonhoz, és játszik ebben a bizonyos Wild Cherry című dalban. Aztán a következő órában pedig egy film kapcsán beszélünk zenéről, mert az az adott film az nagyon kötődik a zenéhez, a filmzenealbumhoz. Ez pedig a Ponyva regény, amelyet 94. október 14-én kezdtek játszani az amerikai mozik. Így aztán érdekességeket mondok a filmről, és persze játszunk a filmzenealbumról is. A harmadik órában érkezik Tittel King a Szereminóra, és megtudhatják, hogy miért kellett menekülve gyorsan elhagynia annak idején Ausztráliát Joe Cockernek. Jó oka volt rá, persze Joe Cockert is játszunk majd a harmadik órában. Most azonban következzen egy alapvetés, egy tétel, amit talán nehéz megcáfolni. A jazz a hip-hop atya. Mondja ezt, játssza ezt nekünk Jim Samuel, és alig ha lehet vitatkozni vele.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, amelyben már is dalpremier szépen indul a Happy Hours. Ráadásul képzeljék el, két alanyom is van a dalpremier kapcsán. Az egyik előadó, a másikuk pedig közreműködő művész. De micsoda nevek? A vonalban először is Király Viktor. Szia, művész úr!
1: Hello, szia!
0: Amikor először megláttam a klipnek a borító képét, és az volt odaírva, hogy Wild Cherry, nyilván funky zene rajongóként pillanatra nem értettem, hogy akkor a Wild Cherry, vagy a Play That Funky Music, aztán rájöttem, hogy itt bizony megint csak Marvin Gaye nyomdokain, vagy Donny Hathaway, akiket szoktál emlegetni, nyomdokain járunk. Mesélj egy kicsit arról, kérlek, hogy egyrészt hogyan jött a Wild Cherry ötlete, illetve, hogy az előző dalhoz kapcsolódóan netán valami új album van kinézőben, vagy merre haladsz majd tovább?
1: Elsősorban köszönöm szépen, hogy hívtál. Szóval én nagyon ráálltam arra, hogy visszatérjek a gyökereimhez. És ugye az én gyökereimhez az a soul zene, az a funk, soul típusú zenék. Ugye amikor én először elkezdtem tanulni énekelni, akkor kizárólagosan ilyeneket hallgattam. A Marvin Gaye-től kezdve a Stevie Wonderig, ugye voltak újabb előadók, az Eric Benet, stb. És ezek mindig nagyon közel álltak a szívemhez is. És elértem emberileg, meg zeneileg egy olyan szintet, ahol azt mondom, hogy én most kizárólagosan olyan zenéket fogok írni, ami neked tetszik. És nem fogok odafigyelni arra, hogy ez mit jelent rádiós játszásból, vagy elismerésbe, hanem csak azt fogok csinálni, ami nekem bejön. És a legnagyobb érdekesség az egészben, hogy úgy látszik, hogy ezt kell csinálni, mert nagyon szeretik az emberek.
0: Valószínűleg átjön, nem? Tehát a te saját lelkesedésed túlmegy azon, hogy mit kéne, meg hogy pörgősed kéne, vagy nem pörgősed, vagy mit tudom. Tehát akkor ez működött a Sorry Not Sorry esetében, meg Edal esetében is. Mit kell tudni a dalról, címéről, tartalmáról? Mert sajnos azt kell mondjam, hogy bár nagyon sokan beszélnek angolul, de legtöbben nem nagyon figyelik a dalok szövegeit. Egyébként néhány ilyen sikamlós dalszövegnél ez kiderül, mikor az ember felhívja a figyelmet néhány sikamlós dalszövegre. Szóval, hogy miről szól a Wild Cherry?
1: Hát ez egy ilyen nagyon könnyed, kicsit ilyen flörtölös zene. Ugye a Wild Cherry, ez a vad cseresznye, ez pont egy lányról szól, aki tudod nagyon jól, hogy vad, és nem is kéne elmenni vele egy randira vagy másra, de annyira jó, hogy nem bírod. És ezért muszáj beleesni ebbe a veszélyes szituációba. Erről szól az utal.
0: Na, azt mondtam a hallgatóknak, hogy két riportalanyom lesz, mert ha téged letettelek, fölhívom a közreműködő művészt, de akkor fogalmazzunk, hogy kíváncsi vagyok a te verziódra. Én már régóta mondom ennek a bizonyos művésznek, hogy vissza kéne térnie, mert imádom, ahogy játszik a hangszerén. Szóval ki a közreműködő, és hogy jutott eszedbe, vagy kinek jutott eszébe, hogy felkérje őt?
1: Igen. Ugye ez úgy született, hogy én eredetileg megírtam ezt a dalt a saját magam hangszerelésével, de én nem vagyok a legjobb hangszerelő. Inkább dalszerző vagyok, meg szövegíró. És a zenekartársam, aki mondhatni a zenekarvezetőm, akivel a legrégebb óta játszok, ő a Nagy Lajos, körülbelül 20 éve játszunk együtt, és ezt megmutat, ő hangszerelte az előző dalnak is a hangszerelését, a Sorry Not Sorry-t, és annyira jól dolgoztunk együtt, hogy úgy, ahogy van, elküldtem neki ezt a Wild Cherry-t, és mondtam, hogy ebből is kéne egy hasonló, jó minőségű hangszerelést csinálni, és ugye az én verziómban volt rajta egy ilyen fúvos szempel. Szóval csak amit úgy szereztem, és akkor ezt így beraktam. De nem nagyon érdekelt, hogy ez milyen hangnemben volt, vagy diszonens volt, vagy nem tudom mi. És ugye a Lajos mondja nekem, hogy figyelj, nagyon jó ez a fúvós rész, de diszonens. Nem ugyanazon a hangon van. Mondom, jó, hát akkor mondjál. Jó, és akkor gondolkozott ő is, és akkor felhívott a Lajos, azt mondja, tesó, Bársony Bálint.
0: Így.
1: Mondom, Bársony Bálint? Hát mondom, hát a világ egyik legjobb szaxofonosa, de hát biztos, hogy nem akar csak idejönni, tudod, fújni egyet. És a legnagyobb szerencsénk, meg azért én úgy érzem, hogy zenészek így, ha hallják, hogy jó a termék, meg jó, amit csinálunk, akkor ez a yeah, csináljuk, tudod, ilyen igazi zenész módon. És a Bársony Bálintot felhívtam, mondom, figyelj, van kedved egy ilyenhez? Azt mondja, hülye vagy? Persze, tudod, jövök. És akkor így jött, egy ilyen igazi jammelés hangulat.
0: Hát átjön, egy az egyben, majd most mindjárt felhívom a Bálintot, és verifikáljuk ezt a történetet, hogy mi az ő verziója. A Wild Cherryhez gratulálunk, és örülünk, hogy eljutott hozzánk is, és így tudjuk játszani, és hogy hinted az igét, mert ez nem lesz mainstream sláger, hanem ez egy olyan siker lesz, amit az fog megérteni, és az fog érezni legbelül, akinek ezt kell éreznie. Úgyhogy kedves hallgató, Király Viktorral beszéltem, most mindjárt jön Bársony Bálint, utána pedig ígérem, hogy megmutatjuk a Wild Cherry című dalt. Művész úr, köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, köszi.
0: És akkor már is telefonvonalt váltunk, és valóban itt van velem Bársony Bálint. Szia, művész úr!
2: Szervusz, drága barátom, nagyon szépen köszönöm a hívást, és üdvözlöm a kedves jazzy hallgatókat.
0: Végre megint hallottunk

0: amiket szerettem. Megcsörrent a telefon, és egy nagyon régi zongorista hangszerelő barátom, Nagy Lajos volt a vonal másik felén, azzal a merénylettel, hogy annyira hiányzik neki a játékom, és a Viktorral készítettek egy dalt, és nagyon kéne benne a tenor szaxofon, és tudja, hogy most nagyon másba vagyok, mert hogy ez tényleg így igaz, de hogy gondolkozzam ezen. És akkor egy-két hét múlva küldött egy első demót, aztán rá két hétre egy második demót, és akkor én úgy gondoltam, hogy egyre nem mondok semmit, de elvittem a hangszerészet a tenor szaxofont, elkezdtem fújkálgatni, és így így megéreztem azt, hogy azért ez hiányzott, de hát abban a zenei stílusban, amiben most én vagyok a Magyar Rhapsody projekttel, abban ez annyira nem illik bele, viszont a Viktor dalában nagyon, és akkor tulajdonképpen én itthon felfújtam ezt a szólót, amit átküldtem a Lajosnak, egy-két módosítást csináltunk rajta, és azt mondták a Viktor, hogy hát ez zseniális, és jövő héten klipforgatás.
1: Nagyon egyszerű a történet, de akkor úgy érzem a szavaidból, hogy valamennyit azért gondolkoztál rajta. A gondolkodásnak az az oka, hogy mondjuk a jelenlegi projekteddel nem fér össze, vagy mégsem annyira hiányzott a szól meg a funky, vagy hogy mi volt?
0: Igen, tehát nagyon bele vagyok mélyülve a keleti gyökereinknek, a magyar népzene őstegeinek kutatásába. Ugye a Selyemút hangjai projektet építem, amiben 12 nemzettel közös dalokat hozunk létre, ezek a YouTube-on is megtekinthetőek, már több dal, több mint 1 millió megtekintéssel tűnhet fel, és hát turnéztunk Kínában, Kazasztánban, Azerbajdzsánban, most készítjük elő Üzbegisztán, de bejártuk a török meg a bolgár területeket is, és úgy éreztem, hogy én megtaláltam azt a zenei nyelvezetet, ami úgy gyermekkorom óta ott volt a magyar népzene által, de aztán valójában, amikor kiköltöztem egy jurtába, meg elkezdtem lovagolni, akkor erősödött meg bennem. Természetesen az elmúlt 15 évben nagyon sokan kerestek fel azzal kapcsolatban, hogy pop, soul, funky zenékbe belefújnék-e, de akkor úgy éreztem, hogy ezzel a másik projektet visszaléptethetném. Most viszont már olyan szinten állunk ezzel, hogy azt gondoltam, hogy hát most már szerintem nincs mit veszíteni, sőt, annyira jól sikerült szerintem Viktorék dala, hogy inspirált is rendesen.
1: De jó.
0: Nem kellett megerőltetnem magamat, csak szépen elengedtem a fantáziámat, és fújtam rá egy szólót, ami tényleg teljesen spontán jött. Úgyhogy jó érzések vannak a dallal kapcsolatban.
1: Örülök neki, az lett volna a kérdésem, hogy a szólónak a menetét, a szólóban elhangzó zenét, azt teljesen rád bízták, de akkor ezek szerint tényleg kihagyták azt a részt, és te oda tetted be a sajátodat, ugye?
0: Igen, hát azért a Nagy Lajossal van egy elég régi kapcsolatunk, pontosan tudja, hogy mi van az én fejemben, azért hívott fel engem. Aha. Úgyhogy csak kizárólag miután a szólónak vége van, és a Viktor a közös zenei játszadozásra került sor, abban történt egy-két módosítás, mert Viktor még felénekelt egy pár új frazírt, meg máshova kerültek, és ezeket kellett igazából lereagálni, vagy éppen labdát feldobni, de nagyon örülök neki, hogy ilyen minőségben készül ilyen szóló zene Magyarországon, szóval tényleg le a kalappa a király Viktor és csapata előtt. A klipforgatás is nagyon professzionális volt, úgyhogy nagyon drukkolok a dalban és dalnak, és megtiszteltetés számomra, hogy részt vehetek ebben.
1: Hát egy nagyon szuper dal született, és nézem az órámat, beszéltem majdnem 5 percet a Viktorral, meg veled is majdnem 5 percet. Ha még sikerült itt tartani a hallgatókat, hogy most már játsszatok már azt a dalt, mert annyit beszéltetek róla, hogy szeretném hallani. Úgyhogy most ezt fogjuk tenni, Bársony Málinnak köszönöm szépen, sok sikert további munkáidhoz, és mi egyáltalán nem bánjuk itt a jazzin, hogyha olykor visszajössz a soulba és a funkiba, hidd el, hogy nem kell félni, nem fog fájni. Drága művész úr, köszönöm szépen még egyszer, szia!
0: Én is köszönöm, szervusz!
1: Akkor kedves hallgatók, sok beszédnek sok az alja, jöjjön Király Viktor és Bársony Bálint, mint közreműködő, és a Wild Cherry.
2: Yeah, it's somewhat of a wild cherry. All right.

0: Jeffrey.
1: Pesgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzin.
2: Szép délutánt kívánok a hallgatóknak, nézzük, hogyan alakul az este, és mire számíthatunk a következő időszakban, térségünkben. Ma este gyorsan lehűl a levegő, a gyengén felhős égbolt alatt a hőmérséklet hamar visszaesik, miközben a szélcsendben 13 km per órás észak-nyugati légmozgás kíséri az éjszakát. A népi megfigyelések úgy tartják, hogy ha az október közepi napok szelesek és felhősek, akkor az egy kifejezetten csapadékos, borongós novemberi hónapot vetít előre. A hűvösebb időben egy melegebb szélálló dzseki vagy réteges őszi ruházat viselése talán a legoptimálisabb választás. Kitekintve a holnapra, napközben enyhébb idő vár ránk, 7 fokos hajnal után, 17 Celsius fokos maximummal. Kellemes délutánt és estére jó pihenést kívánok!
3: Bizalom és egészség! Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.

0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: A fővárosban az M0-as déli szakaszán a DeFerenc hídon mindkét irányban lezárták a két külső sávot felújítás miatt. Soroksár, Sziget-Szent Miklós, Halásztelek, Csepel, illetve Délpest térségében is torlódásra készüljenek. Erős a forgalom a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, a Kiskörúton az Asztória felé, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, az Üllői úton a Kálvin tértől a Nagykörútig, valamint a Pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból. Lassú haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától a Bakcsomóponti felüljárón, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Szél Kálmán térre vezető utakon, a Margit körúton, illetve a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. Nehéz az átjutás a Rákóczi hídon, a Petőfi hídon és a Margit hídon. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd budai híd főjénél. Mától a Dombóvári úton a Budafoki út felül a Rákóczi hídra balra csak egy sávból lehet kanyarodni. Németh Luca, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Ez itt a Jazzy és benne a Happy Hours. Október 26-án az Üveghegyen túl címmel ad koncertet Nagy János Jancsa és a Freestyle Chamber Orchestra, méghozzá a Műpa Fesztivál színházában. De mi tudjuk a művész úrról, hogy olyan klubot is működtet, üzemeltet, dolgozik benne, ahová meg csak 30-an férnek be. Hogy ez a kettő hogy fér meg egymással és mire lehet számítani, október 26-án erről faggatom. Tehát Nagy János Jancsa, Erkel Ferenc díjas zeneszerző, jazz zongora művészt. Üdvözlöm, művész úr! Kezdjük akkor a Műpás koncerttel, hát ott 30-nál több fő a befogadó képesség. Gondolom, amikor nekiállnak kitalálni, megszervezni, összeállítani a listát, egészen más beállítottságot kíván meg fejben, mint amikor egy ilyen intim koncertet adnak. Inkább úgy kérdezném akkor tehát meg, hogy saját szerzeményeket, mások szerzeményeit is, mire számíthat a kedves koncertlátogató a Műpában október 26-án?
1: A Freestyle Chamber Orchestra ez egy elég egyedülálló zenekar, nem csak Magyarországon, hanem mondhatni Európában, de akár a világon is, mert ez egy állandó formáció, ahol van egy vonószenekar, fafúvósok, tehát inkább ilyen kamarazenekari felelés, és ehhez csatlakozik egy jazz ritmus szekció, egy dob, ütőhangszerek, basszusgitár, most lesz egy gitár is. Tehát szoktak lenni természetesen ilyen alkalmi felállások, nagyon-nagyon sok készült már a világban, de állandóan nem nagyon működik, tehát hogy állandó taglétszámmal is folyamatosan ilyen zenekar. Ebben a zenekarban általában az én darabomat játszuk, de most hál' Istennek ez a koncert, ez most egy nagy kivétel lesz. Itt más szerzőtársak is lesznek, mint Szirtes, Edina Mókus, Kéz Diluca, hegedűművész, Pozsár Eszter, fúvolista, és Nagy Ábel Márton, junior primadíjas zeneszerző, zongorista, gitáros, tehát az ő darabjaikat fogjuk hallatni, főleg az ő darabját, és még, sőt, mi több, még lesz egy nagyon friss Nagy Sámuelnek egy darabja is elhangzik, ő egy igen fiatal, nem is első, ő nem zenésznek mondja magát, mert ő animációval foglalkozik, de foglalkozik zenével is, és nekem nagyon megtetszett az egyik darabja, és azt áthangszereltem a fesztióra, tehát az is el fog most hangzani.
0: De most ugye azt mondta, hogy ilyen és ilyen szerzők művei hangoznak el, de én úgy tudom, hogy közreműködőkből sem lesz hiány, ugye?
1: Hát igen, ugye a zenekarnak el a tagjai, ugye Berdis Tamás és Zsubert Flóra, akik dobol és ütőhangszere játszanak, ugye Frejgyai basszusgitározik, akkor az előbb említett Kéz Diluczán kívül és Szirtes Edina Mókuson kívül ugye Lantos Zoltán és Csorka Gábor fog hegedülni. A zenekarnak van két tagja, akik a kezdetektől, tehát már 25 éve lassan a zenekarban vannak, Haraszti Krisztina Brácsán és Blaskó Mihály Fagotton. Ugye Pozsár Esztert már említettem, egy szerzőt is. Ribai Valéria csellózik, Gordon Teodóra fog klarinéton játszani, és Zsenye Sándor szaxofonozik. Tehát, hogy itt ugye a névsorból kiderült, hogy azért itt, hogy mondjam, az ország vezető jazz és klasszikus zenészeiből áll ez a zenekar, tehát hogy nem egy szokásos nagy zenekar, tehát hogy nincsenek olyan pultok, akik megkapnának szólista lehetőséget, illetve ha kell, akkor bármelyik pillanatban akár el is vezethetnék ezt a zenekart.
0: Én sokszor jártam a Műpa Fesztivál Színházban, ezért a maga módján az is intim, tehát nem arról beszélünk, mint egy sportcsarnok, vagy egy hatalmas nagy koncert, mondjuk egy kongresszusi központ, tehát az is intim, de ugye említettem a beszélgetés elején, hogy van egy olyan intim terület, ez a Voyagers Jazz Club, ahová meg kb. 30-an férnek be, az szándékoltan ilyen kicsi?
1: Ugye ez a tulajdonképpen a házunkban van ez a hely, ahol a zenekari próba terem van viszonylag nagyobb méretű, meg így élünk is azért. És először lakáskoncerteket rendeztünk itt 3 havonta, aztán a Voyager zenekarral, Fónai Tibor nagybőgőn is Nyírváron dobol, tehát így 3-an mondjuk ebben a trióba. Csináltunk egy-két lakáskoncertet, és aztán arra gondoltunk, hogy mi lenne, hogyha ezt kinőni magát ez a történet, és nem egyszerűen így mondanánk, hanem az havonta egyszer is ez egy klub lenne, hisz maga a helység mégis az sem annyira lakásszerű, hanem inkább egy kis klubnak néz ki, és akkor aztán így ezt így kialakítottuk ezt a helyet, és így havonta egyszer van, nagyon neves vendégekkel, ugye szeptemberben Dress Mihály volt a vendégünk, most októberben Fekete Kovács Kornél lesz, aztán László Attila, Juhász Gábor, Lukács Péter, tehát a Kolman Gábor, Makovics, Szabóki Béla, tehát hogy itt is igyekszünk a mai jazz világ magyar vezetőzenészeit elhívni.
0: Azért örülök, hogy erről a piciről is beszámolhatunk. Noha a beszélgetésünk apropója, tehát még egyszer csak a rendkedvéért az október 26-i Műpás koncert az Üveghegyen túl címmel, amelyről egyébként a Műpa honlapján is találni egy csomó információt. Azért örülök, hogy a piciről is beszámolhattunk, mert számos olyan muzsikussal tudok én is beszélni, meg hallom, hogy beszélik egymás közt, hogy milyen kár, hogy elszakad és nagy színpadokra költözik a zene, és az az intimitás, ami x évtizeddel ezelőtt megvolt, az már nincsen meg, de akkor ezek szerint egyrészt hely, másrészt meg szándék kérdése, hogy zenészek intim közelségben játszanak úgy, ahogy az valamikor nagyon régen volt. Nagyon örülök tehát, hogy beszélhettünk róla, és javaslom a kedves hallgatóknak még egyszer, hogyha a részletekre kíváncsiak az október 26-i az Üveghegyen túl című koncertről, amelyet Nagy János Jancsa és a Freestyle Chamber Orchestra, valamint egy csomó meghívott vendég részvételével tekinthetnek és hallgathatnak meg, akkor látogassanak el a Műpa honlapjára, egyebekben pedig ajánlom figyelmükbe a Voyagers Jazz Clubot, írják be a keresőbe, és megtalálják az eredményt. A művész úrnak nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta, és jó szórakozást kívánunk mindenkinek, önöknek jó munkát, és biztos szórakozás is ez valahol, ha az ember a saját zenéjét vagy a kedvenceit játszhatja, úgyhogy azt is kívánunk, és köszönöm, hogy beszéltünk.
1: Nagyon szépen köszönöm.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours első órájának a vége. A következő órában a Ponyva regény című filmről fogunk beszélgetni, pontosabban én beszélek, és remélem önöket pedig majd érdekli, amit mondok, hiszen bemutatójának van évfordulója, és ráadásul olyan gazdag a filmzene album anyaga, hogy abból többet is játszhatnánk, de kettőt biztosan fogunk. Ezen kívül persze a második órában lesz még zene, például Paul Hardcastle-lal térünk vissza, a harmadik órában ajánlok önöknek programokat, további zenei információkat osztok meg önökkel, és majd lesz Mesélő Budapest is. Most hírek, információk, közlekedés, időjárás, stb. Aztán Paul Hardcastle és a Free as the Wind jön.
1: Környezetvédelem és fenntarthatóság a Business Class reggeli járatán.
2: Ez a Green Class.
1: Trendek, jövőkép és a mindennapok zöld megoldásai. Green Class, a Business Class legzöldebb rovata szerdánként reggel 9 óra után.
3: A Green Class támogatója a Siemens ZRT. Siemens. 140 éve Magyarországon, az ipar a villamosenergia elosztás fejlődéséért.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Egy különleges naphoz különleges helyszín illik. Tervezitek az esküvőtöket? Gyertek el október 17-én a Skansen esküvői nyílt napjára. Járjátok be romantikus esküvői helyszíneinket, kóstoljatok, inspirálódjatok és találkozzatok esküvőszervezőinkkel. Skansen Szentendre október 17 szombat. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. www.skansen.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
5: Uniós csúcstalálkozó kezdődik Brüsszelben csütörtökön, sokan töltik szállodában a hosszú hétvégét. Folytatódik a napos, de hűvös idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az Európai Unió külső határok védelmének további erősítéséről és az energiaválság kezeléséről tárgyalnak csütörtökön az Európai Uniós tagországok vezetői. Ezt Magyar Péter kormányfő közölte közösségi oldalán, mielőtt elindult Brüsszelbe. Mint írja, ma tárgyal a visegrádi négyek miniszterelnökeivel, holnap pedig a csúcs találkozó előtt részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen. A miniszterelnök péntek reggel először folytat hivatalos négy szem közti megbeszélést Ukrajna elnökével. A magyar kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár, kamatmentesen a Gantz Ábrahám programban, jelentette be a gazdaság- és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, a cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. Kiadta Kardosné Gyurkó Katalinnak Orbán Balázs országgyűlési képviselői mandátumát a Nemzeti Választási Bizottság. Orbán Balázs az áprilisi parlamenti választáson a Fidesz-KDNP közös pártistáján szerzett mandátumot. A képviselő szeptember 22-én lemondott, mert munkáját az Európai Parlamentben folytatja. A Fidesz és a KDNP képviselői a közös lista 150. helyén szereplő Kardosné Gyurkó Katalint jelentették be a megüresedett mandátum betöltésére. Drasztikusan megemelik a közlekedési szabálysértések miatt kiszabható bírságokat Horvátországban. A biztonsági öv használatának elmulasztásáért 200 eurós, a szabálytalan parkolásért 300 eurós büntetés járhat. A bukós isak nélküli rollerezésért 100 eurót kellene fizetni, de büntetnék azokat a szülőket is, akik megengedik, hogy 14 év alatti gyerekük elektromos rollert használjon. Ők 1000 és 3000 euró közötti bírságra számíthatnak. Észak-Magyarországon pihennek a legtöbben a hosszú hétvégén. Az őszi szünet legkeresettebb úti céljai között van Eger, Miskolc, de Gyulát, Pécset, Szegedet és Hajdúszoboszlót is sokan választják. Ez derül ki az egyik nagy hazai szállásfoglaló portál adataiból. Ebben az időszakban a foglalások 40%-a wellness hotelekbe szól. A legtöbben két éjszakát töltenek a szálláshelyeken. Éjszaka átmenetileg több felé beborul az ég, majd az ország nagy részén több órás napsütés valószínű. Észak-keleten-keleten gyenge eső is előfordulhat, a szél megélénkül. Az éjszakai 2-7 fok után napközben 13-19 fokra számíthatunk. Hasonló idő lesz a következő napokban is.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
6: Jó napot kívánok ismét a kedves hallgatóknak. A fővárosban jelentős forgalomra kell számítani. Torlódnak a járművek a Budaörsi út, Hegyalja út útvonalon mindkét irányban. A Rákóczi úton a keletitől a Blahalúza térig telítettek a sávok, a József körúton a Blahalúza tér előtt van torlódás. Egyre többen indulnak el kifelé a városból, ezért a kivezető utakon is sűrűsödik a forgalom. Köszönöm szépen a figyelmüket, további jó utat kívánok!
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket a második órában, amelyet Paul Hardcastle Free as the Wind című dalával kezdtünk, és egy pillanatra sajnos el is szomorodtam, hogy a Happy Hours még nem indult be, úgy Isten igazából, ugyanis nem is olyan nagyon régen egy szűkszavú közleményben írta ki Paul Hardcastle a Facebook oldalára, hogy autóbalesetben elhunyt a fia, az ifja Paul Hardcastle, és valahogy érthető, de azóta nem nagyon hallottunk a művész úrról, aki egyébként az utóbbi időkben komolyan bele is vette a fiát a zenéjébe. Reméljük, talán a muzsika segít neki feldolgozni a szinte feldolgozhatatlant. Az imént hallott Free as the Wind egyik klasszikusa itt a Jazzin. Egy másik klasszikus következik átdolgozva. Az eredetiét 1972-ben az a Lynn Collins énekelte, aki James Brown háttérénekese volt, így az adott dalt maga a soul keresztapja komponálta neki. A címe az, hogy Think, vagyis gondolkodj, és ez nem keverendő össze a Rita Franklin Think című dalával, hanem ez a Lynn Collins féle, amelyet most Barbara Tuckertől hallgatunk meg, aztán jön Patrick és Harold Péter, valamint az It's Good to Be Alive, és utána belevágunk egy kicsit a ponyva regény sztoriba.
2: I'm talking to you, you, and you too. Do you guys know who I'm talking to? You! Those of you who go out and stay out all night long and expect us to stay home when you did what you did. 'Cause you did it, we can't do it. But let me tell you something here. The sisters ain't going for that no more. Hey, sisters, you feel me? 'Cause we realize two things that y'all ain't doing nothing greater for us than we can't do.

That's

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours második órája, amelyben azt ígértem, mesélek egy kicsit a Ponyva regény című klasszikus filmről, amelynek, tessék megkapaszkodni, 32 évvel ezelőtt, 94. október 14-én volt a bemutatója Amerikában. Quentin Tarantino klasszikussá vált movie-áról beszélünk, kétszer öt tény szeretnék önöknek elmondani érdekességet a filmmel kapcsolatban, és persze játszunk a filmzene albumról is. Az első érdekesség. A filmhez válogatott zenék nagyon sokat hozzátettek a sikerhez. Az úgynevezett Music Supervisor Karin Rachtman volt, aki nem csak filmekhez, de videójátékokhoz is adja, adta a tudását, ha kellett, ha kell. Szerintem fontos megjegyezni olyan névtelen hősök nevét, vagy legalábbis megemlíteni, akik hozzátették a magukét nem kicsit, nagyon. A második érdekesség, hogy a John Travolta által alakított Vincent Vegának volt már előtörténete. Aki Tarantino rajongó, az valószínűleg tudja, hogy a rendező korábbi Kutyaszorítóban című filmjében Michael Madsen alakította Vic Vegát, Vincent bátyját, sőt a rendező fejében még egy előzmény film is benne volt, aminek Double V Vega lett volna a címe, de azt azért nem forgatták le, mert már mindkét színész túl öreg volt ahhoz, hogy fiatalkori önmagát eljátszhassa. Persze ma már ez lehetséges volna, de akkoriban még nem. A harmadik érdekesség így az első körben a pénzzel kapcsolatos. Hollywoodi viszonylatban relatíve kevésből, 8 millió dollárból, nagyjából 3 milliárd forintból forgatták le, és a 8-ból 5-öt ráadásul a színészek gázsia vitt el. Ugyanakkor mintegy 200 milliót hozott a konyhára, úgyhogy egyértelműen jó befektetés volt a Ponyva regény, sőt, ma már azt is tudjuk, hogy kifejezetten klasszikus. Egyébként tegyük hozzá, a legdrágább díszlet a Jack Rabbit Slim volt, azt az egész kócerájt 150 ezer dollárért építették fel. Negyedik érdekesség így az első körben, a filmet előbb mutatták be Dél-Koreában, Japánban és Szlovákiában is, mint Amerikában, ez úgy történhetett meg, hogy több európai fesztiválon is szerepelt a film, a hazai, tehát az amerikai premier előtt. És az ötödik érdekesség, az úgynevezett Ezékiel idézet már szerepelt az Alkonyattól Pirkadatig egy korai forgatókönyv változatában, ott Harvey Keitel mondta volna, amikor a folyosón a vámpírok elől hátrálnak, talán emlékeznek rá, de végül a szöveg ebbe a filmbe került át, amely szöveget nagy részt a rendező és Samuel L. Jackson talált ki. Az első része saját, mondjuk így, költemény, de onnantól kezdve, hogy én pedig majd lesújtok tereád, az már valóban a bibliai szöveg. Vagyis Ezékiel 25-17, és utána a Kool and the Gang-től a 73-as Jungle Boogie a Ponyva regény bemutatójának évfordulója alkalmából.
1: Ezékiel 25-17. Az igaz ember járta ösvényt, mindkét oldalról szegélyezi az önző emberek igazságtalansága és a gonoszok zsarnoksága. Áldott legyen az, ki az irgalmasság és a jó akarat nevében átvezeti a gyöngéket a sötétség völgyén, mert ő valóban testvérének őrizője és az elveszett gyermekek meglelője. Én pedig lesújtok majd tereát hatalmas bosszúval és rettentő haraggal. És amazokra is, akik testvéreim ármányos elpusztítására törnek. És majd megtudjátok, hogy az én nevem az Úr, amikor szörnyű bosszúm lesújt rátok.

0: hírekről, trendekről száll a szó. És már nem csak a hétvégén, hanem csütörtök reggelente 7:30 után a Business Class járatán is velünk utazik Bögös Sándor. Akkor vagyunk sikeresek, ha szeretjük, amit csinálunk, és meg is éri csinálni. A Jazzy Business Class műsorában minden hétköznap reggel olyan témákról beszélünk, amelyek segítenek abban, hogy sikeresek legyünk és élvezzük is azt. Műsorvezetőink a legmodernebb üzleti trendekkel és megoldásokkal szolgálnak. Sőt, hozzásegítenek, hogy napra készek legyünk a világ legfontosabb és legaktuálisabb témáiban. Hajtsák le az asztalokat, helyezzék magukat kényelembe, és élvezzék az utazást Business Classon. A karrier, az innováció, a kultúra és az üzleti élmények között, ahol a légiutas kísérők a Jazzy legjobb zenéi. Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Főtámogatónk a Rail Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzy-n.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Boráros téren a Petőfi híd Buda irányú felhajtóján, a forgalom egy sávban váltakozva halad. Az M0-ás déli szakaszán a Deák Ferenc hídon az M1-es autópálya felé lezárták a két külső sávot felújítás miatt. Soroksár, Sziget-Szent Miklós, Halásztelek, Csepel, illetve Délpest térségében is torlódásra készüljenek. Erős a forgalom a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, a Kiskörúton az Asztória felé, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, az Üllői úton a Kálvin tértől a Nagykörútig, valamint a Pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától a Bak csomóponti felüljárón, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Szél Kálmán térre vezető utakon, a Margit körút, illetve a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. Nehéz az átjutás a Rákóczi hídon, a Petőfi hídon és a Margit hídon. Német Luca, BKK Info.
1: A közlekedési hírek támogatója a DC-72 vizsgabázis, honosítás, eredet és műszaki vizsgaállomás üzemeltetője, a Lepó 01 Kft.
3: Szép délutánt kívánok a hallgatóknak, nézzük, hogyan alakul az este, és mire számíthatunk a következő időszakban, térségünkben. Ma este gyorsan lehűl a levegő, a gyengén felhős égbolt alatt a hőmérséklet hamar visszaesik, miközben a szélcsendben 13 km/h északnyugati légmozgás kíséri az éjszakát. A népi megfigyelések úgy tartják, hogy ha az október közepi napok szelesek és felhősek, akkor az egy kifejezetten csapadékos, borongós novemberi hónapot vetít előre. A hűvösebb időben egy melegebb szélálló dzseki vagy réteges őszi ruházat viselése talán a legoptimálisabb választás. Kitekintve a holnapra, napközben enyhébb idő vár ránk, 7 fokos hajnal után, 17 Celsius fokos maximummal. Kellemes délutánt és estére jó pihenést kívánok!
1: Bizalom és egészség! Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Ez itt a Jazzy és benne a Happy Hours, amelynek ebben az órájában a Ponyva regény című filmről mesélek önöknek, aki mostanság kapcsolódott be, lemaradt az első öt érdekes tényről, és a klasszikussá vált Ezékiel 25-17-es nevezetű monológról, amelyről mondjuk el még egyszer, hogy annak az egyik része Samuel L. Jackson és a rendező találmánya, költeménye, csak az én pedig majd lesújtok tereádtól kezdve használták a bibliai szöveget, de további érdekességek jönnek, és mondjuk el még egyszer, Karin Rackman nevét, aki Music Supervisorként nagyon komolyan hozzájárult a film sikeréhez. No, nézzük, mi történt még nagyjából ekkor. Az is érdekesség, hogy pont ugyanezen a napon kezdték vetíteni a Remény rabjai című Stephen King adaptációt, és erős év volt a 94-es, mert mindkét filmet 7-7 Oscarra jelölték, és mindkettő nagyon hamar kult klasszikus lett. Második érdekesség. Talán keveseknek tűnt fel, mert ugyan kiböngészi a stáblistát az elvakult rajongókon kívül, de szerepelt ott egy mondat, ugye a Ponyva regényről beszélünk, hogy Special thanks to Jennifer Beals. És ugye ismerős ez a név, hogy Jennifer Beals. Nos, ő volt a Flashdance főszereplője, és Quentin Tarantino közeli barátja, így amikor a rendezőnek nehéz, küzdelmes napjai voltak, gyakran tartózkodott Jennifer Beals házában, valószínűleg a forgatás alatt is lehettek nehéz napjai, és ezért köszönte meg ezt külön Jennifer Bealsnek. A harmadik érdekesség. Hogy olykor az élet a legjobb tanácsadó, ez ebből a kis részből mindjárt ki is derül. Ráadásul érdemes nyitott szemmel és füllel járni. Erre jó példa Honey Bunny, vagyis a Nyuszi Muszi karaktere, ugyanis a forgatókönyvet legépelő asszisztensnek, bizonyos Linda Chennek volt egy nyula, és azt hívta így, hogy Honey Bunny, vagyis Nyuszi Muszi. A titkárnő egyébként egyszer elmondta, hogy Quentin Tarantinónak rettenetes kézírása volt, ráadásul az írott anyag hemzsegett a helyesírási hibáktól, ő ezeket kijavította, viszont Tarantino megpróbált visszacsempészni hibákat, mert neki úgy jobban tetszett a forgatókönyv, de a lényeg, hogy az egyik legépelő asszisztens nyulának volt a neve Honey Bunny, így került be a Ponyvaregénybe. Negyedik érdekesség. John Travolta mesélte, hogy Vincent Vega kinézete az ő ötlete volt. A rendező egy hétköznapi fickót képzelt el, de a hosszú hajú, dohányos megjelenést a színész, tehát John Travolta vetette fel és fogadtatta el. És az ötödik érdekesség, mert ha már Vincent Vegánál tartunk, akkor mondjuk el, nagyon sok még felmerült erre a szerepre. Volt, akit barát ajánlott, volt, akit a filmgyár előrtetett, érdekes neveket fogok mondani. Képzeljük el, milyen lehetett volna Vincent Vega, ha nem John Travolta játsza. Mondjuk ne képzeljük el, de azért meglepő, hogy Michael Madsen, Alec Baldwin, Gary Oldman, Andy Garcia, Denzel Washington, Sean Penn és Tim Roth is a jelöltek között volt. Mia Wallace karakterére is volt ajánlat bőven, Patricia Arquette, Jennifer Beals, említettem, Bridget Fonda, Pam Grier, ugye, aki később a Jackie Brown főszereplője előtt, vagy éppen Angela Bassett, vagy Robin Wright is. De aztán szerencsére az eredeti szereposztás győzött, és így lett klasszikus a film, amelyben egyébként szerepel All Green, Let's Stay Together című 1972-es dala, ami azért is jelentős, mert Tina Turner is énekelte, ráadásul hosszú ide után történő visszatérésének egyik nagy slágere lett a Tina féle átdolgozás, de itt és most a Ponyva regény bemutatásának 32. évfordulója alkalmából jöjjön az eredeti All Green dal, és szinte már látjuk magunk előtt az ehhez passzoló filmkockákat.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours második órájának a vége. Valószínűleg önök is velem együtt emészgetik azt a tényt, hogy 32 évvel ezelőtt mutatták be a Ponyvaregény című filmet. Én is emlékszem rá, hogy kikkel néztem meg, méghozzá a Szikra moziban voltunk. Természetesen Suri Imre barátom volt az egyikük, és Várkonyi Attila DJ Dominika másik. Ez nem sokkal azelőtt volt egyébként, hogy bekerültem volna a szép emlékű Juventus rádióba, de emlékszem, hogy egy ilyen közös beszélgetés után mentünk el megnézni a Ponyvaregényt először. Talán önök közül is sokan emlékeznek rá, hogy ez hol és mikor történt, de azóta persze számtalanszor újra néztük különböző hanghordozókról, képhordozókról. A következő óra nagy részében zenét sugárzunk önöknek, csak is és kizárólag jazzy zenéket, olyanok muzsikálnak majd nekünk a hírek után például a Chaka Tagde, Sena Tagadu, Andy Grammer, vagy Michel Simonál is lesz, nem beszélve mondjuk Joe Cockerről. A harmadik órában ajánlok programokat, és Tite Kinga, valamint Szerémi Nóra a világ első képes lapjának történetéről beszél, hogy vajon ennek mi köze van Budapesthez, az majd kiderül a Mesélő Budapest rovatból. Ahogy mondtam, a reklám, hírek, információk, közlekedés és időjárás után a Chaka Tagtól az Easier Said Than Done csendül fel.
1: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
2: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Minőség is, kényelmes is.
4: Télre is, nyárra is.
5: Hűtésre is, fűtésre is, melegvízre is.
6: Költséghatékony is, megbízható is.
7: Kislakásba is, nagyházba is.
8: Kis családoknak is, nagy családoknak is.
9: Gázkazánok és hőszivattyúk 5 év jó tállással.
3: Immergaz. Komfort, ami veled marad. És neked is.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
10: Újabb uniós támogatást kapott Ukrajna, megújul a Balaton körüli bicikliút, folytatódik a napos, de hűvös idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az Európai Unió több mint 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának katonai beszerzésekre. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, a pénzt Ukrajna legsürgetőbb katonai szükségleteire, így a védekezéshez nélkülözhetetlen drónokra és rakétákra, valamint lőszerek beszerzésére fordítják. Az uniós agrártámogatások megőrzését, valamint határozott kiállást vár Magyar Péter miniszterelnöktől a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége a holnap kezdődő uniós csúcs találkozón. A Magos szerint a következő uniós költségvetésről szóló tárgyalásokon a mezőgazdasági támogatások jelentős csökkentése is napirenden van, ami súlyos következményekkel járhat a magyar termelők számára, tovább ronthatja a versenyképességüket. A Fidesz és a Mi Hazánk is támogatja Magyar Péter hétfőn bejelentett kezdeményezését, hogy vezessenek be alkohol- és drogtesztet a parlamenti képviselők ellenőrzésére. A Fidesz közölte, azt remélik, hogy a szabályok Magyar Péterre is vonatkoznak majd. A Mi Hazánk pedig azt írta, hogy ők már korábban támogatták a drog- és alkoholteszt alkalmazását. A KDNP nevetségesnek tartja a javaslatot. Szervezetileg és tartalmilag is meg kell újítani a közmédiát, hogy pártatlanul, függetlenül, korszerűen tudjon működni. Erről beszélt a Független Közmédia Testület elnöke. Bájer Judit a közmédia vezérigazgatói posztjára kiírt pályázat kapcsán hangsúlyozta, olyan közmédiát szeretnének létrehozni, amely a társadalom minden rétegét megszólítja, bemutatja a különböző véleményeket és gazdaságosan működik. Megújul a Balaton körüli bicikliút. A kerékpárút mintegy 20 kilométeres szakaszán terveznek fejlesztéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, a legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, ahol Tihany és Balaton fűzfő között több mint 14 kilométeren szélesítik és korszerűsítik a kerékpárutat. Két új sorompóval biztosított vasúti átjárót is kialakítanak. A beruházásokhoz uniós és hazai forrásokat használnak fel, a munkálatok pedig várhatóan jövő tavasszal kezdődnek. Észak-Magyarországon pihennek a legtöbben a hosszú hétvégén. Az őszi szünet legkeresettebb úti céljai között van Eger, Miskolc, de Gyulát, Pécset, Szegedet és Hajdúszoboszlót is sokan választják. Ez derült ki az egyik nagy hazai szállásfoglaló portál adataiból. Ebben az időszakban a foglalások 40%-a wellness hotelekbe szól. Folytatódik a változóan napos, felhős idő, délkeleten több órás napsütésre számíthatunk. Hajnalban 2-7 fok, holnap napközben 13-19 fok lesz. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzén.
11: A fővárosban az M0-as déli szakaszán a DeFerenc hídon M1-es autópálya felé lezárták a két külső sávot felújítás miatt. Soroksár, Sziget-Szent Miklós, Halásztelek, Csepel, illetve Délpest térségében is torlódásra készüljenek. Erős a forgalom a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, Kiskörúton az Asztória felé, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, az Üllői úton a Kálvin tértől a Nagykörútig, valamint a Pesti alsórakparton a Lánchíd felé mindkét irányból. Telítettek a sávok a Váci úton kifelé, illetve az M3-as autópálya kivezető szakaszán. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Bakcsomóponti felüljárón, a Hegyalja úton és az Erzsébet hídon, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Szél Kálmán térre vezető utakon, a Margit körúton, illetve a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. Nehéz az átjutás a Rákóczi hídon, a Petőfi hídon és a Margit hídon. Német Utca, BKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket, és köszönöm szépen, hogy kitartanak mellettünk a harmadik órában is. Igyekszünk megszolgálni tartalmakkal és persze zenékkel. Hamarosan három értékes programot ajánlok szíves figyelmükbe, aztán persze van még naptári évfordulom a Ponyva regényen kívül is. Ezekről is mesélek, Joe Cocker muzsikál nekünk az egyik évfordulóhoz kapcsolódva, aztán pedig, ahogy említettem már az előző óra végén, szó lesz a világ első képes lapjáról. Hogy miköze ennek Budapesthez, az majd a Mesélő Budapest rovatból derül ki. Most az a zenekar következik, amelyik Amerikában igazából teli naptárral éli napjait, állandóan koncerteznek, és ez érthető, ugyanis saját daluk nem nagyon van, viszont a feldolgozásokat, amiket játszanak, azokat olyan színvonalon adják elő, olyan vonós, fúvos szekcióval élőben, hogy érthető, hogy mindenhova hívják őket. Leonid és barátai, Leonid and Friends következik. Hallgassák meg például szerintem jó hangosan, hogy hogyan szól az ő interpretálásukban a Chaka Khan féle Ain't Nobody. Hát tessék így!

Ez itt a Jazzy, abban a Happy Hours és abban pedig programajánlóink. Árendás József 80. születésnapja alkalmából Plakátok és rajzok címmel nyílt nagyszabású kiállítás a Műcsarnokban, amely csaknem 6 évtized alkotói pályájából válogat. A tárlat 3 nagy korszakot mutat be, a 70-es évek filmplakátjait, a 80-as évektől meghatározó színházi munkákat, valamint az utóbbi évtizedek megrendeléstől független autonóm plakátjait. Árendás József alkotásainak jellegzetessége, hogy egy film, színdarab vagy gondolat lényegét gyakran egyetlen erős képi ötletbe sűríti, miközben munkáiban az irónia, a groteszk és az intellektuális humor is fontos szerepet kap. A plakátok mellett a rajzokkal is találkozhatunk, a kiállítás pedig azt a korszakot is megidézi, amikor a művészi plakátok még elsősorban az utcákon, mozik és színházak előtt szólították meg a közönséget. A plakátok és rajzok november végéig látható a Műcsarnokban, és egy jelentős életmű mellett magának a magyar plakátművészetnek is változásairól mesél. Csütörtökön kezdődik a 15. Szemrevaló Filmfesztivál a Művész Moziban, ahol 10 friss alkotást láthatunk a német nyelvterületről. Az idei válogatásban hangsúlyosan jelennek meg a női sorsok, a 10 filmből 7 állít ilyen történetet a középpontba, 4-et pedig női rendező jegyez. A program a bántalmazástól és az újrakezdéstől a gondoskodáson át az identitás és a társadalmi elvárások kérdéseig számos témát érint. Különleges szereplője a fesztiválnak Sandra Hüller, aki 3 egészen eltérő alkotásban is látható lesz, többek között Thomas Mann lányaként, Erika Mannként és Ingeborg Bachmann írónő szerepében is. A filmeket ezúttal is eredeti nyelven, magyar felirattal vetítik 10 estén át a Művész Moziban. Ezen a hétvégén a D50 Hotel és Rendezvény Központban rendezik meg a Budapest Audio Expo-t, ahol a high-end hifi és az audiofil zenehallgatás világába lehet közelebbről is betekinteni, sőt, belehallgatni. A hazai gyártók és forgalmazók exkluzív, esetenként ritkaság számba menő készülékeket és komplett rendszereket is bemutatnak, a fejhallgatóktól a prémium házi moziig. A látogatók azt is megtapasztalhatják, hogyan szól ugyanaz a zene különböző forrásokból, például streamingről, bakelitről vagy analóg szallagról. A legmodernebb digitális technika mellett ugyanis az audiofil világban a nosztalgia is erősen jelen van, miközben egy igazán jó rendszeren a zene részletei, dinamikája és térbelisége egészen más élményt kínálhat. A Budapest Audio Expo azoknak is érdekes program lehet, akik még csak kíváncsiak arra, hogy vajon miért vonzódnak egyre többen a high-end megoldásokhoz, és mitől válhat maga a zenehallgatás önálló programmá. Ez tehát ezen a hétvégén a D50 Hotel és Rendezvényközpontban a Budapest Audio Expo.

0: neked válaszol bármilyen kérdést. A Business Class digitális radarján bemérjük az AI aktuális és legfontosabb híreit, beszélgetünk a trendekről és a félelmekről. A radar mindent lát. Digitális radar a Jazzin minden kedden reggel 9 óra után.
1: A digitális radar támogatója a Grepton ZRT. Az adatokban ott a lehetőség. Ideje működésbe hozni. Grepton. Technológia üzleti szemlélettel. www.grepton.hu.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: A fővárosban az M0-as déli szakaszán a De-Ferenc hídon az M1-es autópálya felé lezárták a két külső sávot felújítás miatt. Soroksár, Sziget-Szent Miklós, Halásztelek, Csepel, illetve Dél-Pest térségében is torlódásra készüljenek. Erős a forgalom a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, Kiskörúton az Asztória felé, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, az Üllői úton a Kálvin tértől a Nagykörútig, valamint a Pesti a Sórakparton a Lánchíd felé mindkét irányból. Telítettek a sávok a Váci úton kifelé, illetve az M3-as autópálya kivezető szakaszán. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Bak csomóponti felüljárón, a Hegyalja úton és az Erzsébet hídon, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Szél Kálmán térre vezető utakon, a Margit körúton, illetve a Budai Alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. Nehéz az átjutás a Rákóczi hídon, a Petőfi hídon és a Margit hídon. Németh Luca, BKK Info.
3: Szép délutánt kívánok a hallgatóknak, nézzük, hogyan alakul az este, és mire számíthatunk a következő időszakban, térségünkben. Ma este gyorsan lehűl a levegő, a gyengén felhős égbolt alatt a hőmérséklet hamar visszaesik, miközben a szélcsendben 13 km per órás észak-nyugati légmozgás kíséri az éjszakát. A népi megfigyelések úgy tartják, hogy ha az október közepi napok szelesek és felhősek, akkor az egy kifejezetten csapadékos, borongós novemberi hónapot vetít előre. A hűvösebb időben egy melegebb szélálló dzseki vagy réteges őszi ruházat viselése talán a legoptimálisabb választás. Kitekintve a holnapra, napközben enyhébb idő vár ránk, 7 fokos hajnal után, 17 Celsius fokos maximummal. Kellemes délutánt és estére jó pihenést kívánok!
1: Bizalom és egészség! Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
0: A hírek után újra.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours 2026. október 14-én. Aki itt volt a második órában, az tudja, hogy 1994-ben ezen a napon mutatták be a Ponyvaregény című filmet Amerikában, és beszéltünk róla, meg játszottunk a film zene albumról is. 72-ben ugyanakkor Michael Jackson Ben című dala volt az első, néhány szóban említettem tegnap a Don't Stop Till You Get Enough kapcsán. Ez a szerzemény, képzeljék el, egy olyan srácról szól, aki nagyon szereti a patkányát, amúgy pedig a Ben egy film betétdala volt. A film arról szólt, hogy Ben, a szuperintelligens patkány saját kolóniát vezet, ami megtámadja az embereket, de a kisfiú megszelídíti a banda vezért. A film talán érthető okokból, hisz 1972-ben erre nem volt vevő a közönség, nem velt túlságosan nagy hullámokat, de a betétdal lett Jacko első szóló number one sikere, tehát 72-ben. 6 évvel később született az R&B énekes Usher, és jóval korábban, 1940-ben, tehát 32 évvel korábban Sir Cliff Richard, akiről azt láttam nemrég a Facebookon, hogy visszatérésre készül. Hát elég régóta fiatal, de reméljük, hogy sikerül neki, hiszen ő mindig nagyon fiatalos tudott maradni. És végül, de nem utolsó sorban, egy bulvár érintettségű hír, amikor Michael Jacksontól a Ben lett az első Amerikában, akkor tehát 72. október 14-én a koncertjük után az ausztrál hatóságok letartóztatták Joe Cockert és 6 zenekari tagot marihuána és heroin birtoklás miatt. Végül nem emeltek ellenük vádat, viszont kaptak összesen 4 órát arra, hogy pestiesen szólva elhúzzanak Ausztráliából. Megtették. Később mentek csak vissza. Joe Cocker jön most, és a klasszikussá vált Unchain My Heart, ami lehet, hogy stílusát tekintve nem jazz, meg nem funky, de hogy dögös, az egészen biztos.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban most jó sokat megyünk vissza az időben, és megismerhetik a világ első képeslapját. Én nem is gondoltam volna, hogy ez ide kötődik.
2: 1869. októberében jelentek meg az első olyan képeslapok, olyas forma képeslapok, mint amiket manapság látunk, és ez viszont az osztrák-magyar monarchia szárnyai alól került ki, tehát a monarchia volt az első a világon, ahol ezek a képeslapok elindulhattak.
1: Nekem képzeld el, egyszer volt egy olyan munkahelyem, ahol az volt a szokás, és ezt kérték minden kollégától, hogyha valahova elutazik, akkor onnan adjon fel egy képeslapot, és aztán ezt egy táblán gyűjtöttük, és elképesztő volt, hogy lehet, hogy már visszajött egyébként dolgozni a kolléga, a képeslapja meg utána érkezett meg, de megérkezett a képeslap.
2: Igen, nagyon hangulatos szerintem egy képeslap, főleg a mai digitális világban azért semmilyen fogható az, amikor kapsz egy darabot, egy lebélyegzett lapot személyes sorokkal, szóval ennek megvan a varázsa, és megvolt akkor is. Ahogy mondtuk, az osztrák-magyar monarchia területén lehetett ezeket feladni. Korábban is voltak már ugyan elődei ezeknek a képeslapoknak. Ezeket akkoriban még viszont borítékban kellett feladni. Tehát itt a nagy újítás, ez a nyílt levelezőlap volt, vagy nyílt képeslap volt. Ez 1865-ben merült föl először az 5. postakongresszuson Németországban, azonban ekkor még a levéltitok miatti aggodalmak miatt az ellenzők kerültek többségbe. Tehát 4 évet kellett várni, amíg aztán 1869-ben végül szabad út nyílhatott ezeknek a nyitott képes levelezőlapoknak. Október 1-én indult el az első ilyen, ezt németül Correspondence Karte-nak, magyarul pedig levelezési lapnak fordították. Ezek úgy néztek ki, hogy a bélyeg oldalon a címzésnek volt a helye, a hátoldalon pedig volt a szöveg. És az volt az egyik nagy újítás ezekkel kapcsolatban, hogy olcsóbbak voltak, míg egy levél feladása ekkoriban 5 krajcárba került, a levelezőlapokért csak 2 krajcárt kellett fizetni.
1: Ez akkor nagyon gyorsan elterjedt, de mikor lett az? Én arra kíváncsi vagyok, mikor jutunk el oda, amikor ugye van egy kép, és a hátoldalára tudunk írni.
2: Így van, tehát az 1870-es évek elején már meglehetősen nagy népszerűségnek örventek ezek a lapok, és ne felejtsük el, hogy ezeknek a képeslapoknak az aranykora egybeesik Budapest aranykorával is, ugye az egyesítés 1873-ban történt, és az a példátlan és hatalmas ívű fellendülés, ami mind Budán, mind Pesten a főváros életében megtörtént, ez pont egybeesik a képeslapok népszerűségével. Ne felejtsük el, hogy ekkor megindulnak a vasutak, tehát egyből gyorsabban eljutnak a képeslapok a címzettekhez, a posta szinte szárnyakra kap, oktatási törvény születik ugye Eötvös Józsefnek köszönhetően, aminek következtében az írástudók aránya megnő, tehát többen tudnak és akarnak képeslapot írni, és ahogy mondtad, tényleg eleinte a hosszú címzés volt divatban, hogy az egyik oldalon csak a cím, és a másik oldalon volt a kép, illetve egy nagyon pici rövid kis üzenet, és 1905-ben történt meg az a váltás, hogy a képeslap egyik oldala ugye csak kép, és a másik oldalon fele-felébe van a címzés, illetve rajta az üzenet. Tehát ehhez már a 20. század elejének el kellett jönnie.
1: Volt olyan, aki kifejezetten erre specializálódott, hogy ilyen képeket készítsen?
2: Több képeslap vállalkozás is működött, de volt egy, amiről idén már beszéltünk, a Magyar Nemzeti Galériában volt egy kiállítás, egy bizonyos Brück und Sohn nevű német cég volt, akik egész Európát behálózták, és kiküldték a fotósaikat, és ezeket a képeslapokat utólag színezték, utólag retusálták, és ennek a cégnek a gyűjteményéből 12.500 darab képeslap maradt fenn, amelyet Budapesten fényképeztek, és ez egy páratlanul értékes kollekció, hiszen ezekből a képeslapokból látjuk azt, hogy hogyan is nézett ki a város 150 évvel ezelőtt. Megmaradt egy archívumban, és 2005-ben odaadták a Dresdai Deutsche Fototek archívumnak, ezt digitalizálták 2018-ban, de azt gondolom, hogyha elmegyünk például Múzeum körúton egy antikváriumba, ott is számtalan régi budapesti képeslap van, én szoktam ilyeneket venni, néha ezzel kényeztetem magam, hogy veszek egy-egy ilyen régi képeslapot. Ezek is olyan egyedi hangulatot árasztanak, hogy mindenképp érdemes megszagolni őket, megfogni őket, és esetleg venni egyet-kettőt, vagy csak az interneten akár megnézni őket, hiszen tényleg egy kor, egy eltűnt kor lenyomatai ezek.
1: Akár a mai napnak, vagy ennek a hétnek lehet egy ilyen kihívása, hogy a gyerekünket elvisszük, és megtanítjuk neki, hogy hogy kell képeslapot feladni, mert biztos vagyok benne, hogy ebben a korban azért ez már nem annyira megszokott. Köszönöm.
2: Bizony, köszönöm én is.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, amely véget is ért, hogy elszaladt a délután. Remélem, ha úton vannak, közelednek úti céljukhoz. Én elbúcsúzom, de a következő órában a zenékre, a muzsikákra, az előadókra számíthatnak. Ronny Smith-szel térünk vissza majd a hírek után, de Lengyel Johanna is énekel. Itt lesz velünk a Commodores, Beyoncé és Cory Wong is a következő órában többek között. Holnap reggel a Business Class stábja várja önöket. Az elmúlt három óra műsorvezetője Jazz Kovács László most elköszön. Szép estét, viszont hallásra!
1: A Business Class fedélzetén mindig fenntartunk egy különleges helyet olyan vendégeknek, akik tudják, milyen hosszú út vezet a sikerhez. Vállalkozók, vezetők, művészek, sportolók mesélnek döntéseikről, kudarcaikról és sikereikről. Business Class VIP a Jazzin reggel 8:30-kor, mert a sikertörténetek is mindig első osztályon érkeznek.
2: A Business Class VIP támogatója a 17 országban jelenlévő 30 automárkát forgalmazó Autovalis nyerté. Driving Together. Vezessünk együtt a tőzsdén és az utakon.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Olyan gyors, akár egy gondolat.
4: Mondd, hogy csináltad?
3: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
4: Én is így akarok taxit rendelni.
3: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobilappal könnyen megy. www.citytaxi.hu
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
5: Uniós csúcs találkozó kezdődik Brüsszelben csütörtökön. Hitelhez juthatnak a kis és középvállalkozások. Folytatódik a napos, de hűvös idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az európai külső határok védelmének további erősítéséről és az energiaválság kezeléséről tárgyalnak csütörtökön az Európai Uniós tagországok vezetői. Ezt Magyar Péter kormányfő közölte közösségi oldalán, mielőtt elindult Brüsszelbe. A miniszterelnök péntek reggel először folytat hivatalos négy szemközti megbeszélést Ukrajna elnökével. Élesen bírálta a gyermekvédelmi törvény keddi módosítását a Fidesz. A párt úgy látja, a 2021-ben módosított gyermekvédelmi törvény mostani módosítása nem a kórházban hagyott csecsemőkről szól, hanem az LMBTQ lobbiról és a pedofilok jogainak védelméről a magyar családokkal szemben. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, a Tisza párt lépését súlyosan antidemokratikusnak nevezte. Felidézte, hogy 2022-ben 3,5 millió magyar ember mondott nemet a gender propagandára a gyermekvédelmi népszavazáson. A 2022-es parlamenti választásokkal együtt tartott négy kérdéses népszavazáson az elutasító válaszok voltak több mint 90%-os többségben, de a referendum 1,7 millió érvénytelen szavazat és a szükséges részvétel elmaradása miatt jogilag érvénytelen lett. A magyar kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen a Gantz Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, a cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. Az európai kis- és középvállalkozások 42%-a alkalmaz már mesterséges intelligenciát és automatizált rendszereket. Ez derült ki az Európai Bizottság által készített felmérésből. Az ügyfélszolgálati és ügyfélkapcsolati, valamint a teljesítmény ellenőrzés területén hasznosítják leginkább a mesterséges intelligenciát. De gyakori felhasználási területnek számít a logisztika, a tervezés és a munkaerőbeosztás is. Az európai vállalatok 61%-a véli úgy, a mesterséges intelligencia használata segít a döntéshozatalban. Lezárják a főváros 18. kerületének egy részét egy második világháborús bomba hatástalanítása miatt vasárnap. A korlátozások érintik az Üllői út forgalmát is. Többfelé beborul az ég, majd holnap az ország nagy részén több órás napsütés várható. A szél többfelé megélénkül. Éjszaka 2-7 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-19 fokra számíthatunk.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
6: A fővárosban tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. Mától a Dombóvári úton a Budafoki út felől a Rákóczi hídra balra csak egy sávban lehet kanyarodni. Pótlóbusz közlekedik pénteken 22 órától a hétvégén az M2-es metró helyett a Deák Ferenc tér és a déli pályaudvar között karbantartás miatt. Az M0-ás déli szakaszán a Deák Ferenc hídon az M1-es autópálya felé lezárták a két külső sávot felújítás miatt. Lezárták a II. János Pál pápa teret a Fiumei út felé a Kun utca előtt, mert csatornát javítanak. Mától éjszakánként 22 órától másnap 6 óráig lezárják a félútpályát a Gubacsi hídon felújítás miatt. Lezárták a 13. kerületben a Rejtár Ferenc utcában kifelé a Kerekes utca előtt a belső sávot, illetve befelé a Rokolya utca előtt a külső sávot, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták a buszsávot a 16. kerületben a Csömöri úton befelé a Rákóczi út után, valamint kifelé a Pálya utca előtt a külső sávot burkolatjavítás miatt csütörtökön 8 óráig. Németh Luca, BKK Info.
1: A hírek után újra jazzy zene.

0: Környezetvédelem és fenntarthatóság a Business Class reggeli járatán. Ez a Green Class. Trendek, jövőkép és a mindennapok zöld megoldásai. Green Class, a Business Class legzöldebb rovata szerdánként reggel 9 óra után.
1: A Green Class támogatója a Siemens ZRT. Siemens. 140 éve Magyarországon. Az ipar a villamosenergia elosztás fejlődéséért.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Egy különleges naphoz különleges helyszín illik. Tervezitek az esküvőtöket? Gyertek el október 17-én a Skansen esküvői nyílt napjára. Járjátok be romantikus esküvői helyszíneinket, kóstoljatok, inspirálódjatok és találkozzatok esküvőszervezőinkkel. Skansen Szentendre október 17 szombat. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. www.skansen.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Az ukrán elnökkel találkozik pénteken Magyar Péter kormányfő. Átadták a MOL biometán gyártó egységét Szarvason. Folytatódik a napos, de hűvös idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Pénteken először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel Magyar Péter miniszterelnök. A magyar kormányfő ezt a holnap kezdődő uniós csúcs találkozó előtt közölte. Mint mondta, még ma tárgyal a visegrádi négyek miniszterelnökeivel. Holnap pedig a csúcs találkozó előtt részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen. Az uniós csúcs találkozón a többi között az európai külső határok védelmének, további erősítéséről és az energiaválság kezeléséről lesz szó. Sikeres volt a pápán végzett sebészeti beavatkozás. A műtét utáni vizsgálatok eredménye kielégítő, közölte a 14. Leó állapotát figyelemmel kísérő orvoscsoport. Közleményük szerint a katolikus egyházfő légzési gyógytornát végzett, és elkezdett sétálni a Gemelli Klinika kórtermében. Tegnap egy komplikációmentes 90 perces beavatkozás során egy rossz indulatú daganatot táborítottak el a pápa jobb tüdejéből. Az európai kis- és középvállalkozások 42%-a alkalmaz már mesterséges intelligenciát és automatizált rendszereket. Ez derült ki az Európai Bizottság által készített felmérésből. Az ügyfélszolgálati és ügyfélkapcsolati, valamint a teljesítmény ellenőrzés területén hasznosítják leginkább a mesterséges intelligenciát. Átadták a MOL Szarvasi biometán gyártó egységét. A beruházást 2,7 milliárd forintból valósították meg. A termelés még ebben a hónapban megkezdődik. Az új üzemben éves szinten több mint 7 millió köbméter biometánt állítanak elő, amely mintegy 8500 háztartás éves gázigényének felel meg. Rovar alapú takarmány alapanyag fejlesztésen dolgoznak a Szegedi Tudományegyetemen. A kutatás középpontjában az áll, hogyan lehet a gyógynövények hatóanyagait tenyésztett rovarok szervezetébe beépíteni, úgy, hogy azok később takarmányként járuljanak hozzá a haszonállatok egészségéhez. A Mohácsi csata és Buda török megszállásának 500. évfordulója alkalmából nyílik kiállítás holnap a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában. A tárlat a másfél évszázados háborús időszakot és a Habsburg, valamint az Oszmán Birodalom küzdelmeit mutatja be. A kiállítás jövő április 18-áig látogatható. Éjszaka átmenetileg több felé beborul az ég, majd holnap az ország nagy részén több órára kisüt a nap. Észak-keleten-keleten gyenge eső előfordulhat, a szél megélénkül. Éjszaka 2-7 fok valószínű, napközben 13-19 fokra számíthatunk.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

És az álmodozásból az idő levés, csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba. Menni kéne a kis gurulós bőrön, de fütyülni örökre, mi lett a kör?

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Egy különleges naphoz különleges helyszín illik. Tervezitek az esküvőtöket? Gyertek el október 17-én a Skanzen esküvői nyílt napjára. Járjátok be romantikus esküvői helyszíneinket, kóstoljatok, inspirálódjatok és találkozzatok esküvőszervezőinkkel. Skanzen Szentendre október 17 szombat. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. www.skanzen.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Uniós csúcstalálkozó kezdődik csütörtökön Brüsszelben, hitelhez juthatnak a kis- és középvállalkozások. Folytatódik a napos, de hűvös idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A kormány azon fog dolgozni, hogy Magyarország külön uniós forrásokat kapjon a határkerítés és a határvédelem megerősítéséhez, jelentette ki a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter a hamarosan kezdődő uniós csúcs találkozó előtt magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, a Tisza kormány tovább erősíti az európai külső határokat, egyben Magyarország határainak védelmét, és nem fog előfordulni az, ami az Orbán kormány alatt, hogy több ezer jogerősen elítélt embercsempészt kiengednek a magyar börtönökből. A kormányfő azt is közölte, hogy pénteken először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Ukrajna bármilyen tűzszünetre készen áll, ezt mondta Londonban Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök. A brit kormányfőnél tett látogatása alkalmával közölte, Nagy-Britannia újabb légvédelmi fegyvereket szállít Ukrajnának 45 millió font értékben. Zelenszkij kijelentette, Donald Trump amerikai elnök energetikai tűzszünetről szóló bejelentése óta Ukrajna nem lőtt orosz olajfinomítókat. A gyakorlatban ugyanakkor nincs tűzszünet, mert Oroszország még fokozta is támadásait az ukrán erőművek és az elektromos hálózat ellen. Élesen bírálta a gyermekvédelmi törvény keddi módosítását a Fidesz. A párt úgy látja, a 2021-ben módosított gyermekvédelmi törvény mostani módosítása nem a kórházban hagyott csecsemőkről szól, hanem az LMBTQ lobbiról és a pedofilok jogainak védelméről a magyar családokkal szemben. A magyar kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen a Gantz Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, az a cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. Vasárnapig várja a látogatókat az Art Market Budapest nemzetközi kortárs képzőművészeti vásár az MTK Sportparkban. A rendezvényen több mint 500 művész több ezer alkotását mutatják be, a világ mintegy 30 országából érkező kiállítók részvételével. A 16. alkalommal megrendezett eseményt fotóművészeti vásár, szabadtéri szoborpark és további kísérő programok is színesítik. Átmenetileg több felé beborul az ég, majd az ország nagy részén több órás napsütés valószínű. Észak-keleten gyenge eső is előfordulhat. A szél megélénkül. Északa 2-7 fok valószínű. Napközben 13-19 fokra számíthatunk.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: Este. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Uniós csúcs találkozó kezdődik csütörtökön Brüsszelben. Megújult a Balaton körüli bicikliút, folytatódik a napos, de hűvös idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A kormány azon fog dolgozni, hogy Magyarország külön uniós forrásokat kapjon a határkerítés és a határvédelem megerősítéséhez, jelentette ki a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter a hamarosan kezdődő uniós csúcs találkozó előtt magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, a Tisza kormány tovább erősíti az európai külső határokat, egyben Magyarország határainak védelmét, és nem fog előfordulni az, ami az Orbán kormány alatt, hogy több ezer jogerősen elítélt embercsempészt kiengednek a magyar börtönökből. A kormányfő azt is közölte, hogy pénteken először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Ukrajna bármilyen tűzszünetre készen áll, ezt mondta Londonban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A brit kormányfőnél tett látogatása alkalmával közölte, Nagy-Britannia újabb légvédelmi fegyvereket szállít Ukrajnának 45 millió font értékben. Zelenszkij kijelentette, Donald Trump amerikai elnök energetikai tűzszünetről szóló bejelentése óta Ukrajna nem lőtt orosz olajfinomítókat. A gyakorlatban ugyanakkor nincs tűzszünet, mert Oroszország még fokozta is támadásait az ukrán erőművek és az elektromos hálózat ellen. A magyar kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen a Gantz Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, az a cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. Lezárják a főváros 18. kerületének egy részét egy második világháborús bomba hatástalanítása miatt vasárnap. A korlátozások érintik az Üllői út forgalmát is. Egy hete az Üllői úton egy építkezés során egy második világháborús szovjet romboló bomba került elő, amit nem lehet biztonságosan elszállítani, ezért a helyszínen kell hatástalanítani. A műveletet vasárnap a délelőtti órákra tervezik. Megújult a Balaton körüli bicikliút. A kerékpárút mintegy 20 kilométeres szakaszán terveznek fejlesztéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, ahol Tihany és Balaton fűzfő között több mint 14 kilométeren szélesítik és korszerűsítik a kerékpárutat. Átmenetileg több felé beborul az ég, majd az ország nagy részén több órára kisüt a nap. Észak-keleten-keleten gyenge eső előfordulhat, a szél megélénkül. Éjszaka 2-7 fok valószínű, napközben 13-19 fokra számíthatunk. Hasonló idő marad a következő napokban is.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

Kellemes estét kívánok Önöknek 10 óra után, itt a Jazzin kezdődik az éjszakai műsorunk, a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna. Tartsanak velem a stílusos és szenvedélyes hazai muzsikák világába, hamarosan a karibi vizekre evezünk, érkezik ugyanis a Ladány Bene 27, akik immár több mint 4 évtizede szállítják nekünk a pozitív rezgéseket. Nem tudom, hogy tudták-e, de az ő nevükhöz fűződik a legelső magyar reggae, dub és rhythm album is. Valódi úttörőkről beszélünk, Naphegy című daluk vár ránk, a kezdésben pedig a hazai jazz és pop élet egyik legkülönlegesebb Emerton és Fonogram díjas hangja, Szűcs Gabi. Önök közül talán a legtöbben a Cotton Club Singersből vagy a Stereo Swing formációból ismerik, de Gabinak van egy önálló lemeze Tűsarkú lépteim címmel. Erről szól most az Örömtánc. Izgalmas dalok a stílus és szenvedély érintésével hazai előadóktól. Ez a Jazzy Night. Már is kezdünk.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. Stílusos hazai előadóink között szerepel hamarosan Illényi Katica, a művésznő nem csak hegedűjátékkal, de különleges teremin előadásaival és step tudásával is rendszeresen ámulatba ejti a közönséget. Nyikolaj Rimszkij-Korszakov eredeti roham tempójú klasszikusát, a Dongó című darabot Jack Fina ültette át boogie-woogie stílusra, ebből született meg a világhírű Bumble Boogie, vagyis a Dongó Boogie. Most pedig hangolódjunk rá a hamisítatlan, elegáns francia életérzésre a Balassa gyarmati Latte Mafiato formációval. Engedjék meg, hogy a rádió hullámokon keresztül elrepítsem most önöket egy képzeletbeli párizsi kávézó teraszára. Hallgassuk meg a Pas de Pardon című dalt, amelyben közreműködik Rédei Reni. Zenéink után érkeznek a reggeli pillanatok, ha tehetik, maradjanak velünk.

0: korábbi műsorunk ismétlése következik. Öveket bekapcsolni, ez a Business Class.
1: A stúdióban Kamasz Melinda köszönti önöket, a telefonnál pedig Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt, én is köszöntök mindenkit, szia!
1: Témánk pedig, hogy a hétvégén csodálatos maraton futófesztivál volt, és hadd dicsekedjek, hogy a fiam már másodszorra futotta le a maratont, kint is voltam rukkolni, nagyon tetszett, és tényleg hihetetlen volt, hogy mindenki boldog, fut, jól érzi magát, egyébként meg is könnyeztem egy kicsit, ahogy a hozzátartozókat néztem, ahogy drukkolnak, pedig tényleg csak egy elfutott mellettük a hozzátartozójuk, de egyszerűen mindenki annyira kiabált, boldog volt. Szóval mesélj nekünk, hogy milyen volt a hétvége.
2: Hát most megleptél ezzel, hogy kim voltál és drukkoltál a gyermekednek, de ez egyre inkább jellemző a magyar maraton futókra, és a könnyezést, amit mondtál, ezt külön köszönöm, mert ugye a fiad biztos, hogy mesélt neked a fölkészülés során. Gondolom nem úgy állt oda, hogy vasárnap maraton futok, mondta csütörtök, hanem készült folyamatosan, voltak közben nehézségei, örömei, jó edzései, rossz edzései, tehát valahogy éltél vele együtt, és akkor elmentél, elkísérted, és akkor láttad azt a munkát, amit ő elvégzett. Mert a maraton ugye irdatlan hosszú. Hányszor tudtad megnézni, az útvonalon voltál? Többször is?
1: Igen, kettő részen voltam, de hát én stabilan mindig a 30-nál kezdem, mert tudom, hogy az ottan már ott már nagyon nehéz.
2: Igen, és nagyon kell nekik ez a szeretet családtagoktól, barátoktól, ismerősöktől. Ugye 30 környékén jön általában egy olyan úgynevezett maratoni fal, amikor bizony úgy mindenki elgondolkozik, vagy a többség, akinek ez jön, elgondolkodik, hogy mit keresek, én miért csinálom. Jaj, meg tudom-e csinálni. Jön a kétség, a bizonytalanság, még akkor is, hogyha hihetetlenül fölkészül. Ugye egy maratoni fölkészülés, ez azért legalább fél évet futni kell, ha már gyakorlott futó vagy, legalább egy 800 közül 1000 kilométert a fél év alatt. Aki meg kezdő első maratonját, vagy épp a másodikat, hát annak egy évig is oda kell koncentrálni. És akkor jön a segítség, és utána a célban pedig ugye jön az utolsó 100 méter, amikor rádöbbensz, hogy hoppá, ezt én megcsináltam. És akkor nagyon boldog, aki csinálja, és nagyon meg van elégedve, és az örömében a családtól pedig osztoznak, az egy fantasztikus dolog. Sokan kérdezik tőlem a világban, hogy miért látják a képeket, hogy miért engedjük, hogy valaki fogja a szerelmek kezét és együtt fut be vele, aki néző volt addig, vagy a kisgyerekeit átveszi a korlátnál és befut. Hát pont ezért, mert ez egy nem csak a futónak öröm, elégedettség, boldogság, hanem a családjának, a szeretteinek is, ahogy te ezt gyönyörűen fölvezetted és igazoltad, amit most mondtam.
1: Hányan futottak a hétvégén összesen, és hányan voltak közülük, akik tényleg ezt a rendkívül hosszú 42 kilométert végigfutották?
2: 40 ezer különböző nevezésünk érkezett az eseményre. Ugye van, aki ilyenkor nem jön el, tehát olyan, mi pontosan számoljuk a nem csipes távoknál, olyan 35-36 ezer ember garantáltan ott volt és futott. A maratonra pedig életünkben először, Budapesten és Magyarországon először több mint 10 ezer egyéni nevezés érkezett, akik 42 kilométert terveztek futni, és közülük nagyon-nagyon sokan oda is álltak és megcsinálták. Nagy örömünkre a külföldiek száma óriási volt, tehát 9000 külföldi vásárolt rajtszámot Budapestre ezen a hétvégén. A hallgatóknak mondom, hogy a maraton mellett, ami adta a jelentkezőknek több mint egy negyedét, rendeztünk még másik 15 különböző futó és gyalogló távot, hiszen ez a Magyarország is Kelet-Közép-Európa legnagyobb szabadidősport eseménye. Bécsben van egy kicsit nagyobb esemény, egyébként máshol sehol létszámában, tehát itt gyakorlatilag szombat reggel 9 órakor elindult az első futó, ők 10 kilométert futottak, és az utolsó futónk pedig vasárnap délután 3 órakor érkezett a célbe. Közte ez az óriási, majd 40 ezer ember ért célba különböző távokon. Volt közte, ami még érdekessége a külföldiek mellett, hogy nagyon sok fiatal volt, az összindulóknak több mint a 25%-a 25 év alatti volt 10 000 diák az eseményen. És még sorolhatnám a számokat, tehát mindenki ott volt, aki ebben aki csak lehet. A legidősebb indulónk az 91 éves volt.
1: Atyaég.
2: Marika néni a gyalog volt velünk, de ő 8 éve, 7 éve még maratont futott. És 30 éve folyamatosan fut, és ott van, és gyalogolja maga 2,5 kilométerét. Hát a legkisebb az pocaklakó volt, mert sok anyuka futott úgy, hogy volt egy lány, aki a 2,5 kilométert futja, most a családi futotta, azt mondja, hogy a gyermeke, aki másfél éves, harmadik versenyén van, először pocaklakó volt, tavaly babakocsiba tolta,

0: érkezett 121 országból. Folyamatosan fejlődtünk, és jutottunk el ide, és hát óriás lett az esemény.
1: Egyébként mondd el, hogy miért mennek az emberek maratont futni? Tehát ez tényleg rendkívül megterhelő. Tehát látom én ott, aki a maratonosokat futja, hogy azért ott tényleg 30-nál ott azért, és akkor még mindig van 12 kilométer, de ott jó lenne, ha vége lenne, mondják ők. Hogy mi motiválja ezt a 10 000 embert, hogy mégis megpróbálja?
0: Mert van egy céljuk, hogy ez egy olyan emberi teljesítmény, amit nagyon-nagyon-nagyon kevesen tudnak megcsinálni. Néhány ezrelék, sokan, nem is lehet kiszámolni, de tényleg a népesség néhány ezreléke tudja megcsinálni, és az emberek szeretnek célt tűzni maguk elé. És egy olyan cél, ami nem hétköznapi cél, de nem kell hozzá semmilyen extra tehetség, ez csak jó, elszándék kell, és utána szorgalmas munka. Van egy ilyen mondás, ugye, hogy az út maga a cél, és végigcsinálni egy fél éves, egy éves, minimum 16 hetes, ha gyakorlott futó vagy, edzésprogramot, amikor mindegy, hogy esik az eső, hullahó, kánikulla van, szélvihar, neked menni kell. Egy-egy edzést kihagyhatsz, de ha sokat, akkor nem 30 körül jön az a holdpontod az útvonalon, hanem sokkal-sokkal hamarabb. Mondtad, hogy 30-nál már azt hinnék, hogy jó lenne, ha abba maradna a dolog. Hát nagyon szomorúak lennének, hogyha ott meg kéne állni, mert arra vágynak, hogy megcsinálják, és tudják, hogy nem lesz könnyű. Van is egy ilyen furcsa figyelmeztetésem, mikor beszélek leendő maratonistákkal egy-két héttel az eseménye jut, hogy azt mondják, hogy szeretnék maratont futni a jövő hétvégén. És akkor én mindig mondom, hogy nem. Töröl, nem szeretnél, maratont fogok futni. Nagyon kell benne hinni, nagyon kell dolgozni. És amit a Monsparsaci mondott, áldott emlékű Monsparsaci, a magyar amatőrfutás nagyasszonya, hogy amikor hazamész, és minden elcsendesedett, és este belenézel a tükörbe, egyedül vagy, akkor a saját szemedbe nézel, és megverőted a várodat, hogy ezt megcsináltad. És az embereknek kellenek az ilyen önbecsülést erősítő, a magabiztosságot erősítő tettek az életben. Ugye a híres mondás, hogy aki egy maratont le tud futni, az mindent meg tud csinálni az életben. Látva a maratonfutókat, a további életüket, ez nagy részben igaz. Ez nagyon nagy részben igaz.
1: Tényleg nagyon fantasztikus volt ott lenni, és egyébként az is hihetetlen volt, nekem az is nagyon tetszett, és minden egyes ilyen kintlétemkor eldöntöm, hogy most már tényleg én is elkezdek futni, mert annyira szimpatikus az a verseny, hogy tényleg nemtől, kortól, testalkattól függetlenül futottak, különböző távok voltak, tehát láthatóan azért nem mindenki maratont futott, de hogy ez az öröm, hogy ott mennek, váltót futnak, hogy láttam, hogy csapatok olyan nagyon, tehát hogy egyszerűen tényleg a felkészülés, meg a végén az a nagy boldogság, hogy mindenki beért, szóval, hogy ez is egy ilyen közösségi élmény.
0: Ez egy óriási közösségi élmény. Volt ugye egy film a 60-as években, hogy a hosszú távfutó magányossága, és akkor ez már ilyen majdnem közmondásszerű dolog lett, hogy a hosszú távfutás az magányos sport. Ez nem igaz. Igen, olyan sport, ahol bármikor tudsz egyedül futni és teljesíteni felkészülés során. Sokszor szükség is van rá, hogy elmenj és a fejed kiszellőztesd, és önmagaddal legyél. És ezt lehet ülni egy sarokban egy pohár sörrel vagy egy üdítővel, de még jobb, hogyha közben sportolsz és mozogsz. És szóval ez nem igaz. Ez egy óriási közösségteremtő ereje van. Barátokat, ismerősöket, futótársakat tudsz szerezni pillanatok alatt, hiszen valaki ott áll melletted a rajtnál, soha nem láttad. Lehet, hogy nem is magyar, de tudjátok, hogy azonos dolgot fogtok csinálni. Ha megkérdezed tőle, hogy futottál már maratont? Hát akkor rögtön megvan a közös téma. Legközelebb meglátod, hogy hú, hát ő is ott volt. Látsz rajta egy pólót, akkor azonnal mond, ó, nekem is van ilyen pólóm, én is voltam azon a versenyen. Hát már haverok vagytok, futótársak vagytok. Ez egy nagyon-nagyon fontos. És ma, amikor az online térben zajlik az életünk, akkor ilyen valós közösséget ilyen könnyen találni nem könnyű. Itt ez pedig nagyon-nagyon itt a lehetőség. De emeljük ki az online teret, tehát én két napja, ha kinyitom a saját social media

0: felületeimet, hát ott özönlik a dolog. Vagy
1: és miket írnak?
0: Hát csod, mind a boldogságot próbálják leírni. Mert jópofa elemzés, de szerintem doktorit lehetne írni az ELTE nyelvész szakán, hogy hogyan és milyen módon fejezik ki az emberek. Tök jó ötlet, meg fogom mondani, hogy írjanak egy szakdolgozatot el, vagy doktorit, kis doktorit, vagy szakdogát ebből, hogy az emberek hogyan fejezik ki a boldogságokat, hogyan írják le a nehézségüket. Mert ugye az a fal, amiről beszéltünk, ez abszolút igaz. Megint van másik híres mondás. Na most te benne vagy a maratonban, a fiad révé. Tudod, hogy mennyi a 40, hol van a 42 kilométeres maratonnak a fele?
1: A Batthyányin.
0: Nem! 30 kilométernél képzeld el, tehát odáig csak a felénél vagy, mikor elérsz, mikor azt mondod, hogy már csak 12 van hátra, az még legalább olyan nehéz,
1: ja, igen,
0: mint
1: igen,
0: az első.
1: Igen, ez tényleg.
0: A másik híres mondás, ugye, hogy a maraton az nem két fél maraton. Aki úgy áll oda, tudok futni fél maraton, csak kétszer kell, annak megint. Tehát, hogy ebben hogyan tudnak az online térbe az emberek, és hogy hány ezer, tízezer millió lájkot kapnak meg megosztást, mert mindenki elismeri a teljesítményt. Senki nem, mikor bemegy egy maratonista, bocsánat, bebiceg, mert az első alvás után azért ott lesz izomláz rendesen, lépcsőn közlekedni lefele nem könnyű másnap a maraton után, akkor bemegy a munkahelyére, vagy az iskolájába, akkor senki nem azt mondja, hogy te milyen hülye vagy, hanem mindenki elismeri. Van, aki nagyon elismeri, van, aki csak kevésbé, de és a legmerek többsége vágyakozik, hogy ezt én miért nem tudom csinálni. És hagyj menjek oda-vissza, mert és üzenet a hallgatóknak. Akkor azt mondta, hogy hát most már te is szeretnél futni. Nem akarsz maratont futni. Mindenkinek megvan az a saját távja, ami nagy öröm lesz. Tehát a 10 kilométeren, az 5 kilométeren, a 2,3-on pont ugyanolyan boldogan jöttek be az emberek, akik arra voltak felkészülve, akiknek az volt a céljuk, hogy megcsinálják. És soha nem fognak eljutni a maratonhoz, de mégis megcsinálják a saját kis maratonjukat. És ez pont ugyanakkor örömet okoz, úgyhogy én szívesen látnám az egyik befutódat, mondjuk a női futógálánkon júniusban 8 hónap, 9 hónap múlva, hogy mit fog szólni mondjuk egy 5 kilométeres távhoz, amit a Hősök terén, Andrássy út környéken, egy csodálatos városban teljesítesz.
1: Tehát akkor legközelebb júniusban lesz valamilyen versenyetek?
0: Nem. A futó őrület, a futó bumma, ahogy mondják, nem csak a világon, Magyarországon is megvan. Egyébként közel 1000 futó esemény, futó verseny van Magyarországon egy év alatt. Nekünk 4 hét múlva a Balatonon van egy évzáró, szezonzáró félmaratonunk. Ott is lesz 5-6 ezer ember. December 6-án tartunk Budapesten egy Mikulás futás szintén 4-5 ezer emberrel, ahol akik mindenki Mikulás ruhába öltözik. Na ott aztán annyi boldog gyerek van, hogy az hihetetlen, mikor több ezer Mikulás elindul Budapest utcáin, megáll az élet a Váci utcán, mert ott futunk többek közt a Váci utcán, a turisták jönnek, pincérek kiállnak az ajtóba és nézik. Zúzmara félmaratonunk van 10 kilométerünk januárban, Hungaroringre megyünk márciusban, Telekom Vivicséta áprilisban, tehát rengeteg, 16 eseményünk van ebben az évben, jövőre 17 lesz, idén több mint 170 ezer ember jelentkezik az eseményeinkre, úgyhogy pörög, nem állunk meg, picit most a kollégáim pihennek, elszámolások után egy pár napot pihenünk, és megyünk tovább, de hát ugye egy év múlva, mai napon fogjuk elindítani a nevezést a 42. Spár Budapest Maraton Fesztiválra, és már egy pár távra lehet nevezni, mert nem csak a felkészülés hosszú, hanem a szervezési folyamat is hosszú, tehát csináljuk folyamatosan.
1: Egyébként volt olyan, aki az utolsó pillanatban akart valamilyen távra nevezni, és volt, hogy betelt már. Olyan egyébként lesz nálunk is, hogy például maratonra vagy bármelyik távra sorsolás lesz, mint mondjuk egy-két nagy maratonfutó fesztiválon?
0: Igen. Hát Prága például már idén 17 ezer félmaratonistája volt, és ebben az évben a 20 következőre már csak sorsolásra lehet bejutni. Nekünk is 17 ezer félmaratonistánk volt, de nekünk még van kapacitásunk. Ez mindig attól függ, hogy egy szervező és egy városban milyen szervező hogyan dönt, és egy városban milyen lehetőség van, mekkora a terület, mert milyen szélesek az utak, mekkora a rajtszél terület. Tehát ez olyan, hogy mint egy színház. A Pál utcai fiúkra igen nehéz bejutni a Víg Színházba, a padlásról mert ne is beszéljünk, tehát megvan a kapacitás, annyi egy van. Ott ugye az első, ahogy jönnek az emberek, úgy tudják megvenni a jegyet. A világban ez kialakult, hogy sorsoljanak. A London maratonra például egy világ 50-60 ezer ember fut minden évben, erre több mint 1.300.000 ember jelentkezik.
1: 1.300.000,
0: igen. Atyaég, ugye? Hogy idén egy óriási kísérlet, bocsánat, 27-ben egy óriási kísérlet van a maratoni világban, Londonban. Megegyeztek a várossal, hogy kétnapos lesz a London maraton. És nem, hogy mind a két nap egy-egy fél, hanem mind a két nap, szombaton is és vasárnap is 50-50 ezer ember fog maraton teljesíteni London utcáin. Na ilyen még nem volt sehol, kíváncsian várja a maratoni világ, és főleg a londoni szervezők, hogy ezt meg lehet-e csinálni, le lehet-e egy ilyen világvárost, vagy egy nagyvárost két napra a futóknak át lehet-e adni, és hogyha ez működik, akkor azt gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok városban lesz ilyen, és azt gondolom, hogy igen, Budapesten is eljön ez az időpont, hogy Budapest ugye nem egy túl nagy város, és nagyon nehéz megfelelő helyszínt találni ennyi embernek, nálunk is el fog ez jönni. Ez arra fogja ösztönözni a futókat, hogy időben nevezzenek, és akkor folyamatosan. Már be vagy nevezve, akkor már muszáj készülnöd, úgyhogy eljön.
1: Az, ugye említetted, hogy rengeteg külföldi jön, egyébként említsük azt meg, hogy azért ezek a külföldiek idejönnek, szállást foglalnak, költenek, vendéglátóegységekbe járnak, tehát hogy turizmus szempontjából is azért nagyon jó ez a rendezvény.
0: Ez sokkal-sokkal, ennél sokkal erősebb a dolog, tehát most csinálunk egy hatalmas fölmérőst, a félmaraton, ami szeptember volt, és most mind a kettőn 9000 közel, egyiken közel, másikon több mint 9000 külföldi volt. Egy hatalmas fölmérést csinálunk egy szakértő csapattal, hogy meghatározzuk az események turisztikai hatását, döntően a külföldiekét. A végén meg fogjuk mondani, hogy hány vendégészakát töltöttek, hányan voltak, mennyit költöttek. Még azt is meg fogják számolni a szakértők, hogy a GDP hatás mekkora. Ez ilyen kutatásunk 11 éve volt utoljára, akkor a három nagy nemzetközi verseny, a tavaszi Vivicita ugye a harmadik, akkor annak 2,5 milliárd forint GDP termelő hatása volt, annyit termeltek a magyar gazdaságnak, erre most kíváncsi vagyok. Ez a kutatás, ami nem sok ilyen kutatás van sporteseményekre, inkább titkolni szokták meg, imidzsekről beszélnek meg, reklámértékről, nem sok ilyen van, ez el fog készülni november elején, közepén, és akkor szívesen beszélek majd róla nálatok is, azt gondolom, hogy ezek nagyon szép számokat fognak hozni, és példát mutat, hogy egy nagy világeseményt így kell kielemezni.
1: Na hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és túl azon, hogy eljössz és elmondod azt, hogy mennyire a külföldiek mennyire gyakorolnak hatást a GDP-re, egyszer gyere el és mondd el, hogy hogy kell felkészülni egy maratonversenyre, oké? Okay?
0: Várom a meghívást.
1: Nagyon szépen köszönöm,
0: és Kocsis Árpád. Akkor június van, okay. Hogy a cél van.
1: Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője volt a vendégünk. Szia!
0: Köszönjük szépen, szia!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben itt a Jazzin.
1: Reggeli Express rovatnak most két vendége is van. Csorba Jászmin színésznő, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: És Megyesi Enikő színésznő, jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt!
1: Hiszti Mesék budapesti premier előadására hívjuk meg most a hallgatókat, ugyanis a legkisebbek, legkedveltebb meséje Berg Judit Hiszti Mesék már a színpadon is látható. Nyíregyházán volt a bemutató 2026. március 16-án, most pedig a budapesti premierre is sor kerül. Október 17 a Temi Fővárosi Művelődési Házban, és ezután az előadás természetesen még több alkalommal is látható lesz. Berg Judit írói világába menjünk el egy nagyon picikét. Nektek mit jelent, illetve volt-e közöttök hozzá? Gyerekként olvastatok, vagy olvastak-e nektek Berg Judit meséket?
2: Igen, én gyerekként nagyon szerettem a Rumini köteteket. Nekem egyébként ez volt egy ponton kötelező olvasmány is. Én így nagyon kiismertem az írás abból a kötet sorozatból, illetve hát a Hiszti Meséktől se álltam nagyon messze, azt is gyerekként olvasták nekem.
1: Enci, neked?
3: Én is a Ruminit tudnám első körben megemlíteni, illetve azzal vannak olyan emlékeim is, hogy édesanyám olvasta nekünk, nekem meg a testvéremnek még otthon, illetve később magunk is olvastuk. Igazából szerintem szinte az összes kötetet, és ugye elég sok van, illetve még egy eszembe jutott, ami talán egy icipicit kevésbé ismert, ez a Cipelő cicák sorozat, amiben pedig három varázserővel bíró kis cica segítette a gyerekeket, és az még nagy kedvencem volt.
1: Viszont most megnézhetjük már egy színpadi előadás formájában a Delta produkciónak köszönhetően Peller Károly rendezésében. Ugye a történetnek két főhőse van, egy anyuka, illetve ugye van Zsófi. Az anyukát Jászmin te játszod, Zsófit pedig Enikő te játszod. Zsófi szerepében egy gyerek nagyon erős érzelmi állapotait kell megmutatnod. Hogyan lehet úgy eljátszani a hisztit, hogy az ne csak vicces és hangos jelenet legyen, hanem ez felismerhetővé váljon, hogy itt valami több van mögötte.
3: Szerintem ebben a kérdésben az nagyon fontos, hogy ne eljátszani próbáljam a hisztit, hanem ténylegesen így megérteni, illetve belegondolni, hogy adott pillanatban Zsófi vagy a karakterem mit élhet át. Ez nyilván nagyon nehéz, mert azért már viszonylag távol vagyok ettől az időszaktól, amikor ez velem is megtörtént, de azt gondolom, hogy a gyerek közönség ugye mindig a legőszintébb, és nekik nem lehet mást játszani, mint amit valójában gondolok, és erre próbálok közben gondolni, hogy ténylegesen, mintha én lennék Zsófi, és igazából, hogyha ennyire leegyszerűsítjük a történetet, szerintem működik, és általában beszokott válni.
1: Jászmin, az anya szerepében hogyan lehet megtalálni azt a pillanatot, amikor nem az a legfontosabb, hogy megszüntessük a hisztit, hanem hogy így megértsük, mi van mögötte?
2: Én nem voltam egy hisztis gyerek, úgyhogy nekem nagyon le kellett nyúlnom. Addig a gyerekkori pillanatig, amikor levágtam magam a szupermarket közepén és bömböltem. Igazából én édesanyámból merítettem nagyon sok ikletet, van is egy szövegrész, ahol amikor anyukám eljött megnézni, akkor mondta, hogy úristen, magamat hallottam ebben. A hiszti maga, én azt mondanám, hogy egy gyerkőcnek valid érzelmei vannak abban, és ő teljesen azt gondolja, hogy amiért ő hisztizik, az számára valódi, és nem így próbál kicsalni valamit a szülőből. Na most itt a darab esetében, magában a darabban, ami miatt Zsófi leginkább hisztizik, az elmondhatatlan, mert nagyon sok faktorja van annak, hogy ő kiborul. És ezt megszüntetni nem mindig lehet, viszont nagyon oda lehet figyelni arra, hogy vajon akkor éppen miért hisztizik.
1: És az elterelés, ugye ez is mindig egy nagyon fontos, hogy a hisztiről valamivel el kell terelni a figyelmet.
2: Igen.
1: Említetted, Enci, hogy ugye a gyerekek nagyon őszinték, és közönségként is nagyon őszinték, és ugye egy gyerek előadásban azért van olyan, hogy így beleszólnak, visszajeleznek, mennyire tettétek, és a rendezés mennyire tette interaktívvá ezt az előadást.
3: Ennek az előadásnak azért nagy része arról szól, hogy a gyerekeket megpróbáljuk bevonni, illetve különféle módokon interaktálunk velük. Nagy szerepe van annak, hogy a gyerekek hogyan reagálnak az egész történésre. Több ponton például kiszólunk hozzájuk, vagy megkérdezzük a véleményüket, és egyébként ezek nagyon jó visszajelzések, mert nyilván többféle közönség előtt játszunk, és vannak csendesebbek, vannak kicsit aktívabb gyerekek, és ez is nyilván nagyban alakítja az előadás menetét, hogy éppen hogyan reagálnak.
1: Milyen konkrét példák vannak, ez mint tudnál ilyet mondani? Mondani, is.
2: Igazából nagyon-nagyon sokféle fajta visszajelzést szoktunk kapni a gyerkőcöktől. Ugye mi ovisoknak játsszuk ezt a darabot. Voltak nagyon vicces jelenések, ugye én közben bábozok, és bejövök, mint egy másik szereplő is, mint Kata. Ahányszor esetleg felrakom a bábot, hogy akkor most a hisztimanó beszél, volt olyan, amikor egy kisgyerkőc azt mondta, hogy tűnj el, hisztimanó, elegem van belőled! Úgyhogy szoktunk ilyeneket kapni, egyébként általában a nagy kedvencünk mindig az, amikor van egy ilyen kérdés a darabban, hogy gyerekek, milyen nap van ma, mondjuk el együtt a hét napjait, mire végigjuthatnánk a mondat végéig, már mindenki bekiabálta, hogy vasárnap van. A darab elején egyébként nagyon sokat beszélgetünk velük, az egész darab úgy indul, hogy egy beszélgetést próbálunk velük kezdeményezni. Ilyeneket kérdezünk, hogy szeretik-e az édességet, szeretnek-e rendet rakni, szeretnek-e hisztizni, hogyan szoktak hisztizni. És egyébként a legviccesebb, ami szerintem az egész darab játszása folyamán történt, az az, amikor megkérdeztem, hogy szerettek rendet rakni? Igen!
1: Melyik az a gyerek, aki szeret rendet rakni, ugye?
2: Igen. Majd általában meg szokta kérdezni ezután játszótársam, aki most ugye enci lesz majd, hogy és szoktatok hisztizni? És a válasz erre általában 95%-ban az, hogy nem!
1: Én azt gondolom, hogy a zene az is nagyon sokat segít. A darabban van-e, amikor a zene megszólal, vagy esetleg közös éneklésre hívjátok a gyerekeket?
3: Mind a kettő előfordul benne. Vannak rövid zenei átkötések, az igazából így az idő múlását jelképezi, hogy napról napra haladunk, hogy a héten telnek a napok, illetve ami még szerintem nagyon érdekes, hogy a darab ugye azzal zárul, hogy megtanítunk nekik egy kis dalocskát, illetve egy hozzá kapcsolódó táncot, amivel el tudják űzni hisztimanót, ha ne adj Isten, náluk is megjelenne. Erre mindig a végén bátorítjuk a gyerekeket, hogy kapcsolódjanak be, és együtt táncoljuk el ezt a kis táncot.
1: Október 17-én ugye a TEMI Fővárosi Művelődési Házban lesz látható a hisztimesék, amely, ahogy már említettem a beszélgetésünk elején, tavasszal ugye Nyíregyházán mutatkozott be. Most azért már jó néhány hónap tapasztalat van mögöttetek, a hátatok mögött. Mit gondoltok egyébként, hogyan változott bennetek ez a darab, illetve itt majd egy másik kérdés is hozzá kapcsolnék, ha láttok most egy hisztiző gyereket, akkor mi jut eszetekbe?
3: Én, mint Zsófi, ha látok egy hisztiző gyereket, első körben, ami eszembe jut, az talán az, hogy miért. Szóval azt gondolom, hogy ez alatt a próba folyamat, meg munka alatt azért nagyon sok mindent tudtam én is arról tanulni, hogy a gyerekeket is meg kell próbálni megérteni ezekben a helyzetekben. Úgyhogy én inkább ebből az oldalból közelíteném meg, sem mint az anyuka szemszögéből, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a megértés, ez így formálódott bennem. Azt gondolom, hogy egyébként jót tett a darabnak, hogy most volt egy viszonylag nagyobb kihagyás, ez legtöbbször így szokott történni. Nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen lesz újra játszani, ezt nyilván még mi sem tudjuk, de nálam általában ez úgy működik, hogyha kicsi idő eltelik, amit kihagyunk, akkor azért sok dologra így rájövök, ami mondjuk az első pillanat hevében nem is jutott eszembe.
1: Jászmin?
2: Amikor én hisztiző gyereket látok, mint anyukát játszó személy, tudom, hogy mérhetetlen sok türelem kell. De hogy rengeteg. Főleg, hogy 40 percen keresztül én azt hallgatom, hogy az NC egyébként különböző szempontokban hisztizik. Amihez, mint anyuka, rengeteg türelem kell, hogy ne kezdjek el ordibálni vele. Tehát kicsit fölösleges lenne, vagy a darabnak nem lenne értelme, hogyha én ordítoznék közben a gyerekkel. Egyébként az, hogy nagy a kihagyás, én is azon vagyok, hogy ez jót fog tenni a darabnak, kicsit más szemszögekből is látni fogjuk ezt a történetet, illetve tudjuk, hogy mi az, ami jobban bevonza a gyerekeket, mi az, ami kevésbé, és aszerint tudjuk hasznosítani azt, hogy az előtte Nyíregyházán szerzett tapasztalataink hogyan tudnak jobbat tenni a darabnak.
1: Berg Judit Hiszti mesék című műve már most tehát színpadon is látható. A nyíregyházi tavaszi premier után most Budapestre érkezik ez az előadás. Hármas szereposztásban egyébként. Most ugye október 17-én titeket láthatnak, de a deltaprodukció.hu oldalon megtalálnak minden részletes információt, és azt is, hogy mikor melyik előadásban kit láthatnak a színpadon. És nektek külön-külön mi az, ami még elfoglaltságot fog jelenteni a következő időszakban. Hol láthatunk esetleg titeket?
3: Én akkor rá is kapcsolódnék így a gyerekszínházra. Nekem most az életem legnagyobb részét a gyerekszínházban töltöm, a Kolibri Színházban dolgozom, és ott lehet engem látni különböző darabokban, hogy párat említsek például a Mici Mackóban, ott Malackát játszom, illetve lesz egy új bemutatóm novemberben, szintén a Kolibri Színházban, a 80 nap alatt a Föld körül Zalán János rendezésében láthatja majd a közönség, ott pedig az indiai hercegnőt fogom alakítani, úgyhogy nagyon nagy örömmel örömmel és kíváncsisággal várom ezeket a munkákat.
1: Jászmin?
2: Én az Operaházban vagyok leginkább fellelhető. Én az Operaház gyermekkarának vagyok már oszlopos tagja több mint 10 éve. A legtöbb darabom az operában játszódik. Májusban lesz majd olyan darab, amiben kiemelt szerepem is van, az Isten a Király Junior, ott a Sámán asszonyt én alakítom. Addig pedig bizakodom, hogy jön még jó sok tapasztalat és lehetőség, amiben megmutathatom magam.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk. Kívánom, hogy az előadás teltház előtt, és mindegyik előadás teltház előtt zajlódjon. Köszönöm szépen.
2: Köszönjük szépen.
3: Köszönjük.
1: A Reggeli Express rovat mai vendégei Csorba Jászmin színésznő és Medgyessy Enikő színésznő voltak. Köszönöm.

0: Most pedig érkezzen még néhány programajánlat. Szombaton Cető Bernát László Torta című mágikus realista történetét mutatja be a Hangszínház a Dante Színház termében. A történet egy cukrászatban játszódik, ahol egy titokzatos férfi különleges ősi torta receptet ad az ott dolgozóknak, és ezzel váratlan események sorát indítja el. A torta különös hatására a szereplők titkolt vágyai valósággá válhatnak, így olyan kalandokba sodródnak, amelyekről korábban talán még önmaguknak sem mertek beszélni. Az öt női és három férfi hangra írt 16 éven felülieknek szóló hangjátékvilágát Félix Mendelssohn zenéje kíséri, megidézve a szentivániai álom varázslatos atmoszféráját. A torta szereplői között Erkárpáti Péter, F. Nagy Eszter, Hágen Imre, Rák Kati, Mesterházi Gyula, Kondákor Zsófi, Vég Judit és Vennes Emmi hallható. Csütörtökön kezdődik a 15. Szemrevaló Filmfesztivál a Budapesti Művészmoziban, ahol 10 friss alkotást láthatunk a német nyelvterületről. Az idei válogatásban hangsúlyosan jelennek meg a női sorsok. A 10 filmből 7 állít ilyen történetet a középpontba, 4-et pedig női rendező jegyez. A program a bántalmazástól és az újrakezdéstől a gondoskodáson át az identitás és a társadalmi elvárások kérdéséig számos témát érint. Különleges szereplője a fesztiválnak Sandra Hüller, aki 3 egészen eltérő alkotásban is látható lesz. Többek között Thomas Mann lányaként, Erika Mannként és Ingeborg Bachmann írónő szerepében. A filmeket ezúttal is eredeti nyelven magyar felirattal vetítik 10 estén át a Művészmoziban. Bárhova is látogassanak el, nagyon jó szórakozást kívánunk.
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben itt a Jazzén.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Uniós csúcs találkozó kezdődik csütörtökön Brüsszelben. Megújult a Balaton körüli bicikliút, folytatódik a napos, de hűvös idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A kormány azon fog dolgozni, hogy Magyarország külön uniós forrásokat kapjon a határkerítés és a határvédelem megerősítéséhez, jelentette ki a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter a hamarosan kezdődő uniós csúcs találkozó előtt magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, a Tisza kormány tovább erősíti az európai külső határokat, egyben Magyarország határainak védelmét, és nem fog előfordulni az, ami az Orbán kormány alatt, hogy több ezer jogerősen elítélt embercsempészt kiengednek a magyar börtönökből. A kormányfő azt is közölte, hogy pénteken először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Ukrajna bármilyen tűzszünetre készen áll, ezt mondta Londonban Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök. A brit kormányfőnél tett látogatása alkalmával közölte, Nagy-Britannia újabb légvédelmi fegyvereket szállít Ukrajnának 45 millió font értékben. Zelenszkij kijelentette, Donald Trump amerikai elnök energetikai tűzszünetről szóló bejelentése óta Ukrajna nem lőtt orosz olajfinomítókat. A gyakorlatban ugyanakkor nincs tűzszünet, mert Oroszország még fokozta is támadásait az ukrán erőművek és az elektromos hálózat ellen. A magyar kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen a Gantz Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, az a cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. Lezárják a főváros 18. kerületének egy részét egy második világháborús bomba hatástalanítása miatt vasárnap. A korlátozások érintik az Üllői út forgalmát is. Egy hete az Üllői úton egy építkezés során egy második világháborús szovjet romboló bomba került elő, amit nem lehet biztonságosan elszállítani, ezért a helyszínen kell hatástalanítani. A műveletet vasárnap a délelőtti órákra tervezik. Megújult a Balaton körüli bicikliút. A kerékpárút mintegy 20 kilométeres szakaszán terveznek fejlesztéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, ahol Tihany és Balaton fűzfő között több mint 14 kilométeren szélesítik és korszerűsítik a kerékpárutat. Átmenetileg több felé beborul az ég, majd az ország nagy részén több órára kisüt a nap. Észak-keleten-keleten gyenge eső előfordulhat, a szél megélénkül. Éjszaka 2-7 fok valószínű, napközben 13-19 fokra számíthatunk. Hasonló idő marad a következő napokban is.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

Nagyon kellemes éjszakát kívánok önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna. Hamarosan a svéd-magyar származású énekes dalszerző Antonia Vaié egyik legkarakteresebb korai dalával folytatjuk a zenei utazásunkat. A Stockholmból Budapestre költözött művésznő nyers, folklóros és szólos dallamaival, valamint elképesztő színpadi jelenlétével gyorsan meghódította a hazai közönséget. Macho Woman című dalát játszom, a kezdésben pedig hazánk legszínesebb improvizációs közösségétől, a Delove Jávor és DJ QC által vezetett Random Trip formációtól hozom a Conversation című muzsikát. Jó szórakozást!

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, most pedig repüljünk vissza az időben, a Hollywood aranykorát idéző, csillogó swing korszak hangulatába, amelyet most a Kamilka és a Pesti Chic formáció öltöztet modern köntösbe. A Kis Kamilka és Lőrinc Ádám által alapított zenekar mesterien ötvözi a klasszikus füllet sanzonok világát a mai rendkívül táncolható pop-jazz ritmusokkal. Jenő című daluk vár ránk. A kezdésben Temesi Berci és a Budapest Electric Bass Band, ők Chick Corea legendás szerzeményét gondolták újra, ez a szerzemény pedig a Spain. Jó szórakozást!

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Sziasztok! Mi vagyunk a Kamilka és a Pestisik. Ez itt a Jazzy. Együtt vagyunk.

Kellemes éjszakát kívánok Önöknek, hosszabb zenei összeállításunkhoz érkeztünk itt a Jazzy Nightban. Engedjék meg, hogy elkalauzoljuk Önöket a dallamos, fúziós jazz és a pezsgő latin ritmusok világába. A budapesti Balanceville Group formációja tökéletesen ötvözi ezt a két hangulatot. Következő felvételük a 2018-as debütáló albumukról szól, ez pedig a Midnight Samba. Éjfélig még a hazai swing és a dögös boogie-woogie legtisztább energiáira is sor kerül. Az Emerton díjas Majsai Gábor énekel majd ugyanis, akit a közönség és a szakma gyakran a magyar Tom Jonesként is emleget. Menni is tudni kell, és Majsai Gábor tehát nem sokára. Elsőként pedig hangolódjunk rá a nosztalgikus párizsi éjszakák és a fülbemászó dallamok hangulatára, a hazai jazz és pop élet egyik legkarakteresebb, legmélyebb fekvésű énekhangjával. Az egykori Moulin Rouge revue sztár ünnepel dívája, a Prima és Lira díjas Rácz Kati énekel itt a jazzén. Indul a Fiatalság című melódia, amelyhez nagyon jó szórakozást kívánok.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Uniós csúcstalálkozó kezdődik csütörtökön Brüsszelben. Megújult a Balaton körüli bicikliút, folytatódik a napos, de hűvös idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A kormány azon fog dolgozni, hogy Magyarország külön uniós forrásokat kapjon a határkerítés és a határvédelem megerősítéséhez, jelentette ki a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter a hamarosan kezdődő uniós csúcs találkozó előtt magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, a Tisza kormány tovább erősíti az európai külső határokat, egyben Magyarország határainak védelmét, és nem fog előfordulni az, ami az Orbán kormány alatt, hogy több ezer jogerősen elítélt embercsempészt kiengednek a magyar börtönökből. A kormányfő azt is közölte, hogy pénteken először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Ukrajna bármilyen tűzszünetre készen áll, ezt mondta Londonban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A brit kormányfőnél tett látogatása alkalmával közölte, Nagy-Britannia újabb légvédelmi fegyvereket szállít Ukrajnának 45 millió font értékben. Zelenszkij kijelentette, Donald Trump amerikai elnök energetikai tűzszünetről szóló bejelentése óta Ukrajna nem lőtt orosz olajfinomítókat. A gyakorlatban ugyanakkor nincs tűzszünet, mert Oroszország még fokozta is támadásait az ukrán erőművek és az elektromos hálózat ellen. A magyar kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen a Gantz Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, az a cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. Lezárják a főváros 18. kerületének egy részét egy második világháborús bomba hatástalanítása miatt vasárnap. A korlátozások érintik az Üllői út forgalmát is. Egy hete az Üllői úton egy építkezés során egy második világháborús szovjet romboló bomba került elő, amit nem lehet biztonságosan elszállítani, ezért a helyszínen kell hatástalanítani. A műveletet vasárnap a délelőtti órákra tervezik. Megújult a Balaton körüli bicikliút. A kerékpárút mintegy 20 kilométeres szakaszán terveznek fejlesztéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, ahol Tihany és Balaton fűzfő között több mint 14 kilométeren szélesítik és korszerűsítik a kerékpárutat. Átmenetileg több felé beborul az ég, majd az ország nagy részén több órára kisüt a nap. Észak-keleten-keleten gyenge eső előfordulhat, a szél megélénkül. Éjszaka 2-7 fok valószínű, napközben 13-19 fokra számíthatunk. Hasonló idő marad a következő napokban is.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

Nagyon kellemes hajnalt kívánok önöknek, itt a Jazzin, folytatódik a Jazzy Night, a mikrofonnál továbbra is Bárány Anna. Már is induló összeállításunk egyik résztvevője a Made in Base csapata, 2011-es lemezükről szól majd a Cat's Eye. A kezdésben Geszti Péter, aki jövő januárban hatalmas NVM Dome Poptimista koncertre várja a rajongóit. Egy örökzöldet készítettem be most Geszti Pétertől magyarul, átmegyek Amerikába. Jó szórakozást!

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night már is induló összeállításunkban. A Soul Tramps 2013-as dalát is hozom önöknek Worry Me címmel. 2003 végén jelent meg a német Gábor projekt bemutatkozó albuma Könnyű lépések címmel. Az egykori Scorpio Dynamite Bikini és Art Reactor dobos instrumentális anyagot készített csupa kiváló muzsikussal. Aktuális dallal kezdünk, ez az éjfél után. Itt a Jazzin.

Folytatódik a zenei utazásunk itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. Ebben az összeállításunkban felfedezhetik a Peller Jazz Band Blues from the Space című muzsikáját. A csapatról fontos tudni, hogy a Pilisi medence első jazzzenekaráról van szó, akik 2017 tavaszán alakultak. A Kossuth Díjas Bangó Margitot is hallhatjuk énekelni, mégpedig Fáy András Attila és ifjabb Kalmár Tibor szerzeményét játszom. Az előadók a Swingala Django, Bangó Margit, Curtis és Takács Nikolász. Én a bánatomat mindig kifogom. Oud muzsikával kezdünk, Omar Bashir előadásában indul a Rumba Oud, itt a Jazzin.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Uniós csúcs találkozó kezdődik csütörtökön Brüsszelben. Megújult a Balaton körüli bicikliút, folytatódik a napos, de hűvös idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A kormány azon fog dolgozni, hogy Magyarország külön uniós forrásokat kapjon a határkerítés és a határvédelem megerősítéséhez, jelentette ki a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter a hamarosan kezdődő uniós csúcs találkozó előtt magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, a Tisza kormány tovább erősíti az európai külső határokat, egyben Magyarország határainak védelmét, és nem fog előfordulni az, ami az Orbán kormány alatt, hogy több ezer jogerősen elítélt embercsempészt kiengednek a magyar börtönökből. A kormányfő azt is közölte, hogy pénteken először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Ukrajna bármilyen tűzszünetre készen áll, ezt mondta Londonban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A brit kormányfőnél tett látogatása alkalmával közölte, Nagy-Britannia újabb légvédelmi fegyvereket szállít Ukrajnának 45 millió font értékben. Zelenszkij kijelentette, Donald Trump amerikai elnök energetikai tűzszünetről szóló bejelentése óta Ukrajna nem lőtt orosz olajfinomítókat. A gyakorlatban ugyanakkor nincs tűzszünet, mert Oroszország még fokozta is támadásait az ukrán erőművek és az elektromos hálózat ellen. A magyar kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen a Gantz Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, az a cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. Lezárják a főváros 18. kerületének egy részét egy második világháborús bomba hatástalanítása miatt a vasárnap. A korlátozások érintik az Üllői út forgalmát is. Egy hete az Üllői úton egy építkezés során egy második világháborús szovjet romboló bomba került elő, amit nem lehet biztonságosan elszállítani, ezért a helyszínen kell hatástalanítani. A műveletet vasárnap a délelőtti órákra tervezik. Megújult a Balaton körüli bicikliút. A kerékpárút mintegy 20 kilométeres szakaszán terveznek fejlesztéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, ahol Tihany és Balaton fűzfő között több mint 14 kilométeren szélesítik és korszerűsítik a kerékpárutat. Átmenetileg több felé beborul az ég, majd az ország nagy részén több órára kisüt a nap. Észak-keleten-keleten gyenge eső előfordulhat, a szél megélénkül. Éjszaka 2-7 fok valószínű, napközben 13-19 fokra számíthatunk. Hasonló idő marad a következő napokban is.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

Kellemes hajnalt kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna. Egy óra után Farkas Róbert vezetésével a Budapest Bár is muzsikál, Mr. Alkohol című dalukban Rutkai Bori énekel. A kezdés a Hunky Crew-é, Farkas Gábor és Tamási László szerzeményével kezdünk, ez a How Much. Jó szórakozást, itt nálunk a Jazzin.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, már is induló összeállításunkban, Azaria és Dash állításunkban, Azaria és Dash közös előadásában is érkezik egy dal, mégpedig a Tisztán iszom című. Azaria 2022-es, a Ló túloldalán című lemezén találtuk. A kezdésben pedig egy Quimby siker átdolgozása, a Budapest Voices előadásában jön, Autó egy szerpentinen. Itt a Jazzin.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol hamarosan Karosi Júliát is hallhatjuk. Hidden Roots című albuma 2014-ben jelent meg, erről most a Sinus Motion-t választottuk. A magyar zenei élet karizmatikus figurái álltak össze, hogy egy koncept albumot készítsenek a szerelem és a szakítás jegyében, mindezt Szőcs Gergő dobos vezetésével. Ő álmodta meg ugyanis a Dirty Flag Clubot, The Act, ezt játszom tőlük. A kezdés a United 2008-as muzsikájáé, ez a Glass of Wine, itt nálunk a Jazzin.

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Pár éve már úgy feszül a hú.

0: vér. Teli hold vérzik a szívem.
1: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Uniós csúcs találkozó kezdődik csütörtökön Brüsszelben. Megújult a Balaton körüli bicikliút, folytatódik a napos, de hűvös idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A kormány azon fog dolgozni, hogy Magyarország külön uniós forrásokat kapjon a határkerítés és a határvédelem megerősítéséhez, jelentette ki a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter a hamarosan kezdődő uniós csúcs találkozó előtt magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, a Tisza kormány tovább erősíti az európai külső határokat, egyben Magyarország határainak védelmét, és nem fog előfordulni az, ami az Orbán kormány alatt, hogy több ezer jogerősen elítélt embercsempészt kiengednek a magyar börtönökből. A kormányfő azt is közölte, hogy pénteken először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Ukrajna bármilyen tűzszünetre készen áll, ezt mondta Londonban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A brit kormányfőnél tett látogatása alkalmával közölte, Nagy-Britannia újabb légvédelmi fegyvereket szállít Ukrajnának 45 millió font értékben. Zelenszkij kijelentette, Donald Trump amerikai elnök energetikai tűzszünetről szóló bejelentése óta Ukrajna nem lőtt orosz olajfinomítókat. A gyakorlatban ugyanakkor nincs tűzszünet, mert Oroszország még fokozta is támadásait az ukrán erőművek és az elektromos hálózat ellen. A magyar kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen a Gantz Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, az a cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. Lezárják a főváros 18. kerületének egy részét egy második világháborús bomba hatástalanítása miatt a vasárnap. A korlátozások érintik az Üllői út forgalmát is. Egy hete az Üllői úton egy építkezés során egy második világháborús, szovjet romboló bomba került elő, amit nem lehet biztonságosan elszállítani, ezért a helyszínen kell hatástalanítani. A műveletet vasárnap a délelőtti órákra tervezik. Megújult a Balaton körüli bicikliút. A kerékpárút mintegy 20 kilométeres szakaszán terveznek fejlesztéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, ahol Tihany és Balaton fűzfő között több mint 14 kilométeren szélesítik és korszerűsítik a kerékpárutat. Átmenetileg több felé beborul az ég, majd az ország nagy részén több órára kisüt a nap. Észak-keleten-keleten gyenge eső előfordulhat, a szél megélénkül. Éjszaka 2-7 fok valószínű, napközben 13-19 fokra számíthatunk. Hasonló idő marad a következő napokban is.
1: A hírek után újra Jazzy zene.